után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

FM 107. Lakihegy Rádió.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör. Zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás. Kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala. Búcsúzáskor

Kerestél, süti, amivel csak szemeztél, sosem használt poroltó, VB döntőnbe kotort gól, felkeresett tini szerelmet, veget a leves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál, kispálok a tancsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok,

0: csak meg.
1: Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: kenyér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere, kopi!

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk. Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Szigorítják a gyermekvédelmi törvényeket, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Ma is napos száraz idő lesz, köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben, szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaérésektől. A többi között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazatbér rendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyerekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Beleegyezett abba Ukrajna és Oroszország, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások Harkiv megyében, hárman Dnipropetrovszk régióban ketten megsérültek, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le, 11 régió és a Fekete-tenger felett. Szarvason, Csaba csűdön és Békés Szent Andráson is helyreállt a vízszolgáltatás, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát hajnali 2 óra körül sikerült elhárítani, majd a szolgáltatás is helyreállt. Felhívták a figyelmet arra ugyanakkor, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz.
1: Időjárás.
2: Napos idő várható, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok valószínű.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez még mindig a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, és most már nem csak hangban, hanem képben is tudtok minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Úgy néz ki, hogy elindult egy projekt, ahol egy autista, illetve inkább úgy mondom, hogy speciális nevelési igényű gyermekeknek épülhetne játszótér. Egy kicsit még feltételes módban beszélgetünk erről, mindez Dunavarsányban. Vendégünk a Dunavarsányi Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány két kurátora, Kurucsai Ágnes és Kálmán Móni. Jó reggelt, sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon beindultatok. Hát annyi projektetek indul,
3: és most alakult meg az alapítvány tulajdonképpen.
2: Igen, és én azt látom, de javítsatok ki, ha nem így van, hogy Dunavarsány önkormányzata igen befogadó bármelyik ötletetekkel kapcsolatban. Tehát, hogy azért úgy hál' Istennek tudtok velük tárgyalni, ilyen lesz majd ez a speciális játszótér is.
4: Igen, szerencsére nagyon támogat minket a Dunavarsány önkormányzat, ugye Keresztesi Balázs polgármester úr, és aki nagyon, nagyon mellettünk áll, dr. Csobolyó Eszter, ő nagyon sokat segít nekünk, úgyhogy
2: ő is képviselő, ugye?
4: Igen.
2: Is, meg sok minden is, más is Dunavarsányban, lelkész is, igen, elég sok mindent csinál. Speciális játszótér. Na, én itt azt mondtam, hogy autistáknak, de nem csak autistáknak, és nem csak gyerekeknek, ugye? Tehát, hogy ilyen tervetek van.
5: Igen, igazából egy olyan akadálymentes játszóteret szerettünk, ez a nagy álmunk ott létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, hiszen azt tapasztaljuk, hogy ahogy növekszik a gyermek, a fiatal egyrészt méretben is kinövi a játszótéri eszközöket, illetve hát már korosztályban sem helyén való az ő részvétele.
2: De azt most hangsúlyozzuk, hogy itt ugye nem atipikusan fejlődő emberekről, gyerekekről, fiatal
5: feltűnő. Itt az atipikus fejlődésmenetű gyermekekről, fiatalokról beszélünk, autizmus, spektrumzavar, ADHD, intellektuális képezzavar, mozgássérülés, érzékszervi fogyatékossággal élők, tehát akiknek, hogy mondjam, a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad, és szívesen játszóterezne, akár 16 évesen is.
3: És a gyakorlatban hogy néz neki ez a játszótér? Tehát mitől lesz más, mint egy normális játszótér?
5: Hát az álmunkban ez úgy néz neki, hogy lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó,

0: eszközök, mm-hmm. szeretnénk egy szenzoros falat, ahol kifejezetten ilyen fogaskerekek és egyéb eszközök lennének, egy vizes játszótéri egység is nagyon-nagyon klassz lenne, mászókák, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondi park rész, nem olyan, amiket látunk, hanem egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tényleg tudnának használni. Tehát, hogy a képzeletünk az nagyon tud szárnyalni, és akkor, ha ezt kapcsolódóan elmondhatnánk, arra gondoltunk, hogy a helyi érintett családokat szeretnénk megszólítani, hogy nekik mire lenne szükségük, vagy ők mit tapasztalnak egy játszótér használat kapcsán. Úgyhogy
1: ezt milyen formában?
0: Készítettünk egy kérdőívet számukra, és ha lehetne, akkor be is posztolnánk ide a rádióadás alá, igen. És az alapítványunk honlapján is, és mindenhol, illetve a Facebook oldalunkon is mindenhol fogjuk most ezt teríteni, és mindenkit kérünk is, aki egy ilyen játszótér ötletben benne lenne, hogy ossza meg velünk a tapasztalatait, mert biztos, hogy jöhetnek még olyan ötletek, amiket ebbe bele tudunk venni, vagy átgondolni.
2: Ja, akár, hogy egyébként milyen játékokra is lenne szükség, pont, és nem csak a dunavarsányi családokat várjátok, hogy töltsék ki, hanem egyébként itt a térségben, a Csepel-szigeten élő. Őket.
1: Hogyha ez megvan, ez a kérdőív, mi lesz ennek a sorsa? Tehát, hogy van arra akár lehetőség, hogy merjünk nagyot álmodni, akár mondjuk a dunavarsányi képviselőtestület elé, oda lehet majd vinni, hogy akkor itt van, és akkor mi felmértük? Meg egyébként szerintem ez egy tök jó mutató arra is, hogy mondjuk nagyjából hány családot érint. Nem biztos, hogy ez most reprezentatív, de hogy azért, hogy van létjogosultsága minden esetre.
3: Hát igen, mindenképpen szeretnénk, hogy igazából a képviselőtestület is lássa ezt, hogy mi mit szeretnénk, és nagyon reméljük, hogy így azt gondolják, hogy ez egy jó dolog. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk majd ezt így bemutatni nekik, és akkor attól is függ, hogy akkor ők így. Uh-huh. De valószínűleg egyébként, hogy támogatni fogják, tehát nem gondolom, hogy ez egy
1: persze.
3: jó dolog lenne, úgyhogy, úgyhogy pozitívan állunk hozzá.
1: Van előttetek egyébként akár hazai, akár külföldi példa? Tehát léteznek már ilyen játszóterek?
0: Gyerekek számára akadálymentes játszótereket itt már Csepel-szigeten is, például Csepelen rengeteget
1: találunk. Sziget is van a tanösvénynél olyan.
0: Igen. Tehát gyerekekre már vannak kezdeményezések, azt látjuk, hogy felnőttekre én még nem nagyon tudok, és Amerikában látunk már számos példát arra, hogy kifejezetten autisták számára játszóteret nyitnak olyan eszközökkel, amik számukra megfelelő.
1: Számomra az is egy érdekes kérdés, hogy nyilván az egyik szempont, hogy tök jó lenne egy ilyen speciális játszótér, hogy olyan nekik szánt eszközökkel tudnak játszani, legyenek gyerekek vagy fiatal felnőttek, ami biztonságot nyújt számukra. De azért mindannyian jártunk már játszótéren, felmerül az is a kérdés, hogy ugye az a kérdés is, hogy ugye ott azért a viselkedés is más az atipikusan fejlődő gyermekeknél, tehát valahol ez is a cél, hogy ott ugye az ember úgy megy be, hogy úgy számít és tudja. Számít arra is tudja, hogy akkor ott mire lehet számítani, tehát hogy valahol ez is cél-e, és cél-e az, hogy csak atipikusan fejlődő gyerekek menjenek.
0: Igen, igazából ez egy köztérje mindenki számára nyitott játszótér lenne, de befogadó szemlélettel várjuk a tipikus családokat, és pontosan emiatt, amit próbáltál itt finoman megfogalmazni, hogy igen, azért sok autista gyermek családjától érkezik olyan visszajelzés, hogy nem tudnak már elmenni egy játszótérre, mert onnan nem fogadták jól a gyermeknek a különböző viselkedés, magatartás, szabályozási nehézségeit, vagy elhúzták a gyereket, hogy gyere, hagyd ott azt a kisfiút, pedig effektív nem ért, tehát semmilyen konfliktus nem volt.
1: Egy nagyon jó témát hoztál be, egy kicsit kérnénk is a segítségeteket, hogy mi a jó kommunikáció vagy viselkedés ilyenkor a tipikusan fejlődő gyermekek szülei, vagy akár a gyermek, hogy hogyan forduljon ilyenkor, és most nem általánosságban, hanem most konkrétan a játszótér, tehát maradjunk ennél a témánál, hogy például ebben a helyzetben, amit mondtál, mi lett volna a számotokra megfelelő viselkedési forma. Tanulni szeretnénk, mert azért gyerekcipőben járunk
2: és még ebben. Beszéltük ugye itt még korábban az zene alatt, hogy sokszor ugye a felnőttek, a szülők sem tudják, hogy egy ilyen helyzetben mit kell mondani, hogy kell viselkedni.
0: Én szerintem lehet kérdezni a jelenlévő szülőket és édesanyákat, kedvesen, udvarias formába, hogy ti hogy szerettek játszani, vagy meséljetek róla, hogy ide ülhetünk-e hozzátok, vagy köszönhetünk nektek, bevonhatunk-e a játékba benneteket, és szerintem az a szülő, aki nagyon-nagyon jól ismeri a gyereke szokásait, ezt fogja már kezelni, de amikor kérdés nélkül csak úgy arrább mennek, vagy tehát hogy szerintem az tud fájó pont lenni, de egy beszélgetés az nagyon sok mindent elindíthat mindegyik részről.
1: Ugye azt is említettétek, hogy majd ez a leendő, beszéljünk így róla, Dunavarsányi speciális játszótér, ugye ezt már többször elmondtuk, hogy nem csak gyerekeknek szól. Miért fontos egyébként, hogy lehetőséget biztosítsatok akár a mozgásfejlődés, a beszédfejlődés, bármilyen idegrendszeri fejlődés szempontjából annak, hogy mozogjon, hogy játszótéren játszhasson, akár még felnőttként is, mit tud ez nekik adni?
0: Igazából ez a szabadidőnek egy olyan nagyon hasznos eltöltése, amit, hogyha nem tudunk biztosítani, akkor nem csak az a gyermek, de a család is bezárul a négy fal közé, mert én a kertembe csinálhatok neki majd egy speciális hintát, de hogy ott maradunk a falaink között, tehát hogy beszűkül egész egyszerűen az élettér. Itt pedig ugyanúgy meg lehetnének a közösségi kapcsolatok, szülő tud beszélni másik szülőtársal, tehát ennek egy ilyen közösségépítő mentális szerepe is van, én azt gondolom.
2: Meg hát ezeknek a gyerekeknek is, meg felnőtteknek is szüksége van arra, hogy azért kapcsolódjanak a társaikkal, nem az, hogy be legyenek zárva a négy fal közé, vagy a saját udvarukba.
1: Hát, hogy elmenjen a kedvük, és így perifériára szorulnak, hogy tényleg elmennek, igen, próbálkoznak, de mondjuk nem egy olyan visszajelzést kapnak, ami azt jelezné, hogy szívesen mennek legközelebb is.
0: Igen, és a másik nagyon fontos, hogy ugye kikerülünknek az oktatási rendszerből, amit már egyszer beszéltünk itt nálatok, és hogyha nem sikerül egy felnőtt nappali foglalkoztatok, tényleg otthon ül 0-24 órában, ez pedig egy nagyon-nagyon kellemes, hasznos időtöltés lenne mindenkinek.
1: Kérdőív, ami majd itt a videó alatt, hogyha vége az élő beszélgetésnek, akkor bekerül, a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány kérdőíve, ami arra vonatkozik, tehát, hogy kinek milyen javaslatai lennének erre a speciális játszótérre, milyen jellegű kérdésekre lehet számítani, mennyire személyes, vagy mennyire általános?
0: A személyes igazából arra vonatkozik, hogy milyen nehézséggel él ez az adott család, milyen korosztály, az érintett gyermek, családtag, rokon, hol laknak, hogyha megépülne egy ilyen játszótér, akkor jönnének-e, szívesen vennék-e. Eddigi játszótér használattal kapcsolatos tapasztalatok, tehát mik azok az eszközök, amiket szeretnek, szívesen használnának, mi az, ami már nehézséget okoz, ha járnak, miért szeretnek járni, ha nem járnak, miért nem járnak. Röviden ennyi.
2: Van egyébként elképzelés, már gondolom van a fejetekben, hogy így Dunavarsányon belül hol lenne ez a játszótér? Tehát vannak azért így ötletek már erre?
0: Ötleteink lennének, mert azért vannak még ott szabad területek, de ezt azt gondolom, hogy majd
2: persze, ez majd a későbbiekben, igen, nyilván,
0: igen,
2: az önkormányzat.
0: Mert mindenhol.
1: Igen, minden sarkon, mindenhol.
0: Igen. De nyilván egy nyugodtabb, csendesebb helynek, a forgalomtól mentesebb, ha erre gondoltak, akkor mindenképp ez szem előtt lenne.
1: Meddig lehet a kérdőívet kitölteni? Van ennek valami időhatára?
0: Körülbelül október közepéig, tehát most egy ilyen bő hónapot tudnánk erre szánni, és akkor egy valid adatok jönnének, reméljük be.
1: Ha már október közepe, akkor úgy tudjuk, csicseregték a madarak, hogy egy rendezvényt is terveztek Dunavarsányban, egészen pontosan október 17-ére. Milyen rendezvény lesz ez?
3: Hát igen, ez egy állatos tematikájú rendezvény lesz. A Kanga Alapítvány jóvoltából fognak jönni állatok, de közben ugye lesznek programok is mellette, tehát ugrálóvár, csillámtetoválás, akkor esetleg kézműves sarok, színező sarok, finomságokkal is fogunk készülni, üdítővel, nassolnivalóval, rákcsálnivalóval, úgyhogy
1: ez. És ez hol lesz, helyi lesz?
3: Igen, Dunavarsányban lesz, a Cserkészházban, de majd mindent ki fogunk írni a Facebook oldalunkra.
1: Persze, meg mi is beszélünk még róla. Egyébként ezekre a rendezvényekre nem az első rendezvényetek. Várjátok a tipikusan és az atipikusan fejlődő családokat is?
3: Igen, mindenképpen mindenkit, aki szeretne.
1: Tök jó. Szuper. Hát mi nagyon-nagyon szurkolunk nektek, és küldjük a csít, az energiát. Bízunk benne, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy Dunavarsány önkormányzata befogadó, erre bízunk benne, hogy majd sikerül. Ugye azért ezt a hallgatóinak mondjuk, hogyha esetleg nem annyira vannak ki, vagy ez nem olyan egyszerű ez, mert nyilván ennek kell egy szavazat, egy pályázat, hogyha van, és akkor ez nyilván nem holnap fog elkészülni, de minden így kezdődik, hogy egy ötletből. Nagyon-nagyon szépen. Nagyon, igen. Köszönjük szépen a Dunavarsányi Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány két kurátorának, Kurucsai Ágnesnek és Kálmán Móninak a beszélgetést.
0: Köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
4: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Három program egy helyen, Lecsó Akusztik portréfilm Nádasdy Andrástól és az utolsó nagy vásznas vetítése, az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Szigetszentmiklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egy szál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Párutcai Fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Szigetszentmiklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetekről és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Szigetszentmiklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
7: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, úgy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
6: Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Szigetszentmiklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban szervezők, a Szigetszentmiklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Bejelentette pályafutása lezárását az SKSK férfi kézilabda csapatának kapusa Perényi Martin. A számos NB1-es idént maga mögött tudó játékos nyilatkozatában külön kiemelte, örül, hogy Sziget-Szent Miklóstól vonulhat vissza, mert itt is kezdte fiatalként a kézilabdát. A klub saját közösségi felületein sok sikert kívánt Perényi Martinnak a további tervekhez, de ugyanakkor mindkét fél jelezte, hogy még nem ér véget az együttműködés, ugyanis a volt kapus az utánpótlásban edzőként továbbra is az SKSK kötelékeiben marad.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Mikor jöttök haza című apás fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi.

0: Friss közlekedési információk következnek a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában, a Süss fel napban. Jelenleg torlódás van a Budapest környéki utakon, erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Élénk a forgalom az M2-es autóúton Vác és Fót körzetében, de az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyorod térségétől kezdve is erős forgalomra kell készülnötök, valamint az M4-es autóúton Üllőtől és az M7-es autópályán Török-Bálint közelében és elég komoly dugó alakult már ki. Itt a térségünkben pedig az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve erős a forgalom, bár egyébként azért picikét lejjebb Dunavarsánynál és Taksonynál is egészen lassan tudtok az 51-es úton autózni, de szintén lassú a haladás egyébként a Csépi úton is, Sziget-Szent Miklóson nagyjából az Orsolya köztől kezdve kell erősebb forgalomra készülnötök, valamint a Gerinc úton is jelenleg lépésben lehet autózni, és élénk a forgalom a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán is, nagyjából a Petőfi Sándor utcai körforgalomtól kezdve kell torlódásra számítanotok. És ne felejtsétek el, hogy forgalmi rendváltozás van közműépítési munkálatok miatt, méghozzá Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky úton. Egyébként ez a korlátozás várhatóan jövő héten hétfőig, szeptember 22-éig így marad, addig dolgoznak majd ott a szakemberek, de minden fontos információ fent van egyébként Sziget-Szent Miklós város hivatalos oldalán is ezzel kapcsolatosan, és aki esetleg egyébként busszal közlekedik, ő is figyeljen, mert hogy a buszok is terelve közlekednek a Szent Miklós úti lakótelep térségében, de ezzel kapcsolatosan is kint vannak táblák, amelyek felhívják a figyelmet az ideiglenes forgalmi változásra. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süss fel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Kedd van, szeptember 15-e. A mai napon az Enikők ünneplik a névnapjukat. Boldog névnapot kívánunk nektek. Ezen kívül pedig nézzük is meg, hogy még milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak szeptember 15-éhez. Megalapították a Greenpeace-t ezen a napon, képzeljétek el, 55 évvel ezelőtt, 1971-ben. Ezen kívül pedig ma lenne 136 éves Agatha Christie angol krimiíró is, Miss Marple és Poirot megalkotója. A délnyugat-angliai tengerparti Torgay városában született Agatha Mary Clarissa Miller néven, a krimi koronázatlan királynőjeként is szokták őt emlegetni, 66 detektív regénye minden idők legnagyobb példányszámban elkelt könyvei között szerepelnek, csak Shakespeare műveiből és a Bibliából adtak el többet. Színpadi darabját, a The Mass Trap-et 1952 óta folyamatosan játsszák, ami szintén egy rekord, semmilyen más színdarabot nem játszottak ennyi ideig. Mary Westmacott álnéven romantikus regényeket is írt, de ezek kevésbé váltak egyébként ismerté. Két házassága volt, először Archibald Christie, pilóta volt az ő férje, méghozzá 14 éven át, de a férfi hűtlensége miatt 1928-ban elváltak. Utána pedig 46 éven át Max Malloven régész felesége volt, akivel élete végéig tulajdonképpen együtt éltek, bár ez a férj is hűtlen volt végül hozzá. Mindkét világháborúban Agatha Christie ápolónőként dolgozott, második férjét pedig gyakran kísérte el az ásatásokra. Aztán ma is az egyik Google születésnapot ünnepeljük, a google.com domain bejegyzésének van az évfordulója. A Google jelenleg a legnépszerűbb internetes keresőrendszer, egyébként több fontos dátum is van a cég alapításához köthetően, és több szülinapja is. 1998. szeptember 4-én bulikat és ünnepségeket, aztán pedig szeptember 7-én és 27-én is tartottak. A Google mindegyik születésnapját ünnepli, meglepetésszerűen változó Google logókat láthatnak a felhasználók ezeken az alkalmakon. Aztán két évvel ezelőtt hunyt el Tito Jackson, amerikai énekes, gitáros, a The Jackson 5 tagja, Michael Jackson testvére volt ő. A 70-es években az együttes több slágerrel, mint az ABC and I Want You Back and az I Will Be There vezette a slágerlistákat. A Jackson 5-ot 1997-ben beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be is egyébként. Végezetül pedig ezen a napon hunyt el Anton Weber, osztrák zeneszerző és karmester is. 1945-ben, 81 évvel ezelőtt. És még egy fontos dolog a mai naphoz, Tommy Lee Jones, amerikai színész, a Men in Black és a Macska a forró bádogtetőn filmeknek a sztárja, ma lett 80 éves. Boldog születésnapot kívánunk neki! Ezek voltak már a mai évfordulóink, méghozzá szeptember 15-én, kedreggel a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfelnapban, aztán most pedig folytatjuk is, méghozzá Gombkötő Sára nem szólok senkinek című dalával, aztán pedig jövök vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velünk a folytatásban is!

Ez a Sűs felnappal, aki egy rádió ébresztő műsora. Szeptember 15-e van, kedd. Én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Nézzük is meg gyorsan, hogy milyen témákkal készülünk nektek ma reggel, hiszen tudjátok, délelőtt 10 óráig itt vagyunk Bredák Szandival a mikrofonok mögött. 7 óra után hívjuk majd telefonon hazai Tímeát, a Dunaharaszti Önkormányzat kommunikációs munkatársát. Egy picit Timi beszámol majd nekünk arról, hogy milyen volt múlt hét szombaton Dunaharasztin a sportágválasztó, és természetesen arról is beszélgetünk, hogy hamarosan Bagosi Brothers Company koncert lesz méghozzá Dunaharasztiban. Utána pedig 7:30 és 8 óra között a Ma esti itt élünk című riport műsorunkból hozunk nektek egy rövid részletet. Annyit előjáróban elárulok, hogy síelni fogunk, mert hogy Patek Edina kolléganőnk a Sports for Kids iskolának a vezetőjével, Pap Lacival beszélget, a síiskola egyébként Halásztelken található. Lesz nyílt nap, volt is, illetve lesz is még majd ezen a héten szombaton, szeptember 19-én. Aztán pedig Lázár Gergő 8:30 után lesz a vendégünk, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója, beszámol az elmúlt programokról. Volt például Pumpakupa, szerencsére most el az eső, a fotók alapján pedig nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, és hát természetesen az előttünk álló programokról is beszélgetünk majd vele. Aztán pedig 9 óra után Horváth Ádám, Sziget-Szent Miklósi íjász lesz a vendégünk, mert hogy ők csapat szinten a most megrendezett világbajnokságon, ami Szilvásváradon volt, első helyet értek el. Ádám egyébként csak egy kis kulisszatitok, de az íját is elhozza majd magával. Azt ugye tudjátok, hogy a beszélgetéseket videós formában is élőben fogjuk közvetíteni, mint mindig, a Lakihegy Rádió közösségi oldalain, úgyhogy meg tudjuk nektek majd videós formában is mutatni Ádámnak az íját, illetve egy picikét mesél is majd nekünk róla. Tartsatok velünk ma reggel is, itt vagyunk délelőtt 10 óráig, ahogy említettem, Bredák Szandival a mikrofonok mögött. Ez a Sűs felnap az ébresztő műsorunk. Bíró Csongor dalával megyünk tovább, 7 órakor pedig folytatjuk majd a legfrissebb hírekkel, aztán hamarosan mi is visszatérünk. Maradjatok velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Új közbeszerzést írnak ki a budavári palota újjáépítésére. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lesz eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat 2 lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte. A budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt 1 számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank a Nagyvázsonyi várról. A 25 000 forint névértékű ezüst és az 5 000 forint névértékű rézötvezető érme ma kerül forgalomba. Előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvara, hátlapján pedig a külső homlokzat látható. Az emlékérmet Tóth Zoltán tervezte. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja minél nagyobb zöld tömeg létrehozása, új fák és növények építésével.
4: Időjárás.
5: Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogy

0: Folytatjuk a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Ne felejtsétek el, hogy Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky úton egyirányúsítva lett egy szakasz, méghozzá a Tököli út, illetve a Losonci utca közötti szakaszon csak egy irányban tudtok közlekedni, méghozzá Csepel felé. Visszafele a másik irányban sajnos kerülnötök kell. Úgy néz ki, hogy a munkálatok egyébként egy héten keresztül zajlanak majd. Ezen kívül pedig térségünkben torlódás van a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, illetve a Gerinc úton is lassan tudtok jelenleg autózni, valamint a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is jelenleg csak lassan tudtok araszolva közlekedni. Aztán élénk a forgalom az 51-es úton is, Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába, valamint a Műúton is Szigethalmon, én úgy látom, hogy végig elég lassan tudtok közlekedni. Aztán ahol még torlódás van, az Tököl főútja, illetve az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között jelenleg élénk a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfel nap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
0: és Somogyi Betti, sziasztok!
4: Hát a szeptember 12-i sportnapon, illetve sportág választón Dunaharasztin mi azt látjuk így a beszámolók meg a képek alapján, hogy igen sok mindenkit megmozgattak az odaérkező sportolók, mert hogy a mozgásé volt a főszerep a Dunaharaszti sportnapon. Itt van velünk a vonalban hazai tíme, a Dunaharaszti város önkormányzatának kommunikációs munkatársa. Jó reggel, szia!
5: Jó reggelt, mindenkinek, sziasztok!
4: Ez a Mozdulj ki, próbáld meg rendezvény volt. Na mennyire mozdultak ki, és mennyire próbálták meg? Én most éppen Katus Attilát látjuk a fotón, amit nézünk, ahogy igen, nagyon megmozgatja az embereket.
5: Hát az... izgultunk, ez az első, ugye, hogy milyen lesz az időjárás, persze. Mert ugye megszoktuk, hogy most már mindig meleg van, és sosem esik az eső, na de pénteken mekkora eső volt, igen. És nagy-nagy örömünkre hihetetlen gyönyörű idő volt szombaton, és tele volt, a Sportsziget is tele volt, a sportok iránt érdeklődő családokkal, tényleg a kisbabáktól a nagymamákig, nagypapákig mindenki eljött. Azt mondhatom, hogy úgy, ha az egész rendezvényt nézzük, az egy közel 600 ember meg annyit mozgattunk.
4: Az igen.
5: Úgyhogy a Bezerédi Sportparkban ugye délután kezdődtek a rendezvények, és Katus Attila zenés tornával melegítette be a megjelenteket, illetve ugye életmódtanácsokról is beszélt arról, hogy hogyan lehet a fenntartható módon ott hagyni a sportot és az egészséges táplálkozást az életünkben, hogy ezek ne csak ilyen kampányszerűen jelenjenek meg. És ugye a Bezerédi Sportpark

0: a nagy pályáin bemutatkoztak a judókák, ki lehetett próbálni a különböző labdajátékokat, és ugye a délelőtt folyamán pedig lent a Sportszigeten, a teniszpályán, illetve a Csónakháznál, hivatalos nevén a vízisport telepen sárkányhajózni lehetett, de még a sakkszakosztály is felvonult, és szimultán sakkot lehetett játszani, természetesen ki lehetett próbálni a teniszt is, és nagyon bízunk benne, hogy tényleg akár felnőttek, akár a gyerekek, főleg ugye, hogy a múltkor is beszéltünk erről, hogy a szeptember mindig arról szól, hogy elindul egy új kezdet, és új sportágakat is beiktatunk az életünkbe, remény szerint. És ez a gyerekeknél még egy kicsivel könnyebb, főleg akkor, hogyha megismerhetik, ha láthatják ezeket a sportágakat, és esetleg barátokkal együtt azt mondják, hogy akkor mi mostantól járunk akár egy evezős szakkörre, mert a Dunaharaszti vízisporttelepen megtetszett ez nekünk, sárkányhajózni is lehetett például, de hát a kenúzás a Dunán az ugyanolyan izgalmas lehet, mondhatjuk azt is, hogy ez egy picike sárkányhajó, ha valakinek közben az egy-kettőt van kedve mondani a hajóban, akkor már is azzá alakulhat az élmény, de bármelyik, akár a kosárlabda, a kézilabda, a küzdősportok, a foci, hát ugye óriási, hihetetlen sikere van a kisrácok körében, főleg a labdarúgásnak, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon sikeres rendezvény volt, ezúttal is köszönjük a DMTK-nak a szervezést és a DVKFT munkatársainak, hogy ilyen lelkesen tényleg ott voltak reggeltől estig a kollégáink, és azt hiszem, hogy ilyenkor őket is tölti egyébként az az élmény, hogy nagyon jó látni azt, hogy a családok érdeklődnek, eljönnek és részt vesznek.
1: Igen, ezt jó hallani. Én ugye nem voltam ott, de látom itt a képeken, látjuk meg a beszámolókból, hogy nagyon
2: rengetegen voltak.
1: Igen, és ahol valószínűleg szintén rengetegen lesznek, és amiről még senki nem maradt le, szeptember 27-én Bagosi Brothers Company szabadtéri koncert Dunaharasztin. Ugye?
0: Így van, és azért szabadtéri, hogy minél többen elférjünk. A sportcsarnoknak a beltereiben ugye szűkebb a létszám, de hát kint a parkolóban elférünk sokan, és hát Magyarország egyik legtöbbet koncertező és legnagyobb sikerű zenekara a Bagosi Brothers Company. Úgyhogy nagyon-nagyon várunk mindenkit sok szeretettel Dunaharasztira szeptember 27-én vasárnap este 8 órára a Városi Sportcsarnok parkolójába, és mivel arra gondolunk, hogy nagyon sokan lesznek, ezért Dunaharaszti Város Önkormányzata ingyenes buszjáratokat biztosít, koncertbusz, így hívjuk őket, le lehet tenni az autót a piac téren, hogy elférjünk, és a piac tértől ingyenes buszjáratok rendszeresen mennek ki a Városi Sportcsarnokhoz, mert ott azért nagyon szűk a lehetőség a parkolása, hiszen a parkolóban van maga a rendezvény. Meg lehet állni persze a környéken, és onnan át lehet sétálni, de hát a legegyszerűbb ez, hogyha akár már a hív megállótól is, tehát a Dunaharaszti külső nagy hív megállótól is indulnak a koncertbuszok, rendszeresen ez egyébként fönt van, az összes információ Dunaharaszti Város hivatalos oldalán, a dunaharaszti.hu-n, ott vannak, hogy mikor indulnak pontosan ezek a buszok, és 10 éves kor alatt ingyenes a rendezvény, úgyhogy szeretettel várjuk a családokat, egy kicsit talán később fekszünk le aznap este, de megéri az élményt. Szeptember 27, vasárnap este 8 óra, Bagosi, Dunaharasztin.
1: Így van, erről majd mi is még azért külön fogunk majd beszélni. És akkor van egy másik témánk is, hát csicseregték a madarait, hogy készítettél egy nagyon érdekes és sokakat érintő interjút, méghozzá egy kertészmérnökkel, mert ő nem csak kertészmérnök, hanem favizsgáló is, ezt az interjút majd lehet olvasni, amit készítettél. Milyen oknál fogva készült el ez az interjú, és miről szól pontosan, milyen céllal csináltad?
0: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen hát nagyon nagy a felháborodás, érthetően, mert ezek érzelmi ügyek is, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, hogy milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta a Huba az egyetemen azt, hogy milyen módon döntünk egy fa életéről, és hogyan mentjük meg az utolsó pillanatokig is a lakott területeken lévő fákat. Ugye itt nagyon fontos, hogy óriási a különbség a között, hogy a városban él egy fa, hogy milyen fajtájú az a fa, mikor ültették, és milyen körülmények között él. És ezt magyarázta el egészen érthető módon, és olyan dolgokat lehet belőle megtanulni, azt gondolom, ami mindenkinek fontos lehet, és a beszélgetés során is egyébként rákérdeztem, hogy miért érzünk ekkora veszteséget, ekkora gyászt akkor, amikor egy nagy idős fát ki kell vágni. És olyan szép volt ez a párhuzam, amit mondott, azt mondta, hogy ő egyébként Erdélyből származik, és hát a fák világa. És a szakdolgozatában ez az egyik, amikor sok évvel ezelőtt írta a szakdolgozatát, ez az egyik fő mondata a fejezetnek, hogy ha a fák nem lennének, talán mi sem lennénk. És hogy az emberiség kultúrájában a fáknak szinte mítikus, nem is szinte, mert ugye nagyon sokan tudjuk is, hát akár most az jut eszembe, ugye a Trónok harca című sorozatot sokan látunk.
2: Igen.
0: Hogy a szent fák. Szóval valahogyan úgy vagyunk, és az erdőben csendben sétálunk, a nagy fák között érzünk valami egészen fantasztikus megnyugvást, és fontos élményt, amitől nem akarunk elbúcsúzni. És föl vagyunk háborodva. Sokszor ez az érzelmi élmény, ez jogos bennünk. És ezzel együtt meg kell értenünk, hogy a fák sem élnek örökké. És itt Dunaharasztin például nagyon sok nyárfa van. A nyárfáknak az élete, ezt is most tanultam a kertészmérnöktől, minél gyorsabban nő egy fa, annál rövidebb ideig él. Minél inkább városi környezetben él egy fa, az legjobb esélyei is körülbelül 50%-osak ahhoz képest, mintha erdőben élne. Ennek az az oka, hogy a gyökérzete nem tud úgy megerősödni, a tápanyagfelvétel nem tud olyan intenzív lenni, nem alakulnak ki olyan növénytársulások, amelyek egymást tudnák erősíteni, ugye az erdőnek ez a lényege. Szóval talán hallani a hangomból is, hogy tényleg Huba olyan szenvedélyesen beszélt erről az egészről, és meg is beszéltük egyébként, hogy talán sikerül majd meghívnunk őt, és akár előadást is tart arról, hogy milyen műszerekkel és milyen metódus alapján dönt arról, hogy a fának milyen ápolás szükséges, hiszen lehet, hogy egy izítással meg lehet oldani, és még néhány évet, vagy akár egy évtizedet is kaphat az a fa, és vele együtt mi emberek. Mert nekünk embereknek is nagyon fontosak a fák, de az emberélet és az ingatlanok védelme elsőbbséget élvez lakott területen, városi környezetben. Nem tudjuk megvárni azt, hogy egy fáról egy viharban egyszer csak majd letörik az a nagy ág. Azt nekünk le kell vágni időben, és meg kell vizsgálni a fáknak a törzsét, a szerkezetét, a gyökérzetet. Erre fantasztikusan jó műszerek vannak, és egy nagyon összetett és sok szempontú vizsgálat után dönt úgy a favizsgáló, a szakmérnök, kertészmérnök arról, hogy egy fa élete hogyan menthető meg, vagy ha nem kerülhető el a kivágása, akkor bizony ki kell mondani, hogy el kell búcsúznunk tőle. És ezeket élik át az emberek, nem csak Dunaharasztén, hanem ahogy látom a Facebookon, szinte minden településen ugyanígy a lakosság hát nem veszi jó néven, amikor egy fát kivágnak, és akarja tudni, hogy annak mi az oka. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel az interjúval talán segítünk abban, hogy jobban értsék az emberek, miért van szükség olykor, amikor elkerülhetetlen egy-egy fa kivágására, amit természetesen pótolunk. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ez is egy tervezett munka, hogy a kivágott fáknak a helyére milyen típusú fa kerüljön, hány darab fa kerüljön, milyen környezetbe kerül az a fa, hogy van kialakítva az ültetési környezet, milyen talajcserére van szükség, stb. Stb. Tehát ez hát nem véletlenül szakemberek döntenek erről, és nem az átlagember.
1: Eszembe jutott egy rajzfilm, ez a, hogy angolul mondom, de tök mindegy, mert magyarul is Lorax. Uh-huh. Nem tudom, hogy láttátok-e, de láttam. Egyébként ez is arról szól, hogy egy kapzsi üzletember a történetben mohóságból az összes fát kivágja, igen, valami trufullafa, vagy hogy hívják ezeket a fákat, azért, hogy aztán nyilván üzletet csináljon, mert hogy a fának a lombjából valamilyen ruhát, vagy mit,
2: igen,
1: készít.
2: Igen, valami pulóvert, vagy mit készítenek.
1: Igen, igen. És igazából pont ez az érdekessége és üzenete, hogy mennyire fontosak a fák, mert nyilván utána jön a szenvedés, hogy az oxigén.
0: Hát és gondolunk, igen, hogy nem csak árnyékot ad a fa, hanem egy olyan ökoszisztémának a része a fa, ami nekünk embereknek létfontosságú. Ugye az oxigéntermelésben, a párásításban, a klímában, mindenben, hát most nyáron megtapasztalhattuk, hogy milyen az, amikor a perzselőhőség egyszerűen elviselhetetlen. Úgyhogy minden városnak egyébként most lehet ezt érzékelni, hogy kiemelten fontos lett a zöld területek fenntartása, a folyamatos ápolás, egy fa, egy városi fa élete is. Hát most ugye ez pont erről szól az interjú, hogy azért nagyon különböző. Vannak akár 70-80-100 évig élő fák is, de ha valamilyen módon megsérül annak a fának, például neki tolatnak fiatal korában egy fának, az lehet, hogy ott helyben nem látszik azonnal az a sérülés, de 20-30 év múlva az a fa elkezd száradni, mert már azok a szárító szövetek nem tudnak olyan jól működni, mintha nem érte volna a sérülés a fát. Úgyhogy valamik, emlékeztek rá, amikor a Adj egy vödörnyi jövőt programot hirdettük Dunaharasztin, arra kértük az embereket, hogy ha lehetséges, segítsenek abban, hogy a fiatal facsemetéinket, az 5 évesnél fiatalabb fiatal fáink kapjanak vizet a forróságban, mert folyamatos ápolásra van szükség. Most a kertészmérnök elmondja, hogy ez az 5 év már nem is 5, hanem inkább 8. Tehát ha mi elültetünk ma egy fiatal facsemetét, folyamatosan, mint hogyha hazavinnél egy kis cicát, vagy egy kis kutyát, folyamatosan figyelned kell, és az első 8 évig ápolni, figyelni, mert az időszak, amikor a legérzékenyebb, amikor a gyökérzet a legintenzívebben tud fejlődni, ha kap elegendő csapadékot vagy vizet, amit az ember önt rá, és figyel arra, hogy hogyan fejlődik. Pontosan ugyanolyan élőlény egy fa, mint egy kis kutya, vagy egy kis cica, vagy mi emberek, és az élete bizony nem véges. De az élete elején minél több támogatást kap, annál hosszabb és annál egészségesebb életet kap a fa, és annál hosszabb ideig tudunk mi emberek benne gyönyörködni is, és élvezni azt, amit egy fa tud adni. Árnyékot, párát, és megnyugvást.
1: Timi, hol lehet, mikor lehet olvasni majd az elkészült interjúdat, amit tehát a favizsgálóval, kertészmérnökkel készítettél?
0: A dunaharaszti.hu oldalon ezen a héten fölkerül ez az interjú, és a Facebook oldalon is meg fogjuk osztani. Szerintem könnyű lesz megtalálni.
1: Olvassuk majd el, mi is így fogunk tenni. Köszönjük szépen Hazai Timiának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának a beszélgetést.
2: Köszönjük.
0: Én is köszönöm, sziasztok, és szép napot mindenkinek!

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: kilométerért, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Három program egy helyen, Lecsó Akusztik portréfilm Nádasdy Andrástól és az utolsó nagy vásznas vetítése az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egy szál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Párutcai Fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget-Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetekről és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget-Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
5: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, hogy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
4: Jakab Gergely filmkészítő hozzátette, bár nem így tervezte, ugyanakkor Nádasdy András hirtelen halála után szinte kötelességének érezte, hogy róla is készítsen egy portréfilmet. Rengeteg dolgot megtudott az elmúlt hónapok során az egykori mozi tulajdonostól, amelyet a nagy közönségnek is szeretne bemutatni. Jakab Gergely hozzátette, nem volt mindig zökkenőmentes a közös munka, miután mind a ketten ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Ugyanakkor végül mindig sikerült közös nevezőre jutniuk a nyáron elhunyt Nádasdy Andrással.
5: Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra. Úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített. Voltak nehezebb pillanataink, de nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Sziget-Szent Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrászszék szabadalma volt.
4: Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Sziget-Szent Miklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házba a szervezők, a Sziget-Szent Miklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni. Az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még óvis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Sziget-Szentmiklósi Kickbox Sport Egyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Sziget-Szentmiklósi Egyesületbe folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
6: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti 2-szer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a 2 péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben, face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között. Abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnak, ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
4: Sporthíreink. Bejelentette pályafutása lezárását az SKSK férfi kézilabda csapatának kapusa Perényi Martin. A számos NB1-es idényt maga mögött tudó játékos nyilatkozatában külön kiemelte, örül, hogy Sziget-Szentmiklóstól vonulhat vissza, mert itt is kezdte fiatalként a kézilabdát. A klub saját közösségi felületein sok sikert kívánt Perényi Martinnak a további tervekhez, de ugyanakkor mindkét fél jelezte, hogy még nem ér véget az együttműködés, ugyanis a volt kapus az utánpótlásban edzőként továbbra is az SKSK kötelékeiben marad. Új támogatóval erősödött Sziget-Szentmiklós férfi kosár csapata. A nemzetközi hátterű és szolnoki székhelyű cég a következő szezonban lesz az NB1-B és BKG Prima szponzora. Ezzel a térségiek már 2 támogatóval rendelkeznek, ugyanis egy Sziget-Szentmiklósi kávézó még 2 évvel ezelőtt a csapat mellé szegődött. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, minden együttműködés nagyon fontos számukra, hogy tudják tartani a szintjüket a másodosztályban. Hozzátette, évek óta az egyik legkisebb költségvetésű csapatként vannak ott a legjobbakkal, és ez most sem lesz másként, de ha komolyan veszik, hogy fel szeretnének jutni, akkor ezen a téren is fel kell venniük a versenyt.
0: Időjárás.
4: Kedden csökken a felhőzet és döntően gyengén felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északi szél csak kevés helyen érénkülhet meg. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi Bence.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M0-as autóút déli szektorában Gyál térségében az M1-es autópálya irányába a 37-es kilométernél a forgalom jelenleg csak egy sávon halad, a torlódás pedig már 5 kilométeres. Ezen kívül az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A 82-es kilométer környékén lezárták a külső sávot. Ha tehetitek, akkor vezessetek figyelmesen és kerüljétek el azt a szakaszt. Egyébként térségünkben torlódást látok az 510-es úton Taksony, illetve Dunaharaszti között, de az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve még mindig élénk forgalomra kell készülnötök a főváros irányába. Lassú a haladás egyébként a Gerinc úton is Sziget-Szent Miklóson, illetve ne felejtsétek el, hogy útfelújítás miatt Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky úton egyirányúsítva lett a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz. Csepel irányába tudtok haladni, a másik irányban viszont nem, arra fele kerülnötök kell. Sziget-Szent Miklós város hivatalos oldalán, illetve közösségi oldalán egyébként minden fontos info fent van, de mi is megosztottuk ezt a forgalomkorlátozással kapcsolatos információt a Lakihegy Rádió közösségi oldalain. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Szeptember 15-e kedd van, ami azt jelenti, hogy keddenként este 8 óra után kezdődik az Itt élünk című térségi riport műsorunk. Ezúttal Patek Edina kolléganőnk halásztelekre látogat el, és egy olyan egyesület munkájával ismerkedhettek meg, amely egész évben a mozgás, a sport és az aktív életmód megszeretetésén dolgozik. Vendége lesz Pap László, a Halásztelki Sport for Kids egyesületnek a vezetője. Természetesen, ahogy mindig, most is hoztunk nektek egy kis ízelítőt a ma esti adásból. Hallgassuk meg!
5: Az előző részben már azért jó néhány dolgot megtudtunk a síelésről, annak részleteiről, a kötelező, de inkább azt mondanám, hogy szükséges felszerelésekről. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy hol vagytok ti. Egészen pontosan Halásztelken az Ősz utcában, a sportpálya mellett. Ez egy nagyon fontos információ, amit kihagytunk. És még egy nagyon fontos, illetve kettő olyan infót is hoztunk a hallgatóinknak, ami szerintem örömteli, hogy szeptember 12-én volt már egy nyílt napotok, beszéljünk először majd erről, és lesz még. Tehát, hogyha valaki esetleg lemaradt erről a szeptember 12-éről, akkor 19-én szintén szeptemberben tudja pótolni. No, de akkor térjünk is rá, kérlek, erre a szeptember 12-i alkalomra. Ez hogy sikerült, illetve mivel készültetek az odaérkezőknek?
6: Hát először is köszönjük szépen mindenki, aki már volt nálunk és megjelent. Ugye a 12-i is és a 19-e is egy ingyenes nyílt nap, amiről beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy mindenki eljöhetett és majd eljöhet még, és kipróbálhatja ingyen a sízést. Mi biztosítunk hozzá felszerelést, természetesen ott van a pálya, ott vannak az edzők, a jó hangulatról pedig gondoskodunk, és kipróbálhatja egy rövidebb óra vagy alkalom keretében, ahol segítünk a felszerelés kiválasztásnál, segítünk felöltözni, beöltözni, és utána pedig oktatók segítségével egy röpke kis bemelegítő, rávezető gyakorlatok után, ahol megismerkedünk a felszereléssel, utána ki is lehet próbálni a pályán a csúszást, tehát konkrétan csúszhatnak a pályánkon egy párszor, és akkor ott azonnal egyébként már jönnek azok az érzések és azok az élmények, ami szerintem sikerül ilyenkor bevonzani ezeket az embereket. Most a szeptember 12-i tapasztalatok azt mutatják, hogy azért van érdeklődés a térségben, szerencsére, mert nagyon szép számmal jelentkeztek és részt vettek nálunk ezen az ingyenes próbanapon, illetve nagyon sokan már be is iratkoztak, tehát volt, akinek annyira megtetszett, hogy ott már helyben beiratkozott. Egyébként érdemes kihasználni ezeket az alkalmakat, mert most ilyenkor mindig kedvezményes a csoportos beiratkozás is, és rengeteg olyan még plusz információhoz juthatnak, amit ott személyesen mi átadunk nekik.
5: Időpontot említettünk már, viszont azt nem, hogy hány órától hány óráig várjátok az érdeklődőket majd szeptember 19-én, és kell esetleg előzetesen regisztrálni.
6: 12-én is reggel 8 órától délután 4 óráig voltunk, és 19-én is reggel 8-9 órától már várjuk a leglelkesebbeket, és délután 4-ig szintén ott leszünk ezen az ingyenes nyílt napon. A regisztráció az nem fontos alapvetően, tehát bárki bármikor jöhet és kipróbálhatja, viszont annyi annyiból érdemes, akár telefonon, akár e-mailen, vagy bármilyen formában, ugye Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, ránk üzenni és megkeresni minket, mert ha azt látjuk, hogy az adott időszakra már nagyon sokan jelentkező, akkor mi lehet, hogy tudunk abban segíteni, hogy akár egy fél órával előbb vagy később érkezve mondjuk ne legyen olyan tumultus a pályán. Mert eleve vannak olyan családok, akik már együtt jönnek, családbarátok, gyerekismerősök, és akkor lehet, hogy van, hogy egy időben 10-15 ember is ott egyszerre mozog a pályán, és egy másik időszakban pedig lehet, hogy egy kicsit kevesebben. Alapvetően egyébként a pálya is elbír ennél sokkal több embert, és szerencsére edzőkkel is úgy állunk, hogy fel tudjuk dolgozni ezeket a létszámokat, még ennek a többszörösét is, de hogy minél kényelmesebb legyen, és ugye mint kezdőknek, hogy minden inger, minden információ új, ezért sokkal jobb, hogyha szinte egy az egybe, vagy sokkal kevesebb emberrel kell ott foglalkozzunk, ha csak egy cipőt kell a lábára adni, vagy ott az első gyakorlatokkal, ahogy elindulunk, úgyhogy 19-én is várunk mindenkit szeretettel már a kora reggeli óráktól.
5: Néhány mondatot még kérlek, mesélj az edzőitökről. Hányan vagytok összesen, illetve akár korosztályban, hogy oszlanak meg nálatok az edzők, ki kivel foglalkozik?
6: Alapvetően én vagyok a síiskolának a vezetőedzője, és mellettem folyamatosan ott a műanyag pályán dolgozik még 2-3 ember, akikkel ezeket a csoportos foglalkozásokat, csoportos órákat látjuk el. Hasonló korosztályok, mint én, tehát ilyen 40-esek, de vannak fiatalabb srácok, akik ugyanúgy bedolgoznak és segítenek, illetve vannak idősebb rutinos rókák is, csak ez megoszlik, mert a műanyagpályás foglalkozásokon van egy brigádunk, aki mindig ott van és ellátja ezeket az alkalmakat, és vannak a havas táboraink, ahova pedig vannak olyan oktatóink, akik csak oda járnak velünk, tehát ők csak ott oktatnak nálunk, mert ez ugyan egy nagyon szép hivatás és nagyon szép szakma, és aki állandóan ezzel foglalkozik, az meg tud belőle élni, de vannak olyan embereink is, akik tulajdonképpen ezt félállásban űzik, vagy szerelemből csinálják, és van egy teljes állásuk mellette, és akkor így alkalmanként jönnek el velünk a havas táborainkban.
0: A teljes beszélgetést ma este 8 óra után hallgathatjátok meg itt a Lakihegy Rádióban, az Itt élünk című térségi riport műsorunkban. Patek Edina kolléganőnk, tehát Pap Lászlóval, a Halásztelki Sport for Kids Egyesület vezetőjével beszélget. Ebben a részben tehát a nyílt napokról volt szó, ami lesz még szeptember 19-én, tehát most szombaton is. Emellett pedig egyébként még az adásban szó lesz a külföldi utakról is, ahol a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatják a megszerzett tudásukat. Tartsatok tehát este 8 óra után is a Lakihegy Rádióval, most a folytatásban pedig maradjatok velünk, hiszen ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat 2 lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte. A budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt 1 számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével. Helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason, Csabacsűdön és Békésszentandráson is, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát sikerült elhárítani, majd helyreállt a szolgáltatás is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz.
5: Időjárás.
6: Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M0-as autóút déli szektorában Gyál térségében az M1-es autópálya irányába a 37-es kilométernél a forgalom jelenleg csak egy sávon halad, a torlódás pedig már 5 kilométeres. Ezen kívül az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A 82-es kilométer környékén lezárták a külső sávot. Ha tehetitek, akkor vezessetek figyelmesen és kerüljétek el azt a szakaszt. Egyébként térségünkben torlódást látok az 510-es úton Taksony, illetve Dunaharaszti között, de az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve még mindig élénk forgalomra kell készülnötök a főváros irányába. A lassú a haladás egyébként a Gerinc úton is Szigetszentmiklóson, illetve ne felejtsétek el, hogy útfelújítás miatt Szigetszentmiklóson a Bajcsi-Zsilinszky úton egyirányúsítva lett a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz. Csepel irányába tudtok haladni, a másik irányban viszont nem, arra fele kerülnötök kell. Szigetszentmiklós város hivatalos oldalán, illetve közösségi oldalán egyébként minden fontos info fent van, de mi is megosztottuk ezt a forgalomkorlátozással kapcsolatos információt a Lakihegy Rádió közösségi oldalain. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
3: Nem túl jó eredménye lett a PISA tesztnek, ami most éppen a globális tanulást vizsgálta, illetve hát nem csak globálisan, hanem nyilván kitér a magyar helyzetre is, már ami a diákoknak, a fiataloknak a tanulását illeti. És hát az az eredmény jött ki, hogy konkrétan amióta végzik ezt a tesztet, azóta a legalacsonyabb pontszám jött ki, mégpedig a magyar eredmény tekintetében 473-ról 452 pontra zuhant, ami nekem egyébként elsőre nem tűnik olyan nagyon nagy különbségnek.
0: Igen, kevésbé, de azért...
3: De három éve vizsgálják ezt, mert hogy itt egészen konkrétan a szövegértés van szó. Tehát magyarul a magyar fiatalok nagyon nem tudnak, egyre kevésbé tudnak értelmezni, hát hosszabb szöveget. Szerintem egyébként ssok esetben az is felmerül, hogy egyáltalán olvasnak-e
0: még hosszabb szöveget.
3: Hosszabb szöveget,
0: ezt akartam mondani. Hát talán az iskolában, amit tudod, nagyon kötelező. Nyilván mindig lesznek olyan diákok, akik kicsit pedánsabbak, eminensebbek, ők azért elolvassák. De szerintem valahogy, ahogy itt telnek az évek, és tényleg jön ez az egyre több, hát most tudom, sokat beszélünk erről, hogy tényleg egyre több képernyőidő, meg nyomkodják a telefont, de azért valahol csak meglátszik így az évek alatt az eredménye, hogy alapvetően a hosszabb szövegeket már nincs is kedvük egyáltalán elolvasni, mert hozzá vannak szokva ugye ezekhez a rövid üzenetekhez,
3: igen,
0: rövid videókhoz.
3: Igen, egyébként bevallom, de ez megint más, ez nem arról szól, hogy nem szeretnék olvasni, de mondjuk annak ellenére, hogy én is szoktam hosszabb szövegű posztot kirakni a Facebook oldalamra, de hogyha mondjuk meglátok egy szöveget, és egyébként érdekelne, de nagyon-nagyon hosszú egy poszt, akkor azt nem olvasom el. De nem azért nem olvasom el, mert úristen, ez olyan hosszú, hogy nem, hanem hogy nem akarom azzal elvinni az időt, mert regényeket, könyveket olvasok, de hogy így megválogatom, hogy mire szánok időt, és mire nem. És akkor mondjuk tényleg egy, nem tudom, egy 10 000 karakteres Facebook bejegyzést nem biztos,
0: nem
3: hogy elolvasok.
0: Mindegy,
3: de ez megint más, mert szerintem a legtöbb fiatal viszont azért nem olvassa mondjuk hosszabb Facebook bejegyzésen, mert hogy nem érdekli, nem tudja feltétlenül értelmezni.
0: Nem érdekli egyébként, igen.
3: Illetve, hát pont beszélgettünk is ugye kolléganőnkkel, Flanek Emesével, aki azért egy generációval alattunk van, ugye ő 21-22 éves, és például mondtam is neki, hogy ó, hát a fene vigye el, hogy én mondjuk írok egy hosszabb szöveget az oldalamra, és hogy azt az Instán, ami össze van kötve a Facebook oldalammal, az Instára már nem kerül ki, mert nem fér ki.
0: Ott azt szokták tudod csinálni, hogy kommentbe teszik be a szöveg másik
3: igen?
0: részét.
3: Igen, na ezt például én nem is
0: láttam
3: tényleg.
0: Igen, egy-egy ilyen színésznőnél láttam, akik mondjuk írtak egy olyan posztot, ami mondjuk akár most legyen mindegy a magánéletükkel kapcsolatos, de mindegy mivel kapcsolatos, csak mondjuk ki akarták fejteni kicsit bővebben a véleményüket, és akkor írják, hogy folytatás kommentben, és oda szokták lerakni. Én eddig mindenkinél úgy láttam, aki egy kicsit hosszabb szöveget írt, valamilyen oknál fogva. legyen az akár bármilyen felháborodás is, sokszor egyébként amiatt szoktak, aha, és akkor beteszik kommentbe, igen, a másik.
3: Bevallom,
0: részét,
3: hogy egyszerűen engem az Insta annyira nem szippantott be, hogy én a mai napig azt se tudom, hogy kell helyesen használni, vagy jól használni. Na, de hogy ugye azt mondta elmese a kolléganőnk, hogy ez azért van, mert az a generáció nem fog elolvasni, igen, egy hosszú szöveget, meg az Instagram az képekről szól, nem szövegről. Ugyan már.
0: Inkább igen. Egyébként valóban ennek az volt annak idején a funkciója. Ennek ellenére mondom, van, aki föl szokott tenni hosszabb szöveget, és ha nyilván témától függ, ha olyan, akkor el is olvassák, még akár szerintem a fiatalabb generáció is, de hát az akkor éppen pont egy olyan téma kell, hogy legyen. Tehát nem mindegy,
3: hát mondjuk a mai, mondjuk, ha csak a zenei világot nézzük, valóban azért írás kevésbé látunk tőlük, mint sem inkább videót, de mondjuk mentségükre szóljon, hogy olyan zeneszövegeket írnak, ami azért megszólal. Tehát, hogy azért ők bármennyire is abszolút, menők, igen, meg hogy mondjam, trendik, de attól függetlenül azért gondoljunk bele, hogy tényleg Azaria, vagy Jude Law, vagy akár még Dash is, de hogy azért olyan szövegeket sokszor, nem mindig, de hogy vannak olyan szövegeik, amik azért megkívánják azt, hogy az ember legalább tudjon jól fogalmazni. Tehát jó, ma már lehet, hogy AI-jel is meg lehet csinálni. De... is,
0: jó, ki tudja, igen, ezt akartam mondani, mennyit segíthet az AI.
3: De akkor is gondolkozni kell hozzá.
0: Meg én minden előadóban, akiket most így pont felsoroltál így a magyarok közül, nekem érződik az ő saját stílusuk. Tehát az biztos, hogy nem teljesen AI, mert jó, nyilván nem ismerjük őket személyesen, de valahogy, amit úgy eddig hallottunk az ő munkásságban, én azt gondolom, hogy tükrözi azért a saját stílusukat.
3: Nagyon jól beletrafáltál, mert képzeld el, hogy tegnap meséltem, hogy olvasok egy könyvet, Borsa Brown könyve, ő magyar írónő, az egyik legsikeresebb magyar kortárs író, és ugye írt egy olyan könyvet, hogy író leszel, és ugye ez arról szól, hogy hogyan írj jól, és hát mindenféle tippet, trükköt mond benne, és képzeld, van benne egy ilyen, hogy találd meg a saját stílusod, amit te is mondasz, hogy ne egy tucat legyél, hanem hogy legyen meg, és tök jó, amit mondasz, mert valóban a magyar zenei palettán is szinte akik befutottak, megvan a saját,
0: igen,
3: stílusuk.
0: Tehát,
3: hogy van olyan
0: abszolút
3: zene, ami olyan Azariás, vagy nem tudom, olyan Rúzsa Magdolnás.
0: Ja, meghallom a dallamon, ez olyan, de se, mit tudom én, akár a Bagosit is nagyon meg lehet, aha, különböztetni tőlük.
3: Igen.
0: Tehát, hogy rengeteg van, igen, tényleg. Igen. De úgy érződik a saját stílusuk.
3: Így van, és ez fontos.
0: Jó, igen.
3: Na visszatérve, szeptember 8-án jöttek ki ezek az adatok, hát nem annyira adok ott az ünneplésre, a magyar diákok ugyanis több területen is az OECD átlaga alatt teljesítettek, ugye a szövegértés az, amiben nagyon-nagyon alul teljesítettek. A 2009-es magyar csúcshoz képest már 42 pontot veszítettünk, csak nem minden harmadik tanuló az úgynevezett második képességszint alatt teljesített, ami azt jelenti, hogy egy közepesen hosszú szöveg, és hát mondjuk az is egy eléggé egyédi kérdés, hogy mi a közepesen hosszú szöveg, fő mondani valójának felismerése, vagy az olvasottakból egy egyszerű következtetés és levonása is nehézséget okoz nekik. Ráadásul Magyarországon az OECD átlagánál szorosabban függ össze a tanulók eredménye azzal, hogy milyen társadalmi és anyagi helyzetű családba születtek. Tehát, hogy ez is ugye számít, hogy nem biztos, hogy mondjuk egy alacsonyabb anyagi helyzetű család azzal van elfoglalva, hogy este három esti mesét olvasson a gyereknek, örül, hogy egyetem vacsorát tud neki adni, és van egy ágy, amire le tud feküdni, nem arra fog koncentrálni, hogy még mennyire legyen művelt egyébként a gyerek. Képzeld el, hogy én olyan középiskolás koromban a szomszéd kislánynak, aki akkor volt, hát általános iskolás, olvastam neki, mert valamit nem tudom, előkerültek könyvek, és akkor így elkezdtem neki olvasni. És már akkor megkérdeztem tőle, mert láttam, hogy úgy nem annyira érti, meg nem köti le, mondom, érted? Egy mesét, tehát hogy ja, nem tudom, egy piroska, aha, és a farkas, tehát általános iskolás volt, és kérdeztem, hogy érted a történetet, vissza tudnád mondani a saját szavaiddal, hogy miről szólt? Azt mondta, hogy nem. Tehát fogalma nem volt.
0: Ja, csak... de már nagyobb volt, tehát
3: hát
0: iskolás,
3: igen,
0: volt.
3: Igen, hát valószínűleg nem sokat olvasott neki az anyukája, vagy nem tudom, ez annyira nem volt náluk úgy fontos, meg hát azért gondoljunk bele, hogy ma ezek a rövid videók, mert egyébként itt az eredmény azt mutatja,
0: hát
3: hogy abszolút a digitalizációnak, hát nem köszönhető, mert ez nem jó kifejezés, tehát a digitalizációnak az a, az egyik hátulütője, hogy egyszerűen nem tudnak megfelelően szöveget értelmezni.
0: Igen, ez olyan rossz, mert működhetne ez jól is, hogy egyfelől tök jó, mert bizonyos szempontból tényleg a digitalizációnak rengeteg előnye is van, meg tök hasznos is tud lenni, csak valahogy tök jó lenne, ha megmaradnának ezek a régi dolgok is egy kicsit. Tehát, hogy tudod, így kicsit úgy arányaiban ez úgy meglegyen, hogy mégiscsak azért olvasnak is, de tudom, hogy beszippantja őket nyilván a telefon is, csak valahogy itt azért nehéz. Jó, biztos nyilván itt jön képben mondjuk a szülő, de nehéz azért, amikor ugye a gyerek meg nagyon a társaihoz akar hasonlítani, és akkor
3: igen.
0: Ő miért nem nézi meg ezt a mesét, vagy miért nem használja azt a játékot?
3: Szóval igen, ez meg a másik, amire kitér egyébként ez a felmérés, és ez is milyen érdekes, látod, és pont tegnap hallgattam erről egy podcastet, egy pszichológus beszélt róla, hogy most hirtelen akarta a Limpár Imre, pszichológus, tök jó az a podcast, ami így amit körülbelül másfél hete hallgat, gatok, és egyébként arról is szól, hogy ez a gatokgeteg, tehát valójában nem csinálod, csak így immelámmal, de hogy az az igazság, hogy azért azt vegyük észre, hogy minden ilyen TikTok videó, meg minden vagy ilyen online tartalom arra is van kitalálva, hogy elterelje a figyelmet. Tehát, hogy az nem segít, hiszen ugye... arról beszélt tegnap a pszichológus ebben a podcastben. Használt rá egy kifejezést, ezt most nem fog nekem eszembe jutni, de hát hányszor van olyan, hogy, és akkor ezt a példát hozza, hogy gyorsan megnézem a telefonomon az időjárást. Na most, úristen, valakinek szülinapja volt, vagy fú, de jó fotót rakott ki, vagy ó, ezt még megnézem, snit, eltelt 38-40 perc, leteszed a telefont, nem néztem meg, milyen az időjárás. Megint igen. Megnézed, és megint beszippant. És hogy ugye arra akar célozni pszichológusként, hogy itt kell rettenetesen tudatosnak lenni, és nekem is, amikor így kinyitom a telefont, hogy de nem ezért jöttem. Igen, tök cuki az a kutya, igen, jaj, ő is posztol, de nem, most csak azért jöttem, hogy megnézzem az időjárást. És ugye így ez pláne arra, hát nem segít, hanem pont, hogy hátráltat, hogy össze-vissza legyen a figyelmed, és ne tudjál egy szövegre, abszolút, vagy egy dologra igen. koncentrálni. És itt is írják, hogy az általános eszközhasználat csak a probléma egyik fele, a másik, hogy a képernyők már például bent vannak a tantermekben, a mesterséges intelligencia már a házi feladatot is megírja. Az iskolai digitalizáció ígérete könnyen érthető, egy jó szemléltető videó, interaktív feladat, ja értem? Tehát, hogy mondjuk egy pedagógus sem azt mondja, hogy olvasd el a kincskereső kisködmönt, hanem nézd meg róla két TikTok videót, vagy bármit, és akkor nem kell megnézned, vagy nem kell elolvasnod, mert hogy ott van röviden. A tanulás igen. segítő lehetőség mellé, és akkor ez az, amit mondtam, odaépült a figyelemelterelés infrastruktúrája, tehát konkrétan itt már infrastruktúraként apostrofálnak erre, hogy ez, hát ez már, ez egy direkt, ez olyan, mint a kicsit nem tudom, láttad-e a Villanykörte összeesküvés dokumentumfilmet, ami arról
0: nem,
3: szól.
0: Nem.
3: Tök érdekes, képzeld el, hogy arról szól, hogy már direkt egy nyomtatón keresztül mutatják be, meg egy villanykörte is főszerepet kap, hogy már ez az elévülésnek a tudománya, hogy direkt úgy csinálnak már meg egy nyomtatót, egy telefont, egy bármit, hogy egy idő után elromoljon. Tehát nem érdeke a gyártónak az, hogy sokáig kitartson, mert akkor nem veszel újat. Tehát minek csináljon valamit, ami 20 évig jó, hát az nem hoz pénzt, hiszen akkor hát, nem romlik el, és nem fogsz 20 évig új villanykörtét venni, érted? Tehát, hogy így ez a tudatosan hátráltat téged.
0: Hát. Jó, sajnos. Ez a mai világ, sajnos, igen.
3: Igen. Úgyhogy hát nem túl rózsás a helyzet. Hát erre nem
0: nagyon lehetünk büszkék, igen.
3: Igen. Egyébként itt azt írják, hogy Angliában ott még egészen jók lettek az eredmények. Azt írják, hogy a finn csoda kifulladt, mert eddig Finnországban voltak jó eredmények, Anglia állja a sarat, sikerük egyik fontos magyarázatát pedig egy sokat támadott reform kínálja, amely a biztos tárgyi tudást tette a készségfejlesztés alapjává. Szembe menve a divatos elképzeléssel, miszerint az iskola feladata az ismeretátadás, ehelyett elsősorban az általános készségeket fejleszti. Tehát, hogyha jól értem, akkor nem azt mondja, hogy már pedig tanuld meg és olvasd el a kötelezőt, hanem megpróbálja a készséget fejleszteni, tehát, hogy érdel azt, hogy a diák magától akarjon elolvasni valamit, vagy tudod, tehát ezt nem is kell túlmagyarázni, tehát hogy nem tanít, hanem azt tanítja meg, hogy hogyan tanulj jól. Tehát tulajdonképpen ez a lényege, szerintem.
0: Igen.
3: Na, hát olvassunk többet a gyerekeknek, meg beszélgessünk velük sokat, mert nagyon borzalmas eredmények
0: ez
3: derülnek
0: ki. Ez elég borzalmas, igen.
3: Igen, ilyen
0: és mi lesz még majd a későbbiekben? Igen. Én attól félek, hogy ez nem feltétlenül javulni fog.
3: Szinte biztos, szinte igen. Biztos, igen, és nem. Megint kinek a felelőssége, a szülőké, hogy jó példát mutasson. 5 perc múlva 8:30 van, jönnek a legfrissebb térségi infók, aztán Lázár Gergőt várjuk szeretettel stúdiónkban, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségihez igazgatóját. Vele beszélgetünk majd az előttünk és egy picit a mögöttünk álló programokról is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Három program egy helyen, Lecsó akusztik portréfilm Nádasdy Andrástól és az utolsó nagy vásznas vetítése, az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egyszál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Párutcai Fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros, énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget-Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetek és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget-Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
8: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy egyszál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, hogy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
7: Jakab Gergely filmkészítő hozzátette, bár nem így tervezte, ugyanakkor Nádasdy András hirtelen halála után szinte kötelességének érezte, hogy róla is készítsen egy portréfilmet. Rengeteg dolgot megtudott az elmúlt hónapok során az egykori mozi tulajdonostól, amelyet a nagy közönségnek is szeretne bemutatni. Jakab Gergely hozzátette, nem volt mindig zökkenőmentes a közös munka, miután mind a ketten ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Ugyanakkor végül mindig sikerült közös nevezőre jutniuk a nyáron elhunyt Nádasdy Andrással.
8: Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra. Úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített. Voltak nehezebb pillanataink, de nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Sziget-Szent Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrászszék szabadalma volt.
7: Életmentő tettéért tüntették ki a Dunaharaszti rendőrőrs egyik munkatársát. Taksony polgármestere személyesen mondott köszönetet a férfinak. Nagy Sándor Tamás nemrég vehette át elismerő oklevelét. A rendőr törzszászlós egy Taksonyban történt vészhelyzet során nyújtott segítséget. Munkáért és helytállásáért Zsolnai Pál polgármesteri dicséretben részesítette. A rendezvényen Molnár Szilvia alezredes és kapitányságvezető is részt vett.
6: Még több hír egy helyen.
5: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
5: Süss fel nap Redák Szandival
10: és Somogyi Bettel.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot. Az ébresztő műsorunkat azt írja az útinform, hogy az M0-as autóút déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál baleset történt. A 19-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a külső sáv zárása miatt már közel 5 kilométeres a torlódás. Ha tehetitek, akkor kerüljetek. Emellett pedig a keleti szektorban az M0-as autóúton Becsésnél az M1-es autópálya felé vezető oldalon egy baleset történt. A 42-es kilométernél a sávzárás miatt Pécelig torlódik a forgalom. Ha esetleg arra fele van dolgotok, akkor próbáljatok megkerülni. Ezen kívül pedig rendkívül erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, többek között az M3-as autópályán, illetve az M2-es autóúton is jelenleg nagyon lassan tudtok autózni. Sziget-Szent Miklóson pedig ne felejtsétek el, hogy egészen szeptember 27-éig a Bajcsi-Zsilinszky úton a Tököli út, illetve a Losonci utca közötti szakaszon egyirányúsítás történt, ugyanis dolgoznak a szakemberek, még azért jó néhány napig, vezessetek figyelmesen és figyeljétek a kihelyezett táblákat. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107. Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és minden Lakihegy Rádió nézőnek, mert hogy ugye minket nézni is lehet, méghozzá a Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon, ami nem jelent más, mint hogy vendégünk van, én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
2: Vendégünk pedig, ahogy ígértük korábban, Lázár Gergő, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyv és Közösségi Ház igazgatója. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlök mindenkit!
2: Volt egy tök jó pumpakupa, amit végül már sikerült megtartani, bár én úgy emlékszem, hogy kicsit esős volt talán valamelyik nap az idő, még beszéltük is, hogy pedig igen, azt nyilatkoztat, hogy ha még hó esik, akkor is megtartjátok, ugye ez eredetileg májusban lett volna.
3: Igen, ez a májusi, ez egy kicsit felpaprikázott, miután gyakorlatilag ilyen Armageddon volt ígérve, aztán a világ legcsodálatosabb időjárása volt ezen a szombaton.
2: Hát de ugye egy rendezvény szervezőnek át kell gondolnia, hogy
3: nyilván egy szakadó esőben gyerekeket azért versenyszerűen nem fogunk felküldeni a pumpapályára. Ezt azért tényszerűen szeretném elmondani. De valóban most is úgy indultunk neki péntek reggel, ugye péntek volt az első pumpa esemény, és pénteken reggel ugye hajnaltól kezdve szakadt az eső, ami nyilván nagyon fontos és nagyon jó, nagyon hiányzik az eső, meg a csapadék, de hát aznap reggel 8-tól aztán megállás nélkül csörgött a telefon, hogy akkor most mi lesz, akkor hogy lesz, és mi fog történni, és hogyan. Akkor előrejelzés alapján már láttuk, hogy ez délutánra meg fog állni, és akkor aznapra igazából csak bemutatót hirdettünk.
2: Azt akartam mondani, hogy aznapra profik voltak, ugye? Tehát, hogy nekik meg egy kis eső.
3: Így van. Hát az esőn azon mi meg nevettünk, mert mostanában már elterjedt itt a kollégák között az a mendemonda a részünkről, hogyha egy sátrat fölállít az intézmény, akkor még nincsen baj, de ha kettőt, akkor biztos, hogy lesz eső.
2: Ja, ez a tapasztalat?
3: Ez, hogy véletlenül se tudjuk a rendezvény végén elrakni a helyére a sátrat, hanem azt még ki kell ilyen teregetni, meg kell ilyen szárítani, tehát hogy ez ilyen törvényszerű. Úgyhogy esőtánc helyett sátrakat kell állítanunk, és akkor biztosan lesz eső, ez a mostanában ez a tapasztalat. De hát viccet félretélve természetesen elmúlt ez a rendezvény szempontjából kellemetlen időjárás, és mind a péntek este, mind a szombat napközbeni pumpa események, azok mondjuk úgy, hogy zavartalan körülmények között nagyon-nagyon szépen lementek. Pénteken este valóban ugye hivatásos sportolók vagy ex-sportolók tartottak bemutatókat, ők valóban olyan kunsztokat mutattak be a pályán, amiket azért, ha valaki kimegy egy elsőre egy rollerrel, egy biciklivel, akkor azt nem kell elismételni természetesen, vagy nem ajánlott, hiszen ők azért több éve versenyszerűen ezzel foglalkoznak. De nagyon élvezetes bemutatót tartottak egyébként, közönségbarát volt ez a bemutató, elég sokan el is jöttek megnézni, az ő bemutatójukat, és hát a végén természetesen, mint minden ilyen eseménynél a lehetőség volt a nagy sportolókkal beszélgetni, találkozni. Többen dedikáltatták a saját maguk eszközeit, tehát több olyan másnap is akár felbukkanó gyereksisak volt, amire a pénteki versenyzők aláírtak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon aranyos volt, nagyon, nagyon jó hangulatba telt valóban ez a péntek este, vagy késő délután, és aztán jött a szombat magával a versennyel. Ott pedig körülbelül egy 40 versenyző volt, aki előzetesen nevezett, közben voltak itt variálások, van, aki nem jött el, van, aki a helyszínen nevezett, tehát több mint 30-an voltunk aztán azt hiszem a végső állapotban. Ott minden kategóriában, ahol tudtunk versenyeztetni, ott valóban ott komoly verseny is volt. Hát itt adáson kívül elmondtam, hogy a egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak, és már szaladtak is tovább, haladtak tovább, tehát nem semmi komoly nem volt.
0: Hát megvédett felszerelés.
3: Hát az ugye kötelező is volt, tehát azt ugye el is mondtuk, hogy sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett. Úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon. És hát a végén meg is tudtuk tartani az eredményhirdetést, és hát a büszke győztesektől úgy váltunk el, hogy nekik jövőre is kötelező jönni, hiszen hát akkor címvédés kell megvalósítani, de azt gondolom, aki nem lett dobogós, ő is nagyon élvezte a programot, ezt többször elmondtuk, hogy mindenki azzal a sebességgel, azzal az ütemmel, technikával haladjon, amine számára kényelmes, hiszen ebben a sportban is a mozgás öröme a legfontosabb, és az, hogy mozogjanak, ez volt a cél, úgyhogy összességében nagyon jó alakult ez a program, és úgy gondoljuk egyébként, hogy a jövő évben hasonló menetrenddel fogunk haladni a pumpakupával, tehát a tavaszi időszakban várható egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen hétvége, egy pénteki bemutatóval és egy szombati versennyel. Ami fölmerült gondolatként, föltettem ott a kérdést, és hát válasz nem érkezett, de igazából ellenkezés se, tehát mondjuk úgy, hogy a hallgatás beleegyezés, jövőre vélhetően hirdetni fogunk még görkor is lehetőséget is, hiszen azt tapasztaltuk, hogy versenyen kívül többen görkorival közlekednek ezen a pályán, úgyhogy hajrá! Azzal is meg lehet próbálni.
2: És ha már közlekedés túl vagytok a második veterán autós találkozón is, amiről egyébként Misnándi szervező már nekünk beszámolt, de azért te is mesélj róla, hogy te hogy élted meg. Nem tudom, ott voltál egyáltalán?
3: Igen, ott voltam. Alapvetően egy nagyon-nagyon jól sikerült program volt, mivel ez a második alkalom, ezért itt már fontos elmondani, hogy sokkal nagyobb létszámú volt az első alkalomnál. Ez mind az autók, a jelenlévő kiállított autók számát értem ez alatt, mint pedig a közönséget. Legóvatosabb becsléseink szerint is, ahogy úgy próbáltuk számolgatni, egy olyan bő 2000 ember megfordult ott az autók között, akkor, amikor ezek ki voltak állítva. Ott is egyébként ugye ott kezdődött ez az időjárási anomália, vagy már nem is ott, bocsánat, de ott is folytatódott, tehát ott is volt egy kis eső, ami zavarta egy kicsit az életünket. Hát ugye az eső széllel jött, de ez nem zavarta meg a programot, tehát tényleg nagyon nagyon nagy örömmel, nagyon nagy szeretettel sétálgattak ott az emberek az autók között, rengeteg autótulajdonossal beszélgettek, sok autót belülről is abszolút ott meg lehetett tekinteni, sőt volt olyan buszi járat, amivel lehetett egy kicsit ott körözni is, és hát az autó tulajdonosoktól azóta is kollégáim mondják, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, nagy örömmel számoltak be, hogy milyen jól érezték magukat, milyen jó volt a szervezés, jövőre őket feltétlenül írjuk be, ők jönni szeretnének, tehát ez egy nagyon jó élmény volt, és hát a partnerünk a Osan-sziget részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók, úgyhogy teljes mértékig nagyon-nagyon jól sikerült, és hát ugye ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmánymúzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert hát csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen, és akkor még nem beszélünk olyan mondjuk buszokról, vagy más járművekről, amelyeknek valamely alkatrész egysége készült annó a Csepel autógyárban. Rengeteg szórólapot is kiosztottunk az autógyár általános információival, információit tartalmazó szórólapról beszélek, úgyhogy bízunk benne, hogy ez magának a gyártmánymúzeumnak is újabb és újabb látogatókat fog majd hozni, hiszen ez célja ennek az eseménynek.
2: Mindjárt beszélgetünk a közelgő eseményekről, de nyilván nem mehetünk el amellett sem, hogy októberben első Miklósi Városnapok. Viszont hallgatóinknak, nézőinknek szeretnénk jelezni, hogy Gergővel tegnap én túl vagyok. Felvettünk egy órás beszélgetést így a Városnapok tekintetében, mert annyira sok program lesz. De hát tényleg fontosak egyébként. Ez a YouTube csatornánkra ma fel is fog adásunk után kerülni két részletben, csak hogy hagyjunk egy kis szuszanásnyi időt, így a reklámban közötte, nem nincs reklám közötte, de hogy felkerül majd, úgyhogy bőven fogunk erről beszélgetni, viszont van egy-két olyan dolog, ahova akár például időpontra felhívnád a figyelmet, ezt most mondd el, a többit pedig kitesszük majd a YouTube csatornánkra.
3: Rendben, csak három dolgot szeretnék említeni. Hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot Sziget Szentmiklós 40 címmel, amelyre a Városi Könyvtárba várjuk ezeket az alkotásokat. Már érkeztek alkotások, tudomásom szerint egy 10 körüli alkotás már beérkezett, ezeket majd a Városnapok idején lehet különféle formában megtekinteni. Aztán van egy olyan határidőnk, hogy hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításokat alkalmazni, és hát van maga a halászléfőző versenyünk is, amely visszatért a rendezvény repertoárunkban október 10-én szombaton. Ezekre az eseményekre, illetve erre a pályázatra jelentkezni kell, és azt hiszem, hogy mind a háromnak a jelentkezési határideje szeptember 20-a környéke, ha tévedek, akkor plusz-minusz egy nap, egy-két nap, de alapvetően egy bő hét van mondjuk addig, amíg még ezekre lehet jelentkezni, úgyhogy erre szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni. Természetesen azért, mert a háromat elmondtam egyszerre, az nem jelenti azt, hogy mindenkinek mindenre kell jelentkezni, és nem feltétele, hogy halászlét főzzön valaki, annak nem feltétele, hogy előtte le kell adni egy novellát.
2: Szeptember 30, kérlek.
4: 30.
3: Na tessék, hát akkor időmilliómosok még mindenki, de azért mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy szeptember 30 és 15 nap múlva van, úgyhogy azért kérem, hogy jelentkezzenek, és hát az nyilván nagyon fontos, tehát az elsősorban a halászléfőző versenyre vonatkozik, hogy ott korlátozottak a helyek, amiket tudunk biztosítani, tehát süteményre nem mondom, hogy hányan jelentkezhetnek, mert ott nincsen ilyen korlát, a vers és novella Európa pályázatnál sincs, de a halászléfőző versenynél viszont van mindenképpen.
2: Oké, szűkös az időn, Gergő, úgyhogy röviden, de hogy foglaljuk össze, hogy mi vár még ránk itt a következő napokban?
3: Ha most hirtelen a holnapi napot hagy mondjam el, amikor is egy sorsfordító napok történelmi előadásunk lesz majd este 6 órakor a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, bármilyen hihetetlen, már 25 év telt el a World Trade Center ért terrortámadás óta, és ezzel kapcsolatban lesz egy történelmi előadás. adás, ami egy picit előre is fog tekinteni, hogy hogyan is változott a világunk, vagy a külpolitika, vagy a biztonságpolitika ennek az eseménynek a hatására. Ez egy ingyenes program. A héten egyébként lesz gyermekszínházi előadásunk, amelyeket nem hirdetjük, hiszen ez az iskolákban iskolások, óvodások meghívásával zártan valósul meg, de szerda-csütörtök-péntek ez a program is zajlik. Pénteken a Nem Csak Jazz Klubunk ismét visszatér a Városi Könyvtár és Közösségi Ház falai közé, erre a programra még van belépője, vagy van jegyünk, igen, tehát még erre lehet jönni, illetve szombaton egy kerámia workshop lesz a Nemzedékek Házában, erre talán még korlátozottan van néhány lehetőség és néhány hely, úgyhogy ezeket a programokat is természetesen nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, amellett, hogy várunk mindenkit nagy szeretettel a Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt és gyermekkönyvtárában, illetve a múzeumi egységeinkben is. Nem csak programokból áll az intézményünk, hanem ilyen jellegű szolgáltatásokból is.
4: Sőt, hát egyébként a városnapokhoz kapcsolódóan úgy tudom, hogy a felnőtt könyvtárban lesz majd egy különleges kis akció is, de erről most nem, hanem majd kikerül a videó a YouTube csatornánkra, a Facebook oldalunkra, ahol Gergővel bővebben beszélgetünk az első miklósi városnapokról, úgyhogy ezt nem sokára megtaláljátok. Köszönjük szépen Lázár Gergőnek, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatóját.
5: Köszönjük.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
8: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
7: Uramisten!
8: Talán valami baj van.
7: Nincsen.
8: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
7: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
10: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Enyhe őszi idő lesz ma is sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alul finanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagyon nagy a szakember hiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, hogy a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat pedig januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Folytatja ma a munkáját az országgyűlés. A képviselők új alkotmánybírókat választanak, döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről. Benzinkutakat és raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti államelnöke. Egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén egy tó közelében zuhant le. Ma van a demokrácia napja. Az ENSZ közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította ezt a napot a demokrácia nemzetközi napjává. Magyarországon az új kormány reformpolitikája meghatározó lesz az ország demokratikus fejlődésében.
1: Időjárás.
11: Enyhe őszi idő várható, sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bence.

még! Friss közlekedési információkkal folytatjuk a süs felnapot az ébresztő műsorunkat. Azt írja az útinform, hogy az M0-as autóút déli szektorában Szigetszentmiklósnál baleset.

0: baleset történt. A 19-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a külső sáv zárása miatt már közel 5 kilométeres a torlódás. Ha tehetitek, akkor kerüljetek. Emellett pedig a keleti szektorban az M0-as autóúton Becsésnél az M1-es autópálya felé vezető oldalon egy baleset történt. A 42-es kilométernél a sávzárás miatt Pécelig torlódik a forgalom. Ha esetleg arra fele van dolgotok, akkor próbáljatok megkerülni. Ezen kívül pedig rendkívül erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, többek között az M3-as autópályán, illetve az M2-es autóúton is jelenleg nagyon lassan tudtok autózni. Szigetszentmiklóson pedig ne felejtsétek el, hogy egészen szeptember 27-éig a Bajcsi-Zsilinszky úton, a Tököli út, illetve a Losonci utca közötti szakaszon egyirányúsítás történt, ugyanis dolgoznak a szakemberek, még azért jó néhány napig, vezessetek figyelmesen és figyeljétek a kihelyezett táblákat. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, hiszen még továbbra is izzanak kameráink. A Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján élőben tudtok minket nézni és nem csak hallani. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
3: Arany érem méghozzá az IJASZ világbajnokságon csapatban, és a csapat egyik tagja, a szigetszentmiklósi Horváth Ádám, aki tulajdonképpen már-már törzs vendég nálunk, van itt velünk. Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
3: Gratulálunk, gratulálunk! És most hoztad ugye az íjat is, az egyiket, erről is mindjárt majd beszélünk, sőt, egy picit meg is mutatjuk. Itt adásban.
0: Megmutatom, igen.
3: Köszi, igen, ott látszik. Hát mondjuk, hogyha valaki csak így hirtelen ránéz, nem biztos, hogy tudja hova tenni, hogy most mit is látunk valójában, mert azért ez egy eléggé speciális íj.
0: Meg egyébként ugye sokkal nagyobb, mint amennyit most innen látunk belőle. Na, de majd megmutatjuk egy kis videós formában is.
3: Így van, adás után készítünk egy rövid kis videót, ahol Ádám bemutatja majd az íjat. Na de, hát csapatban a világbajnokságon aranyérmesek lettetek. Gratulálunk, mesélj egy picit magáról a versenyről. Hol volt, mikor volt, és hogy sikerült az aranyérmet bezsebelni?
5: Szeptember elején volt Szilvesváradon. Ugyanazán a pályán volt, mint az Európa-bajnokság, vagy hát a nyomvonala szinte ugyanaz volt a pályáknak. Úgyhogy így valamilyen szinten ismerős volt.
3: Az mikor volt az EB?
5: Az június vége, július eleje.
3: És aki esetleg nem hallott az előző beszélgetésünket, ott hogyan sikerült szerepelni?
5: Ott csapatban azt is megnyertük, és ott egyéniben negyedik lettem.
3: Wow, gratulálom.
0: De ez ugyanaz a csapat volt akkor?
5: Nem, nem ugyanaz a csapat, mert van egy kis tagok. Különbség benne, igen.
3: Azt mondtad itt adáson kívül, hogy egyébként nem csak te voltál Szigetszentmiklósi a csapatban.
5: Nem, Tóth József is. A csapatok Tóth József, Gondán György, Lázár Gábor és én voltam.
3: Mesélj egy picit a versenyről, hogyan képzeljük el, hogy zajlott, és hát kemény mérkőzés volt, hogy meccs volt, hogy nem tudom, hogy mondjam ezt, úgyhogy aranyérmesek legyetek, tehát sokat kellett.
5: Hát a csapatverseny az úgy zajlik, hogy alapvetően 4 napot lövünk, de a csapatverseny az csak a negyedik nap, ott egy fél pályát lövünk le, az 14 cél. 14 cél alapján kerül be az első 6 a döntőbe, ott mi első helyen kerültünk be, és a döntőben is nullázódnak a pontok, tehát ott teljesen nulláról indul 6 cél, és 6 célt lövünk le, és annak az összeredménye számít.
3: Ezt hogy működik, hogy akarod? Mit jelent az, hogy a célt lövitek le, tehát csapatban mindenkinek lőnie kell?
5: Igen,
3: vagy ez olyan, mindenki, mint a váltófutás? Vagy
5: igen, mindenki lő, ott 6 cél, megbeszél, ott annyi a segítség, hogy megbeszélhetjük a távolságot egy csapaton belül.
3: Már milyen távolságot?
5: Az, hogy
3: jelent?
5: Mennyire van a cél. Igen. Mert ezt alapvetően a versenyen nem tudjuk, azt nekünk kell kitalálni.
3: És akkor így van, amikor így van egy ilyen kis anomália, hogy szerintem nem ennyi, szerintem annyi. Tehát, hogy vagy úgy nagyjából azért be tudjátok lőni.
5: Nagyjából egyezni, be tudjuk, igen. De igen, azért szokott persze ilyen lenni. De inkább most is úgy csináltuk, hogy Gondán Gyuri belőtte az elsőt, ő nagyon jól.
3: Aha, és akkor ő már úgy megtudta.
5: Nagyon jól ment neki, és akkor megmondta, hogy jó volt az a táv, vagy nem, amit megbeszéltünk, de jó volt, mert nagyon jót lett.
3: Ezt akartam még kérdezni, hogy ez számotokra milyen információ, mit jelent? Tehát, hogy máshogy lőttök, tehát mit jelent az, hogy milyen a táv, mi a táv?
5: Hát, hogyha mondjuk lőtt volna egy alacsonyat, vagy magasat, akkor tudjuk, hogy nem, akkor 2 méterrel többel kell lőni, kevesebbel, vagy...
0: Tehát akkor nem jól satszoltátok be a távolságot. Igen. És az első 3 nap meg akkor egyéniben lőttetek?
5: Igen,
0: és
5: az első 3
0: nap meg a csapat,
5: az egyéni volt. Hát ott nekem nagyon nehezek voltak a pályák, szóval nekem ez a tervbeesülés, ez mindig az volt a a nehézségem. És az országos bajnokság után nagyon úgy voltam, hogy fú, nagyon nagy önbizalommal, meg sok elvárással magamhoz úgy mentem, hogy na, nagyon jól fog menni. De hát ezt a fajta pályákat én nem tudom úgy lőni sajnos, ahogy...
3: De ez
5: fejben kellett volna összerakni talán magamat, hogy abban volt nagyon sok hiba.
3: Aha, ott úgy hogy végeztél, és jól érzem a hangodban, hogy ott egy kicsit csalódott vagy?
5: Tizedik lettem, igen. És hát igen, azért nem ezt szerettem volna, meg rég volt olyan, hogy ne lettem volna benne mondjuk az első hatba, vagy nem is tudom mennyibe, szóval ez így.
3: Hát igen, ilyenkor egyébként hát mentálisan kell ezt egy kicsit...
5: És azt jól mondtam, mert ötödik lettem az EB-n, nem negyedik.
3: Ötödik lettél. Igen, hát tehát szerintem egyébként a versenysportolóknak sokszor ez a legnehezebb. Nem tudom, mennyire nehéz mondjuk egy második hely, tehát másabb a másodiknak lenni, mint tizediknek, mert a második ugye az már csak egy picit maradtál le az első. Igen.
5: Hát persze azért az nyilván egy jobb érzés, de senki se azért megy, hogy második legyen.
6: Hát meg nyilván a versenysportolóknál is azért vannak pici hullámvölgyek, hol ugye sokkal fentebb van az ember, hol egy picikét nehezebben, meg amit te is mondasz, hogy azért úgy mentálisan is rá kell erre készülni.
5: Igen, meg valahogy furcsa volt, hogy amit sikerült az országos bajnokságon összehozni, hogy nagyon magabiztosan tudtam lőni mindent, és akkor úgy voltam, hogy na, itt is csak az lesz, hogy minden célom, biztos vagyok benne, hogy jó a táv, teljesen jó legyen a lövés, és nagyjából már az első célt nem illettem le, úgyhogy innen...
3: Hát igen, az ember, amikor én is tapasztalom, amikor egy kicsit már úgy elbízna magát, akkor az élet úgy ad egy kis pofont, hogy na, néha azért kicsit, szóval, nem tudom, alázatosabban vagy valahogy így. Az mit jelent, amit mondtál, hogy az a pálya egyéniben annyira nem... Tehát segíts egy kicsit minket, nekünk megérteni, mint laikusoknak, hogy milyen más pályák vannak. Tehát ezt miért nem érezted annyira a magadénak?
5: Valahogy a távokat nem egyszerűen úgy voltak kirakva a célok, jó pályák voltak nagyon, nehezen becsülhető, számomra főleg, és valahogy nekem nem ment ez a fajta pálya. Nem tudom, szóval most úgymond semmi különbség, mert 3D, de mégis nagy különbség van a pályákban, hogy nem feltétlen attól nehéz egy pálya, hogy messzire vannak a célok, hanem megbecsülni a távolságot, hogy mondjuk ez most 41 méter vagy 44 méter.
6: Ja, hogy az a legnehezebb része talán, hogy a távot megbecsülni.
3: Mert hogy ez sokat számít. Mit jelent ez a sportágon belül, hogy ti csapatban most világbajnokságon aranyérmesek lettetek?
5: Hát itt ugye 6 csapatból 4, azt hiszem, hogy 4 magyar csapat jutott be, szóval mi lettünk így a legjobb magyar csapat is.
3: Wow! Aha,
6: ez tök jó. Tök jó. Mi múlik egyébként, hogy a csapattagok így hogy állnak össze? Mert ez például teljesen... a Gondán Györgyel tudom, hogy nagyon sokszor vagy egy
5: igen,
6: csapatban.
5: Igen, vele szerintem már 4, vagy nem tudom, ez volt a negyedik talán, vagy lehet, hogy még 5. is.
3: Jól emlékszem, hogy azt mondtad itt adáson kívül, hogy ő lett az első egyéniben?
5: Igen, egyéniben. Ő nyerte meg.
3: Mesélj egy picit, kérlek, hát ami ott van melletted, az íról, mert hogy így elképesztő. Én mondtam, hogy én azt hittem, hogy kiveszel egy ilyen fa íjat, amit te látok,
6: hogy ez ekkora.
3: Pocahontasban, vagy nem tudom, de most legutóbb pont azt néztük a kislányomat. Hát nem, hát ez nagyon durva eszköz.
6: Ez egy komoly szerkezet.
3: Igen.
5: Hát igen, szóval ez volt a tavaly előtti csúcsmodellje az egyik gyártónak, a Hoytnak.
3: Aha.
5: Én tavaly vettem meg, tavaly nyáron.
3: Milyen értéke van egy ilyennek körülbelül?
5: Hát olyan közel milliós tétel, úgyhogy mindennel együtt.
3: Igen, mert hogy azért látom, hogy elég speciális. Milyen anyagból van ez?
5: Alumínium, a közép része az alumínium, a karok az karbonból vannak, és hát a csigák fölül az is alumínium.
3: És az íjakról mit kell?
5: Nyílvesszőről.
3: Igen, ilyet mondtam, bocsánat.
5: Azok is van többféle. Legtöbben ezt a karbonszálasat használjuk, karbonvessző. Ezek viszonylag strapabíróak. Mondjuk ezek a vesszők pont, amik itt vannak nálam, ezek nagyjából ilyen 5 éves vesszők.
3: Ezt már csak behozni, nehogy itt tönkre tegyük a legújabbakat.
6: El tud használódni egy idő után.
5: Igen, ezeket nem sokat lőttem, és pont azért egyszer most elővettem, az országos bajnokságra vettem elő, ott jól ment vele, úgyhogy úgy voltam, hogy elmegyek a VB-re is vele, hát ott annyira nem vált be, de igazából nem azon volt, szóval nem a nyilvesszőn volt.
3: Egyébként a versenyen meg van szabva, hogy milyen eszközt használhattok?
5: Különböző kategóriák vannak. Ez a CU, amiben én lövök, ebbe igaziból minden használható az íjon, ami hát távolságmérő meg ilyesmi nem, de így a normál körülmények között, hogy minden.
3: Ja, mert hogy egyébként van távolságmérő, de az csalásnak számít, gondolom.
6: De gondolom a csapatversenyen is ugyanezeket használtak, mint amit egyéniben, tehát ez nem változott.
3: Most mi a cél, hogyan tovább? Ugye csapatban, tehát VB-n aranyérmesek lettetek, most mi fog következni, akár a te életedben, vagy a csapat életében?
5: Hát, most igazából jövőre lesz két verseny, amire valamelyikre elmennék, lesz Olaszországba, meg Németországba, még nem tudom, melyik legyen a fő, hogy melyikre menjek egyáltalán. Meglátom, hogy tudom összeszedni magam fejbe, meg hogy megy a felkészülés.
3: Hát nagyon szépen köszönjük. Igen. Köszönjük szépen, és hát még nem engedünk el, mert itt gyorsan itt a zene alatt csinálunk egy rövid videót, amit felteszünk a Lakihegy Rádió Facebook oldalára, hogy picit közelebbről is megnézzük az IAT.
6: Igen.
3: Úgyhogy nézzétek majd meg a Facebook oldalunkat, mert kicsit közelebbről is igyekszünk megmutatni, és akkor gratulálunk még egyszer az egyénihez is, és a csapat eléréshez és eredményhez is. Horváth Ádám Maliásszal beszélgettünk. Köszönjük szépen.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok, egy hidám dal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
8: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Két napon is áramszünet lesz Dunavarsányban. Szeptember 15-én és 16-án várhatóan reggel 8-tól délután 4-ig lehet majd a szolgáltatás kimaradására számítani. Az önkormányzat hivatalos felületein megosztott tájékoztató szerint az áramellátás hálózati karbantartás miatt fog szünetelni. A városvezetés emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramszünet nem a teljes települést fogja érinteni, hanem a Csorba-Dezső utca, a Gömöri-Ferenc utca, a Malmos József utca, a Százados Istvánné utca, a Tömösvári Sándor utca, valamint a Tanítók utca bizonyos részeit. A karbantartási munkálatok ideje alatt a szakemberek a lakosság türelmét és megértését kérik. További információk a www.dunavarsany.hu és a www.eon.hu oldalakon érhetők el. Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Sziget-Szentmiklóson. Október 2-án péntek reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házba a szervezők, a Sziget-Szentmiklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtár lehet a témában kérdezni. Az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Óvodakezdő csomagokat osztottak Csepelen. A gyermekek nemrég vették át a mindennapjaikat segítő kezdőszettet az Ökumenikus Segélyszervezet Csepeli központjában. A csomagokba többek között olyan nélkülözhetetlen tárgyak kerültek, mint a fogkefe, a fogkrém, a pizsama, a törölköző és az ágynemű. Nem maradhatott ki természetesen az ivókulacs, a papírzsebkendő és a folyékony szappan sem. Az óvodások ezen kívül színes ceruzákat, festékeket, ecseteket, zsírkrétákat, gyurmákat és rajzlapokat is kaptak. Az EON Hungary és az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben közel 1060 gyermeket támogatott ilyen módon. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még óvis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Sziget-Szentmiklósi Kickbox Sportegyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Sziget-Szentmiklósi Egyesületben folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
11: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzések, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti kétszer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a kett péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnak. Ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyivel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. A Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban továbbra is írja az Útinform, hogy az M0-as autóúton, a déli szakaszon, ahol korábban történt egy baleset, méghozzá Sziget-Szent Miklósnál, még mindig torlódás van a 19-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A külső sáv zárása miatt mintegy 8 kilométeres a dugó. A keleti szakaszon Pécseltől Gyálig az M1-es autópálya felé vezető oldalon az erős forgalom miatt szintén torlódásra kell készülni. Aztán az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben a 30-as és a 20-as kilométer között kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítanotok. Ezen kívül térségünkben, ahol erős forgalomra készüljetek, az a Műút, méghozzá főként a gyártelepi hívátjárónál, illetve az 51-es út Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszán is a főváros irányába még egy picit erős forgalomra kell készülni, de alapvetően nem jelentős trafit most jelenleg nem látunk térségünkben, de ha esetleg ti valahol tapasztaltok, akkor megköszönjük, hogyha megírjátok. Mindenkinek jó utat kívánunk.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Egy perccel járunk 3:45 után, szeptember 15-e van. Szép napot kívánunk mindenkinek. Ked van ma, ugye? Mindig a napokkal vagyok bajban.
3: Tudom, de most ked van.
0: Mert hogy tegnap egyébként annyi mindent csináltam, mondtam is este a férjemnek, hogy olyan érzésem volt, mint a 3 napot sűrítettem volna egyben, de jó volt ez, csak kicsit sűrű volt. Köztük ugye, amit már említettünk, Lázár Gergővel, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával rögzítettünk egy beszélgetést, méghozzá a Lakihegy Rádió videós podcast stúdiójában, amit majd így adás után gyorsan még egy kicsit rendbe szedek, és akkor meg is osztjuk veletek. Mindent, amit az első Miklósi Városnapokról tudni kell, megbeszéltünk Gergővel, mindenféle kiegészítő programmal, úgyhogy ott aztán tényleg egy helyen mindent meg fogtok majd találni. Na, hát Beti, neked volt már olyan, hogy így észrevétlenül mondjuk nálad maradt valami, amit amúgy nem akartál, amikor otthonról elindultál magaddal vinni, vagy mondjuk éppen a kukába akartad kifelé dobni, de hogy így annyira el voltál varázsolva, hogy a kezedbe maradt, amíg gondolkozol, addig mondom, hogy miért kérdezem.
3: Na, miért kérdezed?
0: Hát mert szokásom, hogy mindent így gyorsan a kezembe veszek, egy csomó mindent, azzal így úgyis jövök be itt a rádióban is az ajtón, hát kicsit az ADHD-be figyel, hogy így minden lóg rajtam, meg ezer dolog van a kezemben, ez reggel is így volt, és ugye megfogtam, ami már napok óta ott vár rám, hogy kivigyem, az öblítős dobozt, ugye mi azt külön szoktuk gyűjteni, hátra visszük a kertbe, és akkor ott van a műanyag dobozoknak egy külön ilyen kis zsákja. És így ülök be a kocsiba, és így oldalra nézek az anyósülésre, már tolatok ki, és valami olyan fura, olyan dolgot látok az anyósülésen, hogy úgy valahogy nem rakja össze az agyam, hogy ez mit keres volt. Hát természetesen az öblítős műanyag doboz volt, úgyhogy ott kandikál most is ki, ott pihenget az anyósülésen üresen, mert hogy ugye én ezt a kukába szerettem volna vinni, csak hát nem jutottam el odáig, meg közben még nem tudom, hallgattam a madarakat, meg gondolkoztam, hogy hol van a kulcsom, és akkor így sikerült a szemetet a kocsiba beraknom. Neked volt már valami hasonló élményed?
3: Hát volt egyébként olyan, szerintem nekem nem öblítővel, hanem ilyen, akkor még ilyen műanyag palackkal, hogy már üres volt, és én is ki akartam dobni, ahogy ültem be az autóba a kinti kukába, tudod, és hát én közben beraktam a kocsiba ugyanúgy magam mellé. Aztán úgy igazából nagyon nem tulajdonítottam neki nagy dolgot, mert utána nem is tudom, hogy hova mentem, kidobtam ott azon a helyen, de úgy meglepődtem, hogy jaj, ezt most miért hoztam el idáig, tudod? Tehát ilyen biztos, hogy volt.
0: Persze. Hát igen, én is gondolkoztam, hogy behozom és itt kidobom, bár itt, tehát hogy ugye azért az a szelektív hulladék, de hogy így mit gondolna valaki, ha bejövök egy üres öblítős dobozzal, hogy én ide hordom a szemetet, bár egyébként nekem, képzeld el, volt olyan kollégám más helyi tévénél, aki nem a szemetet vitte be a munkahelyére, hanem konkrétan ott töltötte például az elektromos fogkeféjét, hogy spóroljon otthon az árammal.
3: Jézus.
0: Komolyan mondom.
3: Azért ez elég fura.
0: Tehát, hogy jó, hogy nem vittem el, nem tudom, oda bármi más, nem tudom, a haját ott szárítja, csak azért, hogy ne otthon vizes haja bemegy, hogy ne otthon fogyassza az áramot, de bevitte. És szerintem nagyon sokan vannak így, hogy valahogy így megpróbálnak egy kicsit okoskodni, és akkor a munkahelyen valami olyat csinálni, amivel mondjuk valamennyire spórol otthon, vagy nem tudom, például.
3: Na jó, de hát azért a fogkefe töltés, valahogy ez nem jutott volna eszembe.
0: Ugye? Tényleg?
4: tényleg. Nem is értem, hogy ez így
3: mert
4: hogy jutott
3: az eszébe. Mert az, hogy a telefonodat föltöltöd, mert éppen nálad van a töltőd, és mondjuk merül, hát most az egy dolog, de elektromos fogkefét, hát nem állok neki ide behozni. Mondjuk, hogy nincs is hozzá, teszem,
4: de én nem tudom, hogy az mennyi áramot fogyasztott nála, vagy miért volt ez ennyire hát ilyen sarkalatos, de esküszöm, ha nem láttam volna a saját szememmel, akkor nem hiszem el, hogy ilyen tényleg létezik, hogy hát a magyar egy nagyon kreatív ember, úgyhogy vagy kreatív nép, hát ő így oldotta ezt meg. Na, egyébként ez szintén egy másik helyen, ahol dolgoztam, na ott meg egy kolléganőm mesélte, hogy ő meg ugye a kezébe vette a táskát, ahogy indult el, felöltözött, minden a másik kezébe meg a szemetes zsákot, ugyanúgy azzal az elmélettel, hogy akkor kifelé majd beledobja a kukába. Na most képzeld el, hogy annyira jól sikerült neki, és elsőre fel sem tűnt, reggel az ember még kómás, ezer dolog van a fejében, a táskát dobta a kukába, és a szemetes zsákot vitte a kocsiba. Na és jó, ott tűnt fel neki, hogy valami nem jó.
3: Hát az valami nagyon nem jó. De mondjuk ilyet nem biztos, hogy tudnék csinálni, hogy kidobom a táskámat a
4: személyt. Ó, én simán. Sőt, hát nem tudom, neked van-e ilyen, de mit tudom én, nekünk a hűtő mellett van ugye a szekrény, és akkor mondjuk a szekrénybe akarom berakni a, nem tudom, a poharat, és akkor a hűtőbe kinyitom a hűtőt, hogy nem. Mit is akartam? Ja nem, ez nem ide való. De mondjuk olyan, ami filmekben én már láttam ilyet, hogy mit tudom én, a kulcscsomót valaki a sütőben találja meg, na ott még nem tartok, tehát hogy annyira még nem erős az ADHD-m, de hogy azért úgy vannak néha fura dolgaim, hogy most mit hova. Főleg, hogy tényleg, mit tudom én, a bal kezemben otthon van a szennyes, a jobb kezemben meg a tiszta ruha, és akkor volt már olyan, hogy a tiszta ruhával indultam a szennyes kosár felé. Nyilván aztán rájövök, hogy nem jó az irány, de hogy azért van ilyen.
3: Rossz irányba mentél, igen. Jó, ilyen igen. Nekem is volt, hogy rossz helyre pakoltam.
4: Uh-huh.
3: Na, hát észrevettem hamar, de hogy ugyanígy rossz szekrényajtót nyitottam ki.
4: Igen, vagy mit tudom én, tudod, amikor egyik kezemben van a teljes üveg, a másikban meg nem tudom, a citromlé, és akkor a tejet akarom a kávémba, a citromlevet a kislányomnak a teájába, és akkor így észreveszem, hogy ups, majdnem a tejet sikerült a teába önteni. Szóval ilyenek vannak, hát nyilván mi a megoldás, hogy mondjuk ne csináljak egyszerre 6 dolgot, igen. És akkor mondjuk nem lesznek ilyen bakik, de olyan már többször volt, hogy olyan dolgot dobtam a kukába, amit nem oda akartam, csak így jött ki a lépés, és akkor ki kellett belőle szednem. Ha nektek is volt hasonló sztoritok, jöhet 0-20-95-95-107, holnap majd jól elolvassuk, ma már nem, mert 8 perc múlva 8 van 10 óra.
3: Múlva,
4: nem 10 perc múlva 8
3: aztán
4: óra, mert az már
3: Petro
4: múlt. Így van, mi pedig holnap jövünk. Szép napot nektek.
3: Szép napot, sziasztok!

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internet csomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a terrorház, a múzeum. Napos idő lesz ma záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok is, nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaérés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárcavezető. Benzinkutakat, raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban. De az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, de írhatják, melyik régi műsort látnák újra szívesen, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba.
1: Időjárás.
6: Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Holnap napos idő lesz, majd pénteken lehet ismét eső.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál korábban baleset történt. A 19-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a külső sáv zárása miatt közel 8 kilométeres torlódás alakult ki. Torlódásra számíthattok a Csepeli és II. Rákóczi-Ferenc út M0-ás közeli szakaszán is, valamint a Kántor úton. Információink szerint jól lehet haladni a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál, a Petőfi utcában pedig a Vörösmarty utca közelében rendőri ellenőrzésre készülhettek. A fővárosi vízművek Sziget-Szent Miklóson vízvezeték rekonstrukciót végez. Szeptember 27-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsi-Zsilinszky utca környékén. Vezessetek türelmesen és vigyázzatok egymásra a térségi utakon. További jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Szép keddet kívánok mindenkinek, aki a Lakihegy Rádiót hallgatja, és benne a Delelőt. A mikrofonnál a következő 5 órában Petró Karesz, szeptember 15-én. Rendhagyó szúnyog szezonról is beszélünk majd a mai műsorban, dél és 1 óra között, ugyanis ősszel is gondot okoz a tigris szúnyog. Hamarosan hozom majd a mai évfordulókat és egy csomó programajánlatot. 13 óra után pedig a legfrissebb filmes hírek között szó lesz arról, hogy Enyedi Ildikó filmjét nevezi Magyarország az Oscarra. További kellemes rádiózást mindenkinek!
8: Sárgy!

Szeptember 15-e kedd van, és ez itt a Delelő Valakihegy Rádióban. A mai napon pedig az Enikők és Melitták ünneplik a névnapjukat. Jöjjenek a mai évfordulók. 1890-ben ezen a napon született Agatha Christie, angol krimi író, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. A krimi koronázatlan királynőjeként is szokták emlegetni. 66 detektív regénye minden idők legnagyobb példányszámban elkelt könyvei között szerepelnek. Csak Shakespeare műveiből és a Bibliából adtak el többet. Színpadi darabját, a The Mousetrap-et 1952 óta folyamatosan játsszák, ami szintén rekord, semmilyen más színdarabot nem játszottak ennyi ideig. 55 évvel ezelőtt, 1971-ben ezen a napon alapították a Greenpeace-t. 772 évvel ezelőtt ezen a napon született Marco Polo, kereskedő és utazó. A selyem és fűszer felkutatásának reményében indult útnak, és valószínűleg egészen Kínáig eljutott. Utazásai során Ázsia nagy részét megismerte, valamint szolgált a mongol uralkodó udvarában. Visszatérése után Velencében fogságba került, ahol úti beszámolóját egy fogolytársa jegyezte le. Ezzel azonban még nincs vége, hamarosan folytatjuk a többi évfordulóval itt a Lakihegy Rádióban.

Itt a Lakihegy Rádióban, a Delelőben továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. 1930-ban ezen a napon született Patsy O'Connell Sherman, amerikai kémikus, feltaláló, a szennyeződés tisztító bevonat kidolgozója. Sherman találmánya a Scotch Guard. Kutatóvegyészként dolgozott, amikor 1953-ban véletlenül a cipőjére fröccsent egy kísérleti vegyszer, egy szintetikus latex. A cipőn nem látszott változás, viszont tisztítani kezdte a vizet, olajat és egyéb folyadékokat. 80. szülinapját ünnepli ma az Oscar-díjas filmrendező és forgatókönyvíró Oliver Stone. Ma ünnepli szülinapját és szintén a 80-at az amerikai színész Tommy Lee Jones, és ma ünnepli 42. szülinapját Harry Herceg. Isten éltessen minden ünnepeltet. Itt a Lakihegy Rádióban pedig rövidesen friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk majd tovább. A következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy Szigetszentmiklóson a fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukció

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Gyere el a Borbé tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Teltháza lecsófőzőn 60 csapat nevezett be a szeptember 19-i Sziget-Szent Miklósi lecsófőző családi napon megrendezésre kerülő versenyre. A szervező idén is az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület. A főzés már délelőtt 10 órakor elkezdődik a Kéktó Szabadidő Parkban. A programokra 11 órától lehet menni. Rengeteg családi programmal készültek, lesz BMX bemutató, vidámpark, hajfonás, lovaskocsikázás, tájcsi bemutató, sörpong és fellépnek az Ádám Jenő általános iskola és AMI színjáték musical osztályának diákjai is. Somkuti Bak Adrián, az esemény háziasszonya, az egyik szervezője rádiónknak elmondta, kifejezetten ügyelnek arra, hogy a család minden tagja megtalálja a neki való színes programot a Sziget-Szent Miklósi lecsófőző napon.
8: Mindig gondolunk arra, hogy mivel családi napot tartunk, minden korosztály megtalálja neki megfelelő programot. Lesznek időpontokhoz kötött programjaink is, és lesznek olyan programok, amik egész nap tartanak. Az időhöz kötött programok között a senior tánccal fogunk indítani közvetlenül a megnyitó után, de természetesen a megnyitón el fogjuk mondani, hogy melyik program milyen időpontban lesz. De lesz tájcsi bemutatónk, BMX bemutatónk, lovaskocsikázás lesz, azt a legkisebbek szeretik a leginkább, mert ott simogathatják a lovakat, fel is ülhetnek, mehetnek is egy kört vele.
7: A Sas Klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Zsolnai Pál a létesítmény bérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatalok közösségi terévé a Sas Klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. Bejelentette pályafutása lezárását az SKSK férfi kézilabda csapatának kapusa Perényi Martin. A számos NB1-es idént maga mögött tudó játékos nyilatkozatában külön kiemelte, örül, hogy Sziget-Szent Miklóstól vonulhat vissza, mert itt is kezdte fiatalként a kézilabdát. A klub saját közösségi felületein sok sikert kívánt Perényi Martinnak a további tervekhez, de ugyanakkor mindkét fél jelezte, hogy még nem ér véget az együttműködés, ugyanis a volt kapus az utánpótlásban edzőként továbbra is az SKSK kötelékeiben marad. Új támogatóval erősödött Sziget-Szent Miklós férfi kosárcsapata. A nemzetközi hátterű és szolnoki székhelyű cég a következő szezonban lesz az NB1B és BKG Prima szponzora. Ezzel a térségiek már két támogatóval rendelkeznek, ugyanis egy szigetszentmiklósi kávézó még két évvel ezelőtt a csapat mellé szegődött. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, minden együttműködés nagyon fontos számukra, hogy tudják tartani a szintjüket a másodosztályban. Hozzátette, évek óta az egyik legkisebb költségvetésű csapatként vannak ott a legjobbakkal, és ez most sem lesz másként, de ha komolyan veszik, hogy fel szeretnének jutni, akkor ezen a téren is fel kell venniük a versenyt.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Arany Szamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. Ősszel is várja az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Sziget-Szent Miklóson a fővárosi vízművek tegnap óta vízvezeték rekonstrukciót végez a Bajcsi-Zsilinszky utca, Jókai utca, Losonci utca közötti szakaszán. Szeptember 27-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányúvá válik, mégpedig a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkák idején az Akácfa utca, a Móra Ferenc utca és a Madách Imre utca Zsák utcává válik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsi-Zsilinszky utcára. Az első időszakban a Tököli út, Bajcsi-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra kell számítani, ezért a csomópont környezetében időszakosan nagyobb torlódás alakulhat ki. A közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolni és figyelni a kihelyezett ideiglenes jelzéseket. Egyébként a beruházásról a város hivatalos honlapján bővebben olvashattok. Vezessetek óvatosan és nagyon türelmesen!

Laki egy rádió. Helyben vagyunk. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle. Rock the mic.

Szép napot mindenkinek! Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Szigetszent Miklóson október 9-én reggel 7:30-kor kezdődik majd a városjáró városi ifjúsági vetélkedő, mégpedig az első miklósi városnapok keretén belül. 7.-8. osztályosokat várnak egy igazi városi kihívásra. Ismeritek Szigetszent Miklóst? Tudtok csapatban dolgozni? Ügyesek vagytok és kreatívak, gyors az észjárásotok? Akkor ott a helyetek. A városjáró során a csapatotok több beltéri és szabadtéri helyszínt jár be, ahol különböző izgalmas feladatok várnak rátok. Lesznek feladatok, amelyeknél gondolkodnotok és következtetnetek kell. Lesz, ahol az ügyességetekre és gyorsaságotokra lesz szükség. Máshol a kreativitásotok segít, és persze olyan próba is akad, ahol csak akkor lehettek sikeresek, ha igazi csapatként működtök együtt. Jelentkezni szeptember 27-éig lehet. Alkossatok egy maximum 4 fős csapatot, találjatok ki egy ütős csapatnevet és jelentkezzetek. Tehát 7.-8. osztályos diákokat várnak, helyi iskolák diákjait. Jelentkezni pedig a varga.hajnalka@sargaház.com e-mail címen tudtok. További információért pedig látogassatok el a sargaház.com oldalra.

0: Hamarosan hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban. A következő 60 percben is érdemes lesz figyelni, hiszen megtudhatjátok, hogy milyen programok közül válogathattok itt a térségben.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk. Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum. Napos idő lesz ma, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok is, nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a Bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaélés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárca vezető. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülés döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. A termelés mellett az ipari export is megemelkedett, éves szinten több mint 6%-kal haladva meg a tavalyi szintet. Túlárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek.
1: Időjárás.
8: Enyhe őszi idő várható, sok napsütéssel, csak keleten lehet egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
9: Megyünk tovább friss közlekedési infókkal. Az Útinform szerint az M0-as autóút déli szektorában Szigetszentmiklósnál korábban baleset történt. A 19-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a kapaszkodó sáv zárása miatt közel 4 kilométeres torlódás alakult ki. Erős a forgalom a Csepeli és II. Rákóczi-Ferenc úton is az M0-ás közelében. Az 51-es Dunaharaszti, Taksonyi, valamint Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán folyamatos a haladás jelenleg. Ne feledjétek, hogy Szigetszentmiklóson a fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciót végez. Szeptember 27-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányúvá vált a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsi-Zsilinszky utca környékén. Vezessetek nagyon türelmesen és óvatosan, további jó utat és persze balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Szeptember 15-én ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál Petró Karesz, és hogyha készen álltok, akkor kezdhetjük a válogatást a térségi programajánlatok közül. Ez lesz ennek az órának a fő feladata. Tartsatok velem!

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, egy dunavarsányi programajánlattal megyünk tovább. Október 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik majd a Lelki Egészség útján Függőségeink című előadás, mégpedig a dunavarsányi Cserkészházban. Szeretettel várnak mindenkit erre a közös délelőtre, ahol a függőségeinkről lesz szó. Választ kaphattok arra, hogy mi okozhatja, tudunk-e tenni magunkért, illetve mégis hogyan kezdjük. Egy inspiráló előadás lesz ez, egy igazi közösségi élmény, illetve lelki feltöltődés. Délelőtt 10 órától dr. Kárdási Judit gyermekorvos és addiktológiai konzulens előadását láthatjátok, hallhatjátok. 11 óra 10-kor kezdődik majd Török Molnár Orsolya, mentálhigiéniás szakember és ultrarövid terápiás konzulens, és Török Dénes mentálhigiéniás szakember csoportfoglalkozása a jelentkezőkkel, maximum 15 fős csoportonként. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát további információért látogassatok el az esemény közösségi oldalára. Ez lesz október 10-én, szombaton délelőtt 10 órától a Lelki Egészség útján Függőségeink című program, mégpedig Dunavarsányban a Cserkészházban.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a Laffert Kúriában szeptember 19-én szombaton este 19:30-tól megnézhetitek az Emlékek a partról című filmet. Sokunkban özönlenek az emlékek a halászkert, az Árpád strand említésével. Most egy nagyszerű film dokumentálja a Kis-Duna ezer részének históriáját. Írta és rendezte Jakab Gergely, fényképezte Cserna Bálint, a vágó pedig Jakab Áron. Szigetszent Miklóson a Ráckevei Duna partján létezett egy hely, amely generációk számára jelentett nyarakat, szerelmeket, zenét, szabadságot és menedéket. Az Árpád strand és a halászkert. A dokumentumfilm ennek a mára eltűnt, mégis élő emlékezetű helynek állít emléket, miközben több mint egy évszázad magyar társadalom és kultúrtörténetét idézi meg. A történet a jazz korszak polgári világától indul, végigvezet a beat és a diszkó korszak évtizedein, majd elérkezik a rendszerváltás utáni vadkeleti 90-es évekig. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni pedig a Laffert Kúria elérhetőségein lehetséges. Ez lesz tehát az Emlékek a partról című film, amelyet a Dunaharaszti Laffert Kúriában is megnézhettek majd szeptember 19-én szombaton este 19:30-tól. További információért keressétek az intézmény közösségi oldalát.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetetek a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Három program egy helyen, Lecsó akusztik portréfilm Nádasdy Andrástól és az utolsó nagy vásznas vetítése az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egy szál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Párutcai Fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetekről és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget-Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
9: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, hogy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
8: Két napon is áramszünet lesz Dunavarsányban. Szeptember 15-én és 16-án várhatóan reggel 8-tól délután 4-ig lehet majd a szolgáltatás kimaradására számítani. Az önkormányzat hivatalos felületein megosztott tájékoztató szerint az áramellátás hálózati karbantartás miatt fog szünetelni. A városvezetés emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramszünet nem a teljes települést fogja érinteni, hanem a Csorba Dezső utca, a Gömöri Ferenc utca, a Malmos József utca, a Százados Istvánné utca, a Tömösvári Sándor utca, valamint a Tanító kutya bizonyos részeit. A karbantartási munkálatok ideje alatt a szakemberek a lakosság türelmét és megértését kérik. További információk a www.dunavarsany.hu és a www.eon.hu oldalakon érhetők el. A vasúton való átkelés veszélyeire figyelmeztet Dunaharaszti önkormányzata. Már megindult a teherforgalom a települést is érintő Budapest-Belgrád vasútvonalon, emiatt fokozott odafigyelést igényel a sínek megközelítése. A közösségi médiában megosztott közlemény szerint a vasút területére munkavégzés, közlekedés vagy más engedélyezett tevékenység céljából lehet csak belépni. A városvezetés emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a zajvédő falba épített kapukat magánszemélyek nem használhatják, hanem kizárólag a kijelölt átjárókat vehetik igénybe. Szigorúan tilos továbbá a vágányok között vagy mellett gyalogosan közlekedni. További információk Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán olvashatók.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
10: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház vers és novellaíró pályázatot hirdet Szigetszentmiklós várossáavatásának 40. évfordulója alkalmából. Ami a követelményeket illeti, verset vagy novellát várnak. A novella terjedelme legfeljebb 5 oldal lehet. Azt ajánlják, hogy a téma Szigetszentmiklós legyen, de eltérő témát is elfogadnak. Nem lehet sértő vagy trágár szöveg. Nevezni 10 és 99 éves kor között lehet. A pályázatokat elküldeni számítógépen szerkesztett szövegformájával, nyomtatva vagy digitálisan lehet elküldeni. A pályaművek leadási határideje szeptember 30-a. A varga.erika@sargaház.com e-mail címre lehet küldeni a pályázatokat. A készmű beküldésével, az író nevének feltüntetésével engedélyezi annak nyilvános megjelenését, felhasználását, illetve kiállítását a Miklósi Városnapok keretein belül. További információért látogassatok el a sargaház.com oldalra.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztina a József Attila Művelődési Házban október 2-án pénteken este 6 órakor kezdődik majd a Mi vár ránk a halál után című előadás. Az estet dr. Pressing Lajos pszichológus és buddhista tanító vezeti majd, aki egy izgalmas utazásra kalauzol minket a híres tibeti halottas könyv világába. Mióta nyugati nyelveken is közzétették ezeket az eredetileg csak beavatottak számára hozzáférhető titkos tanításokat, emberek millióinak befolyásolta a gondolkodását a halálról és az élet utáni lét kérdéseiről. Az előadás betekintést nyújt abba, hogyan tekintenek a tibeti kultúrában a halál folyamatára és az azt követő közös létre. E könyv szuggesztív, sokak számára misztikus világa nem csak a tibetiek, hanem a nyugati közönség számára is új megvilágításba helyezi a halál fogalmát és az utat, amelyen egyszer mindannyiunknak végig kell haladnunk. Fedez fel egy új perspektívát, amely fényt vet az élet és a halál kérdéseire, egy lenyűgöző, időtlen utazást, amely a mindennapi életünknek is új értelmet ad. Az előadás tehát október 2-án, pénteken este 6 órakor kezdődik majd Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

0: Délben hírösszefoglalóval megyünk tovább itt az FM 107 egészen, a következő óra első felében pedig a rendhagyó szúnyogszezonról beszélünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, egyre több magyar utazik tengerpartra repülővel. Folytatódik az enyhe idő, csak elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz szerint a Tisza kormány lábbal tiporja az alkotmányosságot, új önkényuralmi rendszert épít, és megszünteti a jogállamiságot is. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. A döntést bejelentő Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte. Az intézmény átvilágítása alatt a működésben és a tudományos munkában is több rendezetlenséget találtak. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magánkép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint 5-ször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Csak nem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Ez derült ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a papados légitársaságok árversenye hajtotta.
6: Időjárás.
7: Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
8: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
0: Hallgassátok meg a legfrissebb közlekedési infókat itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni Szigetszent Miklóson, a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton is. Nincs fennakadás a Kántor úton és a Gerinc úton, illetve a gyártelepi Hévát járónál sem. A Gyári úton egyébként rendőri ellenőrzésre számíthattok a Hévát járó közelében. Szigetszent Miklóson rekonstrukciót végez a fővárosi vízművek a Bajcsy-Zsilinszky utca, Jókai utca, Losonci utca közötti szakaszán. Ezen a szakaszon szeptember 27-éig egyirányú a közlekedés a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsy-Zsilinszky utca környékén. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is folyamatos a haladás. Nincs fennakadás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem. Az 51-esen pedig Dunavarsány mellett rendőri ellenőrzésre számíthattok, de folyamatos a haladás, akár csak Majosháza és Áporka mellett. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és hamarosan a rendhagyó szúnyog szezonról lesz majd szó, ugyanis ősszel is gondot okozhat a tigris szúnyog. Töltsétek velem ezt az órát is.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapnak azok az inváziós szúnyogfajok, amelyek kifejezetten jól alkalmazkodtak az ember közelségéhez. Szeptember közepére sem tűntek el a szúnyogok Magyarországról, sőt több térségben újra gyérítésre van szükség. Az idei szezon ugyanakkor rendhagyóan alakult. Míg a nyár elején az aszály miatt alig okoztak problémát a vérszívók, később elsősorban az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigris szúnyog szaporodtak el több helyen, írja a katasztrófa védelem. Az elhúzódó száraz időszak miatt idén jóval kevesebb beavatkozásra volt szükség, mint az előző években. A szakemberek eddig körülbelül negyed annyi kezelést végeztek a kifejlett szúnyogok ellen. A vizes élőhelyek visszaszorulása és az árterületek kiszáradása miatt a biológiai lárvagyérítésre is kevesebb alkalommal került sor. A szezon azonban még nem ért véget. A következő napokban több térségben ismét kezelésekre kerül sor. A Balatonpart számos településén, valamint Kaposváron továbbra is elsősorban az ázsiai tigris szúnyogok okoznak kellemetlenséget. A Dráva mentén ezzel szemben egyes lakott területeken a hazai szúnyogfajok jelenléte tapasztalható. A héten három megye összesen 38 településén gyérítik a szúnyogokat. A kezeléseket a lakott területeken az esti és éjszakai órákban végzik, platós járművekre szerelt permetező berendezéssel. A legtöbb helyen az úgynevezett ULV eljárást alkalmazzák. Ennél a módszernél rendkívül kis mennyiségű, hektáronként alig több mint fél liter permetszert porlasztanak nagyon apró cseppekre, majd így juttatják ki a kezelendő területre. Innen folytatjuk a témát hamarosan.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Senki csak ég a cigén, fújjon a füstöt a csókon.

éjszakát. Témánk itt a Delelőben a rendhagyó szúnyog szezon, amely még nem ért véget, ugyanis ősszel is gondot okoz a tigris szúnyog. Az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapnak azok az inváziós szúnyogfajok, amelyek kifejezetten jól alkalmazkodtak az ember közelségéhez. Közéjük tartozik az ázsiai tigris szúnyog is, amely már Magyarországon is megtelepedett. Terjedésük visszaszorításában a lakosság is sokat tehet. Esőzések után érdemes rendszeresen megszüntetni a ház körül kialakuló kisebb vízgyülemeket, kitisztítani a csatornákat és árkokat, a vízgyűjtő edényeket pedig lefedni. A virágcserepekben, vödrökben, kerti játékokban vagy más tárgyakban összegyűlt vizet szintén célszerű kiönteni, mivel ezek akár néhány nap alatt is megfelelő szaporodó helyet biztosítanak a szúnyogoknak, javasolja a katasztrófa védelem. Itt a Lakihegy Rádióban hamarosan térségi hír összefoglalóval és programajánlóval megyünk tovább. A következő fél órában pedig szó lesz majd a nem csak jazz

0: Sziget-Szele.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szele. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Jelentős nehézségeket okoz a reggeli forgalom Halásztelken. Az M0-as autóút irányába rendszeresen torlódás alakul ki a városban. A helyzet javítása érdekében Nagy Barnabás levélben fordult a Magyar Közúton Provid ZRT vezetőségéhez. A polgármester arra kérte a szervezetet, hogy vizsgálja felül a jelzőlámpák programját, mivel az nagyban befolyásolja a közlekedést a reggeli órákban. A település első embere ezen kívül felvetette, hogy szükség lenne olyan beállításokra, amelyek gyorsabbá tehetik a Halásztelekről való kiutást. A probléma orvoslásáig az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. Szeptember 15-ig lehet befizetni a 2026 második félévi helyi adókat. Az esedékes határidőre emlékeztette a lakosságot Taksony önkormányzata. Amíg márciusban kiküldött értesítőkhöz csatolták az erre az időszakra vonatkozó csekkeket, ezeket továbbra is lehet elektronikus úton rendezni. Az önkormányzat által közzétett tájékoztatóban szerepel azon bankszámlaszámok teljes listája, amelyekre várják az utalásokat. Az elveszett csekkek pótlására a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Érdeklődni, illetve panaszt tenni a Taksonyi Adóhatóság hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még óvis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Szigetszentmiklósi Egyesületbe folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
5: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti 2-szer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnyag. Ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
4: A tudatos mozgást hirdeti a Musel Mozgás Stúdió. A Reformer és a Talaj Pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvarev Tóth Rit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
6: Az egyik terem az a Talaj Pilates óráknak ad otthont, nagyon sok típus talajpilátest a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettikletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente 3-szor van, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtálmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegy Rádió.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Szeptemberben is vár titeket Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Club, mégpedig 18-án, azaz most pénteken. Kertész Erika és zenekara lép majd színpadra, valamint az Antal Gábor trió és Dósa Szelina. Kertész Erika énekesnő szóló karrierje mellett az EK Avenue Jazz zenekar alapítója, mely formációval kétszer is játszott már a klubban. Eddig 6 nagy lemeze és számos kis lemeze jelent meg, melyeken nem csak énekesnőként, hanem dalszerzőként és szövegíróként is megmutatkozott. Az Antal Gábor trió pedig 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult. A sokszorosan díjnyertes Antal Gábor trió mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává vált. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongora trió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szerina lesz. További információt a Nem Csak Jazz Club szeptemberi alkalmáról a sárgaház.com oldalon olvashattok. Jó szórakozást kívánok mindenkinek most péntek estére!

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangversenytermében október 18-án délután 5 órakor kezdődik majd a Kalamazó című komédia. A főszerepben Hernádi Judit és Kern András. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó. Pedig az ember sosem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg, a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát, a közös jövőhöz bizony még az ő korukban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. Különösen így a Hernádi Kern párossal. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt. Ez lesz tehát Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangversenytermében a Kalamazó című komédia október 18-án délután 5 órától.

0: 13 órakor hír összefoglaló következik majd, utána pedig, ahogy az lenni szokott, az aktuális filmes mozis hírekkel foglalkozunk majd.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, erősödött a hazai ipari termelés. Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint 5-ször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Túlárazás miatt tett feljelentést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás.
5: Időjárás.
6: Folytatódik az enyhe őszi idő sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok valószínű, késő este 13-20 fok lesz.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorában az M5-ös autópálya csomópontja előtt az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 31-es kilométernél csak a belső sáv járható és torlódnak a járművek. A térkép szerint a Csepeli út Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán folyamatos a haladás, nincs fennakadás a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki, Lakihegyi és fővárosi szakaszán sem, illetve Szigetszentmiklóson jól járható a Gerinc út, valamint a Gyártelepi Hévát járó. A fővárosi vízművek rekonstrukciós munkálatai miatt szeptember 27-éig Szigetszentmiklóson a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú a Losonci utca irányába. Úgy tudjuk, hogy Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is jól lehet haladni, és nincs fennakadás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Sziasztok, Delelő hallgatók! Szeptember 15-én ez itt a Lakihegy Rádió, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Ebben az órában filmes hírekkel foglalkozunk majd. Nyilván, ahogy az lenni szokott, elárulom, hogy milyen filmeket nézhettek meg ma és holnap a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban, és beszélünk arról az örömteli hírről is, hogy Enyedi Ildikó filmjét nevezi Magyarország az Oscarra. Yeah!

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Enyedi Ildikó filmjét, a Csendes barátot nevezi Magyarország a jövő évi Oscar versenyre, derült ki a Nemzeti Filmintézet közleményéből. Enyedi Ildikó legutóbbi filmjének világpremierje tavaly volt a Velencei Filmfesztiválon, ahol összesen 6 díjat nyert el. A Csendes barát január óta van műsorom. A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar nevezései közül az Amerikai Filmakadémia tagjai választják ki majd az 5 jelölt egész estés filmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmekért járó díjért kelhetnek versenyre. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra. Az Oscar díjak ünnepélyes átadására március 14-én kerül majd sor Los Angelesben. A Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A tavalyi Velencei Filmfesztiválon 6 díjjal, köztük a legjobb feltörekvő színésznek járó díjjal jutalmazott alkotás érzelmes utazás az időn keresztül némi humorral fűszerezve.

filmajánlóval folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban ma és holnap 17 órától még megnézhetitek a Duzzogi hal kalandjai című animációs kalandfilmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 19 órakor kezdődik majd a Torrente 6 az elnöki ügy című film, ez 18 éven aluliaknak nem ajánlott. 21 órától pedig Matthew McConaughey főszereplésével láthatjátok a Méz király című krimi drámát. Az oklahomai vidék mélyénél Amisa King egy karizmatikus és rendkívül tehetséges zenész, aki egy különcökből álló bluegrass zenekar tagja, miközben a környék legjelentősebb méztermelő üzemét is irányítja. Amikor elhidegült nevelt lánya váratlanul visszatér, a férfi azonnal megragadja az alkalmat, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz, és családi vállalkozást alapítsanak. De a mézipar kegyetlen világ, és riválisai azonnal fenyegetőznek, hogy tönkreteszik mindazt, amit a férfi felépített. Ha további információra vagytok kíváncsiak a filmekkel kapcsolatban, látogassatok el a nadasdifilmszínház.hu oldalra. Jó szórakozást, jó mozizást kívánok mindenkinek! Hamarosan friss térségi hír összefoglalóval megyünk tovább, a következő fél órában pedig újabb filmes hírekkel.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők. Soroksáron is lehet csatlakozni a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatgyűjtéséhez. A Mipül élünk elnevezésű felmérés egy az Európai Központi Bank által koordinált kutatás részeként valósul meg szeptember 1-e és december 14-e között. Az adatfelvétel célja a háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának vizsgálata. A kérdőív online kitöltésére szeptember 30-áig van lehetőség, ezt követően a résztvevőket a hivatal munkatársai személyesen vagy telefonon keresik fel. A válaszok kiértékelése során a KSH az adatokat bizalmasan kezeli. Részletes tájékoztatás Soroksár önkormányzatának Facebook és weboldalán olvasható. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Szigetszent Miklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házba a szervezők, a Szigetszent Miklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Óvodakezdő csomagokat osztottak Csepelen. A gyermekek nemrég vették át a mindennapjaikat segítő kezdőszettet az Ökumenikus Segélyszervezet csepeli központjában. A csomagokba többek között olyan nélkülözhetetlen tárgyak kerültek, mint a fogkefe, a fogkrém, a pizsama, a törölköző és az ágynemű. Nem maradhatott ki természetesen az ivókulacs, a papírzsebkendő és a folyékony szappan sem. Az óvodások ezen kívül színes ceruzákat, festékeket, ecseteket, zsírkrétákat, gyurmákat és rajzlapokat is kaptak. Az EON Hungary és az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben közel 1060 gyermeket támogatott ilyen módon.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. Programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görög-Keleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-ol. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Yellowstone univerzum és a népszerű 1923 című előzménysorozat rajongói hosszabb ideje várják már, hogy a Spencer Dutton-t alakító közönségkedvenc Brandon Sklenar ismét nyeregbe pattanjon. Óhajuk hamarosan teljesül, mert a színész visszatért a modern vagy nyugati műfajhoz. Már javában készül a The Rescue, amely a klasszikus western elemeket ötvözi a modern akciófilmek pörgős ritmusával. A The Rescue hőse egy ünnepelt rodeós, akinek kislánya rejtélyes körülmények között eltűnik. A férfi kétségbe esetten elindul, hogy felkutassa, és küzdelme a modern vagy nyugat könyörtelen világába repíti a nézőket. A film rendezője Pozzi Ponchirolli, aki a kritikusok által nagyra becsült Old Henry című veszternyével már bizonyította, hogy kiváló érzéke van a vadnyugati történetmeséléshez. A rendező gyerekkora óta a műfaj szerelmese, olyan klasszikusokon nevelkedett, mint a vadnyugat fiai, a Tombstone, a Halott Város vagy a Deadwood sorozat. Sklenar számára is szent műfaj a western, mindkét nagyapja rajongott a vadnyugati filmekért, így ő maga is ezeken a történeteken nőtt fel. Természetesen egyik legnagyobb kedvence Sergio Leone klasszikusa Volt egyszer egy vadnyugat, valamint az ugyancsak az olasz mester által jegyzett Dollár trilógia, amit Clint Eastwood hallgatag revolver hőse vitt sikerre. Sklenar nem titkolja, hogy Eastwood számára örök példakép, hatására ő maga is titokzatos, ha kell könyörtelen, mégis mélyen emberi, magányos vadnyugati hősöket szeretne megformálni. A film hazai bemutatójára 2027. január 28-án kerül sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A nagy várakozást övező Batman 2 forgatásáról kiszivárgott legújabb fotók végre pontot tettek az egyik legnépszerűbb rajongói elmélet végére, megerősítve a készülő folytatás főgonoszának kilétét. A 6 éves fejlesztési és halasztási időszak alatt a rajongói közösségben folyamatosan záporoztak a találgatások a cselekmény alakulásáról, ám a legfrissebb felvételek most egyértelmű bizonyítékkal szolgálnak. A kiszivárgott anyagokon a Bruce Wayne-t alakító Robert Pattinson tűnik fel tüntető tömegek és tiltakozó táblák gyűrűjében Gotham városának utcáin. A forgatási kellékeken feltűnő feliratok közvetlen utalást tesznek a képregényekből jól ismert árnyék szervezetre, amely a Metropolis legrégibb és legtehetősebb családjait tömöríti. A stúdió korábban több neves színész csatlakozásával is lázban tartotta a közönséget, ám a legújabb nyomok alapján a klasszikus gonosztevők mellett egy sokkal mélyebb, szociális feszültségekre épülő szál áll majd a középpontban. A főgonosz kiléte körüli találgatások már az első rész lezárása óta lázban tartják a rajongókat, ahol Barry Cogan rövid időre feltűnt Joker szerepében a stáblista alatt. Amikor Sebastian Stan csatlakozott a stábhoz, a legtöbben arra gondoltak, hogy ő öltheti magára Harvey Dent, azaz két arc szerepét, ám a színész kopaszra borotvált frizurája alapján sokan már Victor Zsasz felbukkanására következtetnek. Hasonló pletykák övezték Scarlett Johansson érkezését is, akiről sokan úgy vélik, hogy Glinda Dent bőrébe bújik majd. A díszletek között feltűnt feliratok és a stábtagok korábbi megnyilvánulásai alapján azonban egyre biztosabbnak tűnik, hogy a háttérből irányító szervezet áll majd a cselekmény középpontjában.

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok ebben az órában, itt a Lakihegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hírösszefoglalóval megyünk tovább. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapot bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Három program egy helyen, Lecsó akusztik portréfilm Nádasdy Andrástól és az utolsó nagyvásznas vetítése, az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egy szál gitárral, régi és új Puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Párutcai Fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget-Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetekről és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget-Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
9: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, hogy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
8: Jakab Gergely filmkészítő hozzátette, bár nem így tervezte, ugyanakkor Nádasdy András hirtelen halála után szinte kötelességének érezte, hogy róla is készítsen egy portréfilmet. Rengeteg dolgot megtudott az elmúlt hónapok során az egykori mozi tulajdonostól, amelyet a nagy közönségnek is szeretne bemutatni. Jakab Gergely hozzátette, nem volt mindig zökkenőmentes a közös munka, miután mind a ketten ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Ugyanakkor végül mindig sikerült közös nevezőre jutniuk a nyáron elhunyt Nádasdy Andrással.
9: Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra. Úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített. Voltak nehezebb pillanataink, de nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom. sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Szigetszer Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrászszék szabadalma volt.
8: Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Szigetszentmiklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házba a szervezők, a Szigetszentmiklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még óvis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Szigetszentmiklósi Kickbox Sportegyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Szigetszentmiklósi Egyesületben folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
10: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti 2-szer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a 2 péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnak. Ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
8: Új támogatóval erősödött Szigetszentmiklós férfi kosár csapata. A nemzetközi hátterű és szolnoki székhelyű cég a következő szezonban lesz az NB1-B és BKG Prima szponzora. Ezzel a térségiek már 2 támogatóval rendelkeznek, ugyanis egy Szigetszentmiklósi kávézó még 2 évvel ezelőtt a csapat mellé szegődött. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, minden együttműködés nagyon fontos számukra, hogy tudják tartani a szintjüket a másodosztályban. Hozzátette, évek óta az egyik legkisebb költségvetésű csapatként vannak ott a legjobbakkal, és ez most sem lesz másként, de ha komolyan veszik, hogy felszeretnének jutni, akkor ezen a téren is fel kell venniük a versenyt.
7: Időjárás.
8: Szerdán nyugat felől növekvő felhőzetre számíthatunk, és a csapadék valószínűsége is növekszik elsősorban a nyugati országrészben. A délnyugati majd az északnyugatira forduló szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 23-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
11: És most jöjjenek a legfrissebb közlekedési infók itt az FM 107 egészen. Az 51-esen Taksony mellett torlódásra kell számítanotok, de a térkép szerint a Dunaharaszti, Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasz jól járható. Sűrű a forgalom a Gyártelepi hévátjárónál, és az útinform szerint az M0-ás déli szektorában az M5-ös autópálya csomópontja előtt az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban baleset történt. A 31-es kilométernél csak a belső sáv járható és torlódnak a járművek. Szigetszentmiklóson a fővárosi közművek vízvezeték rekonstrukciót végez. Szeptember 27-éig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú, mégpedig a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsy-Zsilinszky utca környékén. Jó utat kívánok mindenkinek, vezessetek nagyon türelmesen és óvatosan a térségi utakon.
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
11: Napos időt, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, aki a Delelőre hangolódott. Itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, hamarosan pedig egy térségi program ajánlattal megyünk tovább. Figyeljen jól mindenki, aki szeret társas játékozni.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szeptember 18-án, azaz most pénteken szeretettel várnak mindenki Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban a Társasjáték Klubba, amely este 6 órakor kezdődik majd. Hogyha szereted a társasjátékokat, vagy csak kipróbálnál valami újat, akkor ott a helyed. A társasjátékok világa ma már jóval több, mint a régi klasszikusok. Izgalmas történetekbe csöppenhetsz, együtt gondolkodhatsz másokkal, taktikákat építhetsz, vagy épp könnyed, nevetős parti játékokkal kapcsolódhatsz a többiekhez. Ez egy olyan közösségi élmény, ahol új embereket ismerhetsz meg, fejlődhet a kreativitásod, a stratégiai gondolkodásod, és közben egyszerűen jól érzed magad. A klubban minden 12 év feletti játékost szeretettel várnak, legyen kezdő vagy tapasztalt szinten. A kínálatban sokféle

0: társas játék szerepel, így mindenki megtalálhatja a hozzáillőt. Stratégiai, kooperatív vagy akár a klasszikus darabok is várnak. További információért látogassatok el a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalára. A társas játékklub tehát ezen a héten pénteken este 6 órától vár majd titeket.
1: Szevdár Líza!

Egy újabb programajánlattal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin folytatódik a Senior Akadémia. Október 7-én szerdán délután 4 órára várnak szeretettel mindenkit. A Senior Akadémia előadás sorozata a 2026-os őszi időszakban is érdekes témákat fejt ki a Laffert Kúriában. A program célja az időskorúak edukációja, társadalmi integrációja és szerepvállalásuk segítése, ismeretterjesztés, valamint a magány enyhítése. Már több mint 7 éve biztosítja az egyetem azt a barátságos környezetet, ahol mindenki számára elérhető az egész életen át tartó tanulás lehetősége, akár ingyenesen is. Programjaikkal az 50 pluszos generációnak lehetőséget nyújtanak arra, hogy lépést tartsanak a gyorsan változó világ kihívásaival, hiszen tanulni sosem késő. Október 7-én pedig dr. Jászberényi József Félelmeink kezelése idősebb korban című előadását láthatjátok, valamint dr. Kerülő Judit Vannak-e feladataink 60 év felett című előadását is. További információért látogassatok el a Laffert Kúria közösségi oldalára. Az előadások tehát október 7-én szerdán délután 4 órakor kezdődnek a Dunaharaszti Laffert Kúriában.

0: 1 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 3 program egy helyen, Lecsó akusztik portréfilm Nádasdy Andrástól és az utolsó nagy vásznas vetítése az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Szigetszent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egy szál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Pár utcai fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros, énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Szigetszent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetek és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Szigetszent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
5: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, hogy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
4: Sikeres volt a retro véradás Sziget Szent Miklóson, elégedettek a létszámmal a szervezők. Ahogy a virsli, a sör és az üdítő fogyott, úgy gyarapodott Magyarország vérkészlete annak, amint egy 100 önkéntesnek köszönhetően, akik szeptember 8-án kedden segítségre nyújtották karjaikat és vérüket adták, hogy ismeretleneknek adjanak esélyt a gyógyulásra. Ez olvasható Szigetszent Miklós város hivatalos Facebook oldalán. A posztban arról is írnak, hogy a városvezetésnek és a Szigetszent Miklós városi Vöröskereszt alapszervezetnek az is külön öröm, hogy újabb 10 főt tette meg ezen az alkalmon az első nagy lépést és csatlakozott a véradók népes táborához. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés halásztelken. A református pulmonológiai centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-a 11-e között várja a jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem párható. Általában gyenge marad a légmozgás, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán a napsütésé lesz majd a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. A délies szél több felé megélénkül, hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. Kora reggelre 7 és 14 fok közé hűl a levegő, napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön egy hidegfront érkezik majd északnyugat felől, melynek hatására a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 19-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.

Szeptember 15-én ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. A legfrissebb orvos-meteorológiai infókkal megyünk tovább. Ma időjárási front nem lesz felettünk, viszont felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Napközben sokfelé nyárias időben lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák, illetve keringési panaszok is jelentkezhetnek, ugyanakkor felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Ajánlott odafigyelni továbbra is a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt. Ami pedig a pollen jelentést illeti, az elmúlt napokban országszerte közepes szintre mérséklődött a parlagfű pollen koncentrációja. A következő napokban viszont ismét emelkedhet a pollen terhelés, egyre több felé okozhat majd tüneteket a parlagfű pollen koncentrációja, elsősorban a Tiszántúlon magas koncentrációja.

Ez volt már a Delelő itt az FM 107 egészen. Petrókkal ezt hallhattátok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Holnap találkozunk ugyanitt, ugyanezekben az órákban. A hírek után pedig érkezik majd Petkó Ági. További szép keddet kívánok mindenkinek.

0: Aki egy rádió, helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunabarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Bővítette magyarországi gyárát a Hankook. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Házkutatást tartottak az Országos Onkológia Intézetben a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Értesült a Telex. A portál megkeresésére az intézet azt írta, egy eszközbeszerzés jogi hátterével kapcsolatban zajlik náluk vizsgálat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés alapján az Onkológia Intézetben vizsgálat indult, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkárság végez. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben.
0: Időjárás.
6: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 3 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható. Balesetről, torlódásról nincs információm. A 6-os főúton van egy pici torlódás az M0-ás közelében, picit nagyobb pedig a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán a Lámpás utcáig lassú tempóra készülhettek, utána egész jól lehet haladni, majd az M0-ás közelében megint csak van egy kis torlódás. Érénk a forgalom a Csepeli úton is Sziget-Szent Miklós és az M0-ás irányába, de torlódásra most egyelőre még a Lámpás utca előtti szakaszon kell készülni. A Gerinc út jelen pillanatban még jól járható, a gyártelepi hévátjárónál Gyári úton, Műúton és ott a bevásárlóközpont környékén lassabb tempóra kell készülni, és az Apor-Vilmos utcánál még rendőrök is vannak. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen Taksony térségében zajlik egy útfelújítás, pontosabban körforgalmat alakítanak ki, és ott a forgalmi rendben változás van, és nem lehet a Szent Imre út felé Taksony irányába kanyarodni, úgyhogy ezen a szakaszon mindenképpen torlódásra készüljetek. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 15-e kedd van, és a mai napon az Enikők ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. És pont 136 éve ezen a napon születtetek. A Christie angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. Na, róla majd még beszélek nem ebben az órában, de a délután folyamán az biztos, hogy szóba kerül még ő is, viszont ebben az órában egy pici fociról is szó esik, majd ugyanis újabb európai kupadöntőt rendeznek a Puskás Arénában, és képzeljétek, már több száz év felett él Japánban, mint ahány ember Székesfehérváron, úgyhogy ezt a témát is egy kicsit boncolgatjuk, majd közte pedig érkeznek a legjobb slágerek. Rögtön itt az óra elején Charlie Puth és a Done For Me szól.

és a Morenito szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és ma este lehet színházba menni Sziget-Szent Miklóson, bár nem tudom, hogy vannak-e még jegyek. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban a Mikor jöttök haza című darabot láthatjátok, egy ilyen apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabról van szó, mondom, hogy miről szól. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsájtást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. Lackfi János apa-fia története magáról az életről, annak generációs lenyomatairól, üzeneteiről is szól. Mit jelent apává válni? A párválasztás, párkapcsolat mutathat-e mintát az apává válás során? Milyen szerepe van a szülői elvárásnak a pályaválasztásban? Mi jelenti a felelősségvállalást, az együttműködést, a támogató közeket egy krízis helyzetben? Lehetünk-e őszinték és hogyan? Ki a hűséges és ki a hűtlen is, melyik családjához? Súlyos, kimondatlan mondatok a felnőtt gyermek szájából. Amikor jöttök haza, sokrétű, visszatérő gondolata az elváráson, a számonkérésen túl, tele van féltéssel, gondoskodással, szeretettel. Hogyan mondhatjuk el a téveigéseinket, és hol, hiszen vannak helyek, ahol csak suttogva lehet beszélni. Lackfi János írta a darabot, és Csibi Gergely, valamint Marton Róbert előadásában láthatjuk. Egyébként a rendező az Őze Áron. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Follow the Flow és a Szélcsend című felvételük szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107, egészen 10 perc múlva pedig 3:30 van, térségi hírekkel megyünk majd tovább, és biztos tapasztaltátok már ti is, hogy ideiglenesen egyirányú lett a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza a Sziget-Szent Miklóson, ugyanis a fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciót végez a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Jókai utca, a Losonci utca közötti szakaszán, és ez így lesz egyébként szeptember 27-ig, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak az északi irányban lehet közlekedni. A munkák idején az Akáczfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca Zsák utcává vált, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára, és egyébként a Bajcsy-Zsilinszky úton jelen pillanatban torlódásra is kell készülni, illetve pont ezért sokan próbálnak kerülni az Ifjúság útján, úgyhogy ott alakult ki torlódás, meg a Gyári úton, hát más útvonal nagyon nem létezik, úgyhogy erre számítsatok mindenképpen. Ezen kívül az Apor Vilmos utcában rendőrök vannak, és a Gyártelepi Hévát járónál, ott a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmaknál torlódásra készülhettek, illetve a Gerinc út végénél és a Tököli repülőtér melletti útszakaszon, de telítettek most már a sávok a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, és a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán is. És most látom, hogy baleset is történt méghozzá a 6-os főúton az M0-ás közelében, úgyhogy ezen a szakaszon is torlódásra készüljetek. Vigyázzatok nagyon magatokra, az infókat pedig várom Viberen a 0620 95 95 107-re. Előre is nagyon szépen köszönöm.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107. FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még óvis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Sziget-Szentmiklósi Kickbox Sportegyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Sziget-Szentmiklósi Egyesületbe folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
6: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti kétszer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a kett péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnyelv, ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
5: Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Sziget-Szentmiklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban szervezők, a Sziget-Szentmiklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. A tudatos mozgást hirdeti a Musel Mozgás Stúdió, a Reformer és a Talaj Pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció, kondíció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvarev Tóth Rit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
7: Az egyik terem az a talajpilátesz óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátesz, a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk pár edzés, ami egy balettikletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtánmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
0: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
8: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Diaz, Menta és az Így volt szép című slágerük szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának döntése alapján képzeljétek, 2029-ben a Puskás Aréna ad otthont a harmadik számú európai kupasorozat a Konferencia Liga döntőjének. Mondom is a részleteket, ez az UEFA legfrissebb hírleveléből derül ki egyébként, amely azt is megemlíti, hogy a Bajnokok Ligája döntőjét 2027-ben Münchenben, a Bayer stadionjában, 2028-ban pedig a Barcelona felújított, bár a végleges formáját csak 2028-ban elnyerő otthonában, a Camp Nou-ban rendezik majd. Az Európa Liga döntőjét 2028-ban, Bukarestben, egy évvel később Belgrádban bonyolítják le. A Puskás Aréna ezzel képletesen összehozta a Mester 3-ast, hiszen 2023-ban az Európa Liga, idén pedig a Bajnokok Ligája döntőjét rendezték a budapesti stadionban. Mindkét finálé 11-esekkel dőlt el, és végül a Sevilla, illetve a Paris Saint-Germain örülhetett. Sőt, európai szuperkupa döntőt is rendeztek már a Puskás Arénában. 2020. szeptemberében a Bayer hosszabbítás után gyűrte le a Sevillát. Az már korábban kiderült, hogy a 2026-27-es kupasorozat utolsó meccsét Madridban, Frankfurtban és Isztambulban rendezik majd. Szóval 2029-ben újabb nagy foci csodának örülhetünk majd itt Magyarországon. Nem tudom, hogy az előbb felsoroltakon, amit már Magyarországon megrendeztek, kinek volt szerencséje ott lenni. Én bevallom őszintén, hogy nem vagyok óriási foci fanatikus, de nyilván egy BL döntőt megnézek, egy világversenyt megnézek, szóval azért le tud engem kötni, és hát a legjobb szerintem kint helyszínen, stadionban megnézni egy-egy mérkőzést. Az a hangulat, az tényleg semmihez nem hasonlítható, és még azokat az embereket is magukkal ragadja szerintem a tömeg, meg az ott átélt nagyon jó hangulat, akik egyébként egyáltalán nem érdeklődnek a foci iránt. Mi erről a véleményetek? Írjátok meg bátran 0-20-95-95 25 107-es a Viber számon.

0: volt a Think About Me itt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen. Képzeljétek, először lépte át a 100 000 főt a 100 évesek száma a japán egészségügyi minisztérium keddi közlése szerint. A 100. életévüket betöltött, vagy annál idősebb emberek száma tavaly óta 7914 fővel gyarapodva elérte a 107677 főt. Magyar összehasonlításban ez azt jelenti, hogy a 2022-es népszámlálás adataihoz mérten több 100 év feletti a Japánban, mint ahány ember összesen Székesfehérváron, ott 98 000 élnek egyébként, és alig marad el Kecskeméttől, ahol 108 000 élnek. A 100 évesek száma Szigetországban 56 éve minden évben nő. Az első statisztikai adat 1963-ból származik, amikor 153 századik évét betöltött ember élt Japánban. 25 évvel később a számuk már meghaladta a 10 000-et. A legutóbbi felmérés szerint a 100 évesek, vagy annál idősebbek, mint egy 88%-a nő. Ezt azért hozzáteszi a CNN. Ueno Kenichiro, egészségügyi miniszter örömét fejezte ki, amiatt, hogy egyre többen élnek meg ilyen szép kort, és maradnak aktívak az orvostudomány fejlődésének köszönhetően. Japán azok közé az országok közé tartozik, amelyben a legmagasabb a várható élettartam. A nőknél körülbelül 87, a férfiaknál pedig 81 év. A lakosság előregedésével egyidejűleg az ország népessége az alacsony születésszám és a bevándorló kislétszáma miatt egyre csökken. Évelején, 42 év után először volt 120 milliónál kevesebb, 119,7 millió a japán állampolgárok száma. Az ország lakossága egyetlen év alatt 917 000 fővel csökkent. Hát ők is küzdenek, akkor úgy tűnik, hogy a születésszám alacsonyságával. Minden esetre azért én nagyon várom ezzel kapcsolatban a kutatásokat, hogy ennyi 100 év feletti él, és kíváncsi lennék, és sajnáltam is, hogy itt arról nem szólt a fáma, hogy oké, hogy 100 év felett vannak, de milyen egészségnek örvendenek, szellemileg mennyire frissek, hogyan éltek, mit csináltak. Szóval ilyenkor az ember azért feltenne jó néhány kérdést nekik. Szerintetek mi lehet a titkuk? Ezt is megírhatjátok nekem. 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számom.
1: Napok óta nem alszok, mert azt hallom a szomszédnál sír a gitár.

0: Robin Schulz és a Better Times zárta az órát a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen a 6-os főúton pedig torlódás van. Az M0-ás közelében korábban azt hittem, hogy ott történt a baleset, de nem, egy picit feljebb, ilyen párhuzamos utcában. Ettől függetlenül nagyon erős a forgalom, és még rendőrök is vannak ott a Budafok Nagytétény leágazásnál. Szóval nem tudom, hogy mérik-e az autósok sebességét, vagy igazoltatnak, minden esetre tény, hogy ott lassú tempóra kell készülni. Ha tudjátok az okát, akkor léci írjátok meg, még akkor is, hogyha csak szimplán az erős forgalom miatt alakult ez ki. Előre is köszönöm szépen, 0-20-95-95-107-es a Viber számom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: fillér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Benzinkutakat lőttek az oroszok Kijevben, az ukránok orosz olajfinomítót vettek célba. Egy ember meghalt és heten megsebesültek a Kijev ellen indított dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban 2 benzinkutat is találat ért. Közben Ukrajna nagyobb drón- és rakétatámadást indított Oroszország ellen, találat ért egy olajfinomítót a szamarai területen, több raktárépület és lakóház is megrongálódott. Az Unió ellenálló képességének próbája volt a tömeges határsértés Ceutánál. Erről az Unió belügyekért felelős biztosa beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Magnus Brünner hangsúlyozta, a Ceutában történtek azt mutatják, hogy meg kell kettőzni az erőfeszítéseket, mert az illegális bevándorlóknak, az emberkereskedőknek és az embercsempészeknek is meg kell érteniük, hogy az EU elszánt és nem enged a saját szabályaiból. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
6: Időjárás.
7: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
5: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 4 óra múlt 3,5 perccel, és erősödött a forgalom a Nullás déli szektorán, az M5-ös irányába lassulásra kell készülni Halászterek és Sziget-Szent Miklós térségében. Torlódás van a 6-os főúton az M0-ás közelében, illetve lassú az előrejutás a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint a Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig. Szintén torlódás a Csepeli úton, Sziget-Szent Miklós irányába az M0-ás előtti szakaszon, illetve a Gerinc úton is torlódás van, valamint a Gyártelepi Hévátjáró környékén, Gyári úton, Műúton és a Bevásárló Központ környékén. Ezen kívül sokan próbálják a Bajcsy-Zsilinszky úti lezárást kikerülni az Ifjúság útján keresztül, úgyhogy ott is lassú az előrejutás, illetve ott a Gyári útnak az Ifjúság útja végén található szakaszán is. Ezen kívül az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó, és az 51-esen is Taksony térségében torlódásra kell készülni. Ezen kívül a Csépi útnak a Műút felüli végénél van torlódás, valamint a Műút és az 510-es kereszteződésénél szintén mindkét útszakaszon torlódásra kell készülni. Vezessetek nagyon óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
6: Lakihegy Rádió.
5: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
5: 0620 95 95 107.
8: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak szeptember 15-én, kedden, az Enikők névnapján. Remélem, hogy jól telik a napotok. Sok mindent hoztam erre az órára is, például, ha ezen a hétvégén a Balaton környékén jártok, akkor Zamárdit érdemes útba ejteni, ugyanis hatalmas sárkányok érkeznek a Balaton fölé. Nyilván egy programról van szó, aminek a részleteit hozom majd az óra második felében. Illetve szeretetből tesszük, mégis kellemetlen lehet a kutyánknak, hogy miről beszélek, az is kiderül majd az óra második felében, és ezen a hétvégén tartják Ráckevén az őszi ászok fesztivált, hozom a programok részleteit, közben pedig a legjobb slágerek is érkeznek. Éva Max és a Work, nem sokára előtte Bíró Csongor és a Hogy tudlak így, most az óra elején pedig a Backstreet Boys és a Battle Up szól.

Ava Max és a Works szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és már a bevezetőmben is mondtam, hogy ezen a héten vasárnap, szeptember 20-án rendezik az Őszi Ászok Fesztivált Ráckevén. Őszi ászok, vagyis vadászok, halászok, borászok, horgászok és egyéb ászok ünnepét tartják. Hát ez egy jó sok évre visszanyúló hagyományos rendezvénye a településnek. Lesz horgászverseny, Szent Mise a testvértelepülésekkel, főzőverseny, állati show és még várostörténeti sétára is invitálnak 10 órától minden érdeklődőt, az Igazi János Vitéz, egy ráckevei huszár kapitány titkos élete címmel. Aztán nyilván van egy hivatalos megnyitó is, aztán a horgászverseny eredményhirdetése, Jimmy és Nika is fellép egy órától, lesz főzőverseny is, és annak az eredményhirdetése is. Délután 14:30-tól pedig művészeti csoportok lépnek majd fel, például lesz Dance Fitness Andival és Örömtánc is, valamint 15 órától Tiszán innen Dunán túl néptánc bemutató, majd 16 órától Dani és Béla mesekoncert, illetve 18 órától a Divina Mahina zenekar lép majd színpadra, úgyhogy hatalmas buli várható egyébként Ráckevén, és egész nap lesz Hungarikum játszótér, népi játszóház, kézműves sátor, ráckevei szelíd motorosok baráti köre egyesület, gyermekmotoroztatást tart, illetve lesz majd Lordó, ami szerintem Hordó akar lenni, Hordó vasút is. További információk a programokról a kisdunamente.hu oldalon olvashatók. Jó szórakozást kívánok! Sam Smith-szel és a Diamonds-szel pedig megyünk tovább.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, 6 perc múlva 4:30 van és térségi hírekkel megyünk majd tovább. Az úton lévőknek mondanám, hogy nagyon erős a forgalom a térségi utakon. Torlódásra kell készülni a Csepeli úton, Sziget-Szent Miklós irányába a főváros és a Sziget-Szent Miklósi szakaszon is, illetve a Leshegy utcában is. De azt látom, hogy az Ifjúság útján is torlódás alakult ki, hiszen sokan erre próbálnak kerülni, mert a Bajcsi-Zsilinszky úton a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszt egy irányúvá tették, csak észak irányban lehet rajta közlekedni, így lesz ez szeptember 27-ig, ugyanis a fővárosi vízművek rekonstrukciót végez, ez emiatt kellett ott lezárni az egyik oldalt, és az Ifjúság útja felől lehet kerülni, hát ott most elég nagy a torlódás. A Csépi út két végénél is erre kell készülni, de egyébként a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járó környékén is lassú az előrejutás, a Műút és az 510-es kereszteződésénél szintén torlódásra számítsatok. Ha már 510-es, akkor Taksonynál és Dunaharasztinál is torlódás van, és az 51-esen is a két településnél lassabb tempóra számítsatok. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha infótok van, az pedig jöhet továbbra is a 0620-95-95-107-es számra Viberen keresztül, és ahogy már halljátok, a hírek előtt jön még Jason Derulo és a Sexy For Me. I love you.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Szigetszentmiklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n.
2: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow! Aqualand!
6: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Szigetszentmiklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket, a Városi Könyvtár és Közösségi Házba a szervezők, a Szigetszentmiklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimes és Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Teltháza lecsófőzőn 60 csapat nevezett be a szeptember 19-i Szigetszentmiklósi lecsófőző családi napon megrendezés kerülő versenyre. A szervező idén is az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület. A főzés már délelőtt 10 órakor elkezdődik a Kéktó Szabadidő Parkban. A programokra 11 órától lehet menni. Rengeteg családi programmal készültek. Lesz BMX bemutató, vidámpark, hajfonás, lovaskocsikázás, tájcsi bemutató, sörpong és fellépnek az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI színjáték musical osztályának diákjai is. Somkuti Bak Adrián, az esemény háziasszonya, az egyik szervezője rádiónknak elmondta, kifejezetten ügyelnek arra, hogy a család minden tagja megtalálja a neki való színes programot a Szigetszentmiklósi lecsófőző napon.
8: Mindig gondolunk arra, hogy mivel családi napot tartunk, minden korosztály megtalálja neki megfelelő programot. Lesznek időpontokhoz kötött programjaink is, és lesznek olyan programok, amik egész nap tartanak. Az időhöz kötött programok között a senior tánccal fogunk indítani közvetlenül a megnyitó után, de természetesen a megnyitón el fogjuk mondani, hogy melyik program milyen időpontban lesz. De lesz tájcsi bemutatónk, BMX bemutatónk, napunk lovas kocsikázás lesz, azt a legkisebbek szeretik a leginkább, mert ott simogathatják a lovakat, fel is ülhetnek, mehetnek is egy kört vele.
7: Nagy sikert aratott a Szigetszentmártoni Bogrács Fesztivál. Főzőversennyel, családi foglalkozásokkal és egy jótékony akcióval zárta a nyarat a község. Az önkormányzat hivatalos felületein köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a program megvalósításához. A település vezetése mellett arról számolt be, hogy több mint 1,2 millió forintnyi adomány gyűlt össze a helyi nevelési és oktatási intézmények számára. A rendezvényből befolyt bevételből a Gesztenyés óvodát, a Szigetszentmártoni általános iskolát, valamint a német nemzetiségi fúvós zenekart támogatják. A kiosztott összeget az óvoda és az iskola várhatóan fejlesztésekre, a zenekar pedig felszerelésekre fogja fordítani.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Dallos Bogi és a Rád Hallgatok című slágere szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,9. Képzeljétek, Égi Parádéval készül Zamárdi, hogy miről van szó, már is mondom. Égi Parádékat, sárkánykészítő workshopokat tartanak, és a 100 évvel ezelőtt született Janikovszky Éva íróra emlékeznek az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál résztvevői szeptember 18-a és 20-a között Zamárdiban. A helyi Szabas Strandon és a Zem Kultúr Buborékban második alkalommal sorra kerülő ingyenes családi összművészeti eseményre professzionális magyar sárkányosokat és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak, akiknek találkozása alkalmat ad, hogy ritkán látható sárkányokat, repülő szerkezeteket, lebegő szobrokat csodálhasson meg a közönség. A 3 napos esemény kedvező időjárási körülmények esetén szeptember 18-án éjszakai reptetéssel veszi kezdetét, úgy de izgalmas. 19-én és 20-án nappali reptetésekre a Moholy Nagy Művészeti Egyetem oktatói, hallgatói vezette sárkányépítő foglalkozásokra, társas játékok kipróbálására és szabadtéri jógázásra is várják az érdeklődőket. A fesztivált pedig különleges égi csoportkép zárja. A szervezők kitértek rá, hogy a rendezvényen megemlékeznek a 100 évvel ezelőtt született Janikovszky Éváról. Többször is magasba emelkedik népszerű művéről, az égigérő fűről elnevezett installáció, és a Kultúrbuborékban megnyílik a Móra kiadónak az író és művei illusztrátora Réber László előtt tisztelgő kiállítása. A jubileumhoz égigérő fű címmel gyermekalkotói pályázat is kapcsolódik, amelynek díjátadóját szeptember 19-én tartják. A szervezők megjegyezték, hogy a fesztiválon a papírsárkány egyszerre gyerekjáték és önálló vizuális művészeti alkotás is. Az égen járó a kortárs művészetet és a vizuális nevelést aktív alkotással kapcsolja össze, a sárkánykészítés megmozgatja a fantáziát, tervezésre és kísérletezésre ösztönöz, a reptetés pedig közös sikerélményt kínál. Szerintem ez egy remek családi program lehet, kicsiknek, nagyoknak egyáltalán elsajátítani, hogy hogyan lehet papírsárkányt készíteni, már maga az a folyamat is nagyon izgalmas, úgyhogy ha esetleg a Balaton környékén, Zamárdi környékén jártok a hétvégén, érdemes ellátogatni erre a programra is. A Stray Kids felvételével, a Run It-tal pedig már is megyünk tovább.

Laki egy rádió helyben vagyunk. Gondoltad volna, hogy amivel mi a szeretetünket fejezzük ki, az a kedvencünknek kényelmetlen, sőt stresszes lehet, mindjárt megértitek, mire gondolok. Ha szeretünk valakit, szinte ösztönösen megöleljük. Átkaroljuk a családtagokat, a barátokat, és persze sokszor a kutyánkat is magunkhoz szorítjuk. Nekünk ez a ragaszkodás jele. Az állatok világa viszont teljesen máshogy működik. Bármennyire meglepő, a legtöbb kutya egyáltalán nem rajong az ölelésért. Az ő kommunikációjukban ugyanis nem létezik olyasmi, mint amikor két karral szorosan magunkhoz húzunk valakit. Ami nekünk biztonság és szeretet, az a kutyának korlátozás. Amikor átkaroljuk őket, elveszítjük a szabad elveszítik a szabad mozgásukat, nem tudnak arrébb lépni vagy elmenni, ha bizonytalannak érzik magukat, ez pedig gyorsan növeli bennük a feszültséget. A helyzetet csak fokozzuk, ha közben az arcukba hajolunk, vagy hosszan a szemünk. Nézünk. Ezt a kutyák fenyegetésként is értékelhetik. Sokan mondják ilyenkor, de az én kutyám hagyja, sőt élvezi. A valóságban sok állat egyszerűen csak megtanulta tolerálni a helyzetet, mert bízik a gazdájában. A feszültség apró, finom jeleit viszont a legtöbb gazdi észre sem veszi, és csak akkor kapcsol, amikor a kutya már morog, vagy elkapja a fejét. Pedig a stressz korai jelei jól láthatók. Figyelmeztetés például, ha a kutya elfordít a fejét. Elkerüli a tekintetünket, vagy ha látszik a szeme fehérje. Az is intőjel, ha hátra csapja a füleit.

Shawn Mendes dalával, a When You're Gone-nal zártuk az órát a Laki Hegy Rádióban, és 3 perc múlva 5 óra van, friss hírekkel megyünk tovább, és nagyon-nagyon-nagyon erős a forgalom a térségi utakon, torlódásra kell számítani valamennyi főútvonalon, úgyhogy próbáljatok meg óvatosan, körültekintően és türelmesen vezetni, én pedig hozom nektek a további információkat a hírek után.

0: Egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Fotós dekor. Hol is van? Ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébet a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jellinek Dániel üzletember és Szivek Norbert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárút van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik.
0: Időjárás.
7: Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 5 óra múlt 3,5 perccel, és a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába Halásztelek és Sziget-Szent Miklós közötti szakaszon lassú tempóra készüljetek, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába szintén torlódás van az erős forgalom miatt. Ezen kívül a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi és Sziget-Szent Miklósi szakaszon is torlódás kell készülni, valamint ott a Leshegy utcában. Ezen kívül a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járó környékén is torlódás van, valamint a Csépi út két végénél is erre készülhettek. Ezen kívül, ezt már többször említettem, és ez így is marad egészen szeptember 27-ig, hogy Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányúvá vált a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak észak irányba lehet közlekedni. Vízvezeték rekonstrukciót végeznek a szakemberek. Ezt próbálják a legtöbben kikerülni az Ifjúság útja felől, úgyhogy most ott kell torlódásra készülni. Az 510-es és a Műút kereszteződésénél szintén torlódás van, az 510-esen pedig lassú a haladás Dunaharaszti és Taksony térségében, és az 51-esen is ezen a szakaszon számíthatok torlódásra. Délebre Dunavarsány Majosháza Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Kitartást kívánok a hazafelé arra szólóknak. Én próbálom a legjobb zenékkel elütni majd az időt, hogy nektek gyorsabban teljen az út, míg hazaértek. Nem tudom egyébként, kinek mi a szokása ilyenkor, ha tényleg dugóba keveredik, vagy picit hosszabbra sikerül a tervezetnél az útvonal. Én leginkább ilyenkor telefonálni szoktam, vagy zenét üvöltet az autóba, és közben táncolni meg énekelni, szóval elég viccesen nézhetek ki oldalról. Na mindegy, is mondom, hogy miről lesz szó, például a Tököli Városnapról, amit szeptember 26-án tartanak, majd hozom a program részleteit. Ezen kívül Budapest mellett található az ország legújabb 20 méter magas kilátója, amit érdemes megnézni, ráadásul nincs is messze tőlünk, úgyhogy erről is hozom majd az információkat, illetve Kolodkó Mihály legújabb miniszobra is elkészült, ki is helyezték, nem véletlenül, nem akárhová, úgyhogy ha szeretitek a Korotkó szobrokat, akkor tartsatok velem, mert elmondom majd, hogy merre felé kell keresni. Kaigóval pedig már is kezdjük ezt az órát. Mama.

Napihegy Rádió helyben vagyunk. Szeptember 26-án rendezik meg, képzeljétek el, a Tököli Városnapot, ami egy igazán szuper rendezvény lesz. A Tököli Rovaspálya adja egyébként a helyszínt, lesz szüreti felvonulás vidám hangulattal, ami egyébként majd a Lovaspályán ér véget. Lesz lehetőségetek bort kóstolni, szuper programok, koncertek lesznek, és vidám gyermekprogramokkal is várják majd az érdeklődőket. És hogy az esti fellépőkről, sőt a délutáni programokról is szóljak, fellépnek 14 óra és 16 óra 20 között.

ott a helyi tánccsoportok, illetve sportegyesületek. Aztán 16 óra 30-tól a színpadon a rockonok, aztán 18 órától érkezik ismét az Álmokfutók, egy órás koncerttel, Kozsó lép majd színpadra, 19 órától DJ Dominik szórakoztatja majd a közönséget este 9-ig, majd érkezik a Happy Gang este 10-ig, őket követi a Shy Guys 10 órától 11 óráig, majd 11 órától Péter Sramek éjfélig várja majd az érdeklődőket, éjféltől pedig Szüreti Rácbált tartanak a Koló zenekarral. Ez vár titeket, tehát szeptember 26-án Tökölön, méghozzá, ahogy már említettem, a tököli lovaspályán. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Patka Ádám és a Boldog Akarok Lenni szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és még mindig erős a forgalom, és még trafi is van a Csepeli útnak a fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az M0-ás közötti szakaszán. Mondjuk egyébként is lassú a haladás, úgyhogy reméljük, hogy nem fut bele senki ott gyorshajtásban, amúgy is tartsátok be a szabályokat. Ezen kívül a Gerinc úton is erős a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli Lakihegyi szakaszán, Sziget-Szent Miklóson, a Csépi út két végénél, az Ifjúság úton és a Gyári úton is torlódásra kell számítani. Az 510-esen pedig Dunaharaszti belterületén, az 51-esen pedig Taksony melletti szakaszon számíthatok lassulásra. Vigyázzatok nagyon magatokra. Már is megyünk tovább Drake dalával, ez a Which One.

0: az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
6: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Három program egy helyen, Lecsó Akusztik portréfilm Nádasdy Andrástól és az utolsó nagyvásznas vetítése az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egyszál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Párutcai Fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget-Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetek és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget-Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
9: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor, Lecsó fog érkezni, aki egy egyszál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, hogy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
8: Családias hangulatban zajlott a második Csepel-szigeti veteránautó találkozó Sziget-Szent Miklóson. A szeptember 5-i rendezvény a régi személyautók, buszok, rendőr vagy éppen teherautók szerelmesei mellett azoknak is nem mindennapi élmény nyújtott, akik csak szerettek volna kicsit visszarepülni az időben, vagy megmutatni a következő generációnak, milyen járművekkel közlekedtek a nagyszülők néhány évtizeddel korábban. A fókuszban természetesen a veterán járművek álltak, sok felsorakoztatott jármű kötődött valamilyen formában a Csepel autógyárhoz, éppen ezért a legtöbb autó a város ipartörténeti darabja is egyben. A találkozón retro számítógépes játékokkal és régi TV játékokkal is lehetett játszani. Misnándor muzeológus, a második Csepel-szigeti veteránautó találkozó szervezője a Lakihegy Rádiónak elmondta, egyértelmű számára, hogy jövőre is szeretne hasonló programot lebonyolítani Sziget-Szent Miklóson.
10: Sok ember volt, nagyon különböző emberek voltak. A visszajelzések alapján szinte mindenkitől azt a szót megkaptam valamilyen formában, hogy családias. A nagyon jó csapat jött össze, több szekcióra lehet bontani, mert ugye ott voltak a csepelesek, ikaruszosok, akik a nagyvasakkal jöttek, nekik külön tartottunk egy vonulást is reggel. Az Átiszigeti Ipari Parkból, ugye az egykori Csepel autógyárból vonultak át az egész városon keresztül a rendezvény helyszínére, aki éles szemmel figyelt, vagy mondjuk ott lakik a Bajcsin vagy a környéken, az láthatta ezeket a gyönyörű nagyvasakat végigvonulni. A 14 autó vett benne részt.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszoros díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Ekletikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas.
12: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Kuplung, a dalok címe pedig Lépnem kell, ez szólt a Lakihegy Rádióban, én pedig Petyko Ági vagyok, és egy kis városi sétára invitálnálak titeket, már ha Budapesten jártok, hiszen Kolodkó Mihály miniatűr gerilla szobrai igazi városi kincsvadászattá alakítják a budapesti sétákat. A kárpátaljai származású szobrászművész apró bronzalkotásai gyakran ikonikus mesefigurákat, történelmi alakokat vagy popkulturális utalásokat jelent meg, és mindig szorosan kötődnek a választott helyszínükhöz. A fővárosban ma már több tucatnyi miniszobor bújik meg kerítéseken, lépcsőkön és lámpaoszlopokon, és mivel a lista folyamatosan bővül, hát sajnos időnként egyes szobrok el is tűnnek, érdemes nyitott szemmel járni a várost. Annál is inkább, hiszen itt az újabb a fővárosban, a Széchenyi fürdő mellett egy fém járda oszlopra helyezte el legújabb miniszobrát Kolodkó Mihály, és sem a helyszín, sem az időpont választás nem a véletlen műve. A Világ Budapest számolt be arról, hogy a gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette el sajátos stílusban, és helyezte el a Széchenyi fürdő főbejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az artézi kutak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolodkó Mihály egy videót is feltöltött a Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen szeptember 14-e és 16-a között Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. Egyébként nagyon izgalmas helyen van elrejtve ez a legújabb szobor, keressetek rá egyébként a Facebook oldalán, és utána személyesen is láthatjátok majd. Nagyon szép helyre helyezte, legalábbis én így gondolom.

Coldplay és a We Pray szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Képzeljétek, szeptember elején ünnepélyesen átadták a rozsdafarkú kilátót, amely a Szent István hegyen Csömör legmagasabb pontján várja a kirándulókat, közölte honlapján a helyi önkormányzat. A 20 méter magas építményhez a környék élővilágát bemutató 16 állomásos tanösvény vezet, közvetlen közelében pedig második világháborús emlékhely található. A kilátó nevét arról a rozsdafarkú madár párról kapta, akik az építés közben beköltöztek a kilátóban. Itt raktak fészket, és itt költötték ki kicsinyeiket is. A tervezés során az önkormányzat fontos szempontnak tekintette a fenntarthatóságot és az újrahasznosítást, valamint azt, hogy az építmény szervesen illeszkedjen a természeti környezetbe. Emődi Kis Tamás tervező ezért újrahasznosított korten acélból készült tengeri konténerekből a kácfa díszítő elemekkel álmodta meg a kilátót. Az egyes szinteket egy-egy konténer alkotja, a 8 szintes építmény 20 méter magasra emelkedik. És hát van is egy galéria róla a neten, nézzétek meg, de az még jobb, hogyha elmentek személyesen. Egyébként a korten acél jellegzetessége az időjárás hatására kialakuló barnás színű felületi patina réteg, amely védi az anyagot a további korróziótól. Természetes árnyalata jól illeszkedik a környező növényzethez, színe pedig idővel változik, sötétedik, ez olvasható a közleményben. Az anyag alkalmazása a fenntarthatósági célokat is szolgálja. Hosszú élettartama és alacsony karbantartási igénye mellett nem igényel rendszeres festést, így kevesebb festék és oldószer felhasználásával tartható fenn. Az acél teljes egészében újrahasznosítható, a már meglévő tengeri konténerek felhasználásával pedig új funkciót kaptak a korábban más célra szolgáló szerkezeti elemek. A Levendula utcától a kilátóig vezető 16 állomásos tanösvényt a Csömöri Község Gondnokság alakította ki. A sétaút a környék növény- és állatvilágát mutatja be. A kirándulók az egyes fajok mellett számos hozzájuk kapcsolódó érdekességet és történetet is megismerhetnek. Szóval, ha netán Csömör környékén jártok, ez nincs is tőlünk azért annyira messze, akkor nézzétek meg ezt a vadonatúj kilátót, hiszen Budapest mellett található az ország legújabb 20 méter magas kilátója.

0: Kim Petras és a Pop Sound szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen és a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon. Még mindig erős a forgalom, úgyhogy az M0-ás előtti részen torlódásra készülhettek. A többit hozom a hírek után, tartsatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
8: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. Idén nyáron csaknem 2/3-ával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, valamint Zadar tartozott. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA Végrehajtó Bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú Európai Kupa sorozat fináléja.
7: Időjárás.
8: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 3,5 perccel, és a Nullás déli szektorán még élénk a forgalom, de egyébként folyamatos a közlekedés. Na jó, Gyál térségében azért az M3-as irányába még lassulás előfordulhat. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába is erős a forgalom, a fővárosi szakaszon az M0-as előtt van is egy kis torlódás, viszont itt Sziget-Szent Miklós felől már folyamatosan lehet közlekedni, de erős a forgalom ettől függetlenül. Lassú a haladás még a 2. Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli, valamint a Lakihegyi szakaszán egészen a Masányi Károly úti kereszteződésig. A gyártelepi Hévát járónál gyári úton, műúton, de leginkább a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál még torlódásra kell készülni, illetve az Ifjúság úton is erősebb a forgalom Sziget-Szent Miklóson, hiszen sokan próbálnak arra felé kerülni, mert a Bajcsi-Zsilinszky úton vízvezeték rekonstrukciót végez a fővárosi vízművek, ezért a Jókai utca, Losonci utca közötti szakaszát egyirányosították, északi irányban lehet csak haladni rajta, úgyhogy emiatt körbe-körbe jönnek az emberek. Ezen kívül az 510-esén azt látom, hogy most már Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen még Taksony térségében lassulás előfordulhat. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 15-én kedden, remélem, hogy jól telt a napotok, és most már tudtok egy picit pihenni, és ráhangolódni a következő napra, vagy éppen csak megélni a ma este pillanatait, mert annyira, de annyira szép volt ez a nap, és a naplementét is érdemes nézni, mert hát szerintem ilyenkor ősszel és nagyon-nagyon sok csodát ígér. Na de amiről szó lesz majd ebben az órában, az egy vers és novella író pályázat, ezen kívül a térségi sportélet híreivel is jövök, és egy picit szeretnék megemlékezni Agatha Christie-ről, aki 1890-ben pont ezen a szeptember 15-i napon született, vagyis 136 évvel ezelőtt, angol krimi íróról van szó, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotójáról, és nagyon izgalmas volt az élete, meg az egész munka, úgyhogy ebből hozok majd egy rövid kis szösszenetet, csak hogy jobban megismerjük közt, közte pedig természetesen a legjobb slágerek érkeznek, tartsatok velem!

Hilary Duff slágere után egy kis írásra bíztatnálak titeket, ugyanis Sziget Szent Miklós 40 vers és novellaíró pályázatot hirdettek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház jóvoltából Sziget Szent Miklós város ávatárosának 40. évfordulója alkalmából. A műfaj, hát benne volt a címben is tulajdonképpen vers vagy novella, és a novella terjedelme maximum 5 oldal lehet a téma. Sziget Szent Miklós, hát erősen ajánlott, de eltérő témát is elfogadnak. Nem lehet sértő vagy trágár a szöveg, nevezni pedig 10 és 99 éves kor között lehet, és számítógépen szerkesztett szöveg nyomtatva vagy digitálisan kell elküldeni, bármelyiket választhatjátok. A leadási határidő pedig szeptember 30-a, szóval ha még valaki érzi magában az ihletet, hogy egy szép verset, egy jó novellát írjon Sziget Szent Miklósról, akkor még van lehetőség rá, és a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tudjátok leadni kinyomtatott formában, vagy el kell küldeni e-mailben a varga.erika@

kukac@sargaház.com e-mail címre. A készmű beküldésével, az író nevének feltüntetésével pedig engedélyezi annak a nyilvános megjelenését és felhasználását. Én nagyon kíváncsian várom az elkészült pályaműveket, és nagyon bízom benne, hogy el lehet majd őket olvasni, és ha olyanok lesznek, akkor természetesen én próbálok majd itt az adásban is szemezgetni belőle. Szóval szeptember 30-a a határidő, ha van kedvetek, ötletetek, ihletetek, akkor jelentkezzetek bátran. Giant Rooks-szal és a Slow Dance-szel megyünk tovább.

Blanche és a Szellemek szólt itt a Laki Hegy Rádióban, az FM 107 egészen, és sporthír nélkül nincs nap, úgyhogy már is egy ilyennel megyünk tovább, hiszen páros országos bajnoki címet szerzett Major Nándor oldalán Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok darts játékosa Jehérszky György. A térségi sportoló eseménydús hétvégét tudhat maga mögött, ugyanis két VDF nemzetközi versenyen és az egyéni magyar bajnokság aktuális fordulóján is részt vett, és mind a három esetben az ötödik helyen végzett. Jehérszky György elmondta, régi vágyuk volt Major Nándorral, akivel a Tököli Darts Klub színeiben is csapattársak, hogy megszerezzék az országos bajnoki címet párban, és nagyon örülnek, hogy ez végre sikerült. Hozzátette, az egyéni megmérettetésekkel már kevésbé elégedett, mert úgy érzi, több volt benne, mint az ötödik helyek, amiket elért. Egyébként Jehérszky György hosszabban is beszél majd mindenről a Sziget Krónikában, illetve a térségi hírek között is, úgyhogy érdemes akkor is velünk tartani, hogyha további sporthíreket szeretnétek hallani. A folytatásban pedig egy picit Miss Marple megalkotójával, vagyis Agatha Christie-vel foglalkozom majd, előtte térségi hírek és programok, most viszont zenél az NSYNC.

0: valójában is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még óvis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sportegyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Sziget-Szent Miklósi Egyesületbe folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
9: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti kétszer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a kett péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnyelv, ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
8: Fiatal tehetségeket keres a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila művelődési házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
10: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
8: Éremeső a világkupán, egy arany, egy ezüst és három bronzérem lett a végső mérlege a Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sportegyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt kerésre. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó Alkó legfelső fokára. Az aranyérmes stádiumnak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
0: Készültem mentálisan a mentál tréneremmel, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lánnyal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyku Ágit halljátok, és ma egy olyan rendkívüli asszonyra emlékezünk, aki pont 136 évvel ezelőtt éppen ezen a napon látta meg a napvilágot, és aki nélkül a modern irodalom, de különösen a krimi műfaja egészen biztosan nem lenne ugyanaz. Ő Agatha Christie, a krimi királynője. Hát gyakran gondolunk rá úgy, mint egy csendes, kötögető, teázgató angol hölgyre, talán azért is, mert egyik legismertebb karakterét, az éleseszű Miss Marple-t is ilyennek formálta meg. A valóságban azonban Agatha élete legalább annyira izgalmas, kalandos és rejtélyes volt, mint a regényei. Tudtátok például, hogy ő volt az egyik első brit nő, aki megtanult szörfözni? Hawaiion és Dél-Afrikában hódolt ennek a szenvedélyének, imádta a sebességet, görkorcsolyázott, és második férje Max Mallowan oldalán régészeti ásatásokon vett részt a Közel-Keleten. Ott a sivatagi porban két lelet megtisztítása között írta meg legnagyszerűbb történeteit, nem egyszer valódi régészeti viasszal tisztogatva a megelevenedő bűntények nyomait, de a legnagyobb rejtélyt talán saját maga produkálta. 1926-ban 11 napra nyomtalanul eltűnt. Autóját egy mocsár szélén találták meg, és az egész ország, még maga a Sherlock Holmes megalkotója, Arthur Conan Doyle is a keresésére indult. Végül egy gyógyszállóban bukkantak rá, ahol álnéven jelentkezett be. Hogy pontosan mi történt, azt a sírba vitte magával, stílusosan, ahogy egy zseniális íróhoz illik. Munkásságának zsenialitása abban rejlett, hogy tökéletesen ismerte az emberi természetet. Megalkotta a zseniális piperkőc belga detektívet, Hercule Poirot, akinek kis szürke agysejtjei előtt nincs titok. Olyan mesterművet hagyott ránk például, mint a Gyilkosság az Orient Expressen, amely a mai napig a világ legtöbb példányban eladott bűnügyi regénye egyébként. Agatha Christie nem csak szórakoztatott, hanem bebizonyította, hogy a bűntények mögött mindig az emberi lélek legsötétebb, de leginkább hétköznapi motivációi állnak. A kapzsiság, a féltékenység és a bosszú. Ma, a születésnapján, hát emeljük képzeletbeli kalapunkat a nagymester előtt, akinek történetei több mint egy évszázad után is képesek ébren tartani minket az éjszaka közepén. Nem tudom, van-e kedvencetek Agatha Christie-től, ha pedig még nem olvastatok, akkor érdemes legalább egy művet a kezetekbe venni tőle.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, szép napsütéses, kellemes őszi időnk volt a mai napon. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Többfelé élénklök és kísérhetik a délies szelet, kora reggel 11, délután pedig 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatnak, nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős lökésre kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz az élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton számíthatnak a hűvösebb időre. Aztán pénteken is, hogyha nézem itt az előrejelzés, csapadékos, ugyanakkor napsütéses idő lesz, és csapadékra lehet számítani. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás ködös ország részekkel, hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők. Ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek, a legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk. Északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb, tehát Szeged térségében még mindig szárassággal küzdenek, az biztos. Jó, mondjuk egyébként mindenhol, mert rengeteg csapadék hiányzik, de reméljük, hogy szépen lassan majd bepótolja a természet ezt is, és akkor egyszer csak helyreáll a lend, de legalábbis én nagyon próbálok erre összpontosítani. Bár,

0: Laki Híd Rádió helyben vagyunk, és mindjárt 7 óra van, úgyhogy jöttem hozzátok búcsúzni gyorsan, de mondom, hogy mi a folytatás itt az FM 107 egészen, hát egyrészt Sziget Krónika, vagyis a térség hír összefoglalója, aztán 1 óra magyar zene, Deniz és Orsobai Reni közösével a hányadékkal kezdünk, aztán jön a Halott Pénz, Paulina, Manuel, Filó és Apu, Dash és Young Fly közössel, Kis Kevin, AK26 és Chris Rudy, Miló, Nem az a lány, és még nagyon sokan mások beleférnek ebbe az 1 órába. Aztán jön az Itt élünk című riport műsorunk, majd 9 óra után a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra, egy Dunavarsányi speciális játszótérről lesz majd szó, illetve Lázár Gergő is, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója is vendége volt a lányoknak, és hát az aktualitásokról beszélgettek, az előttünk álló programokról, úgyhogy érdemes velük tartani ma este is a folytatásban, és természetesen holnap reggel is élőben vár majd titeket Szandi és Betty. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és jövök holnap délután 3-kor is, puszi, addig is nektek Petyku Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Gyere el a Borbé tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tüzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Portréfilm készült Nádasdy Andrásról. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók is lesznek az anyateljes táplálás világnapján. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Három program egy helyen, Lecsó akusztik, portréfilm Nádasdy Andrásról, és az utolsó nagyvásznas vetítése az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotó társával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egy szál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Párutcai Fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros, énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget-Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetekről és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget-Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
7: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezent. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor, Lecsó fog érkezni, aki egy egyszál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, hogy ott adta a Nádasdi moziban az első koncertjét.
6: Jakab Gergely filmkészítő hozzátette, bár nem így tervezte, ugyanakkor Nádasdi András hirtelen halála után szinte kötelességének érezte, hogy róla is készítsen egy portréfilmet. Rengeteg dolgot megtudott az elmúlt hónapok során az egykori mozi tulajdonostól, amelyet a nagy közönségnek is szeretne bemutatni. Jakab Gergely hozzátette, nem volt mindig zökkenőmentes a közös munka, miután mind a ketten ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Ugyanakkor végül mindig sikerült közös nevezőre jutniuk a nyáron elhunyt Nádasdi Andrással.
7: Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra. Úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített. Voltak nehezebb pillanataink, de nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Sziget Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrász szék szabadalma volt.
6: Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Sziget-Szentmiklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házba a szervezők, a Sziget-Szentmiklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még óvis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Sziget-Szentmiklósi Kickbox Sportegyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Sziget-Szentmiklósi Egyesületbe folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
8: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti 2-szer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a kett péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnyelv. Ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
0: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
6: A Sas Klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Zsolnai Pál a létesítmény bérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatalok közösségi terévé a Sas Klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. A vasúton való átkelés veszélyeire figyelmeztet Dunaharaszti önkormányzata. Már megindult a teherforgalom a települést is érintő Budapest-Belgrád vasútvonalon, emiatt fokozott odafigyelést igényel a sínek megközelítése. A közösségi médiában megosztott közlemény szerint a vasút területére munkavégzés, közlekedés vagy más engedélyezett tevékenység céljából lehet csak belépni. A városvezetés emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a zajvédőfalba épített kapukat magánszemélyek nem használhatják, hanem kizárólag a kijelölt átjárókat vehetik igénybe. Szigorúan tilos továbbá a vágányok között vagy mellett gyalogosan közlekedni. További információk Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Óvodakezdő csomagokat osztottak Csepelen. A gyermekek nemrég vették át a mindennapjaikat segítő kezdőszettet az Ökumenikus Segélyszervezet csepeli központjában. A csomagokba többek között olyan nélkülözhetetlen tárgyak kerültek, mint a fogkefe, a fogkrém, a pizsama, a törölköző és az ágynemű. Nem maradhatott ki természetesen az ivókulacs, a papírzsebkendő és a folyékony szappan sem. Az óvodások ezen kívül színes ceruzákat, festékeket, ecseteket, zsírkrétákat, gyurmákat és rajzlapokat is kaptak. Az EON Hungary és az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben közel 1060 gyermeket támogatott ilyen módon. Nagy sikert aratott a Szigetszentmártoni Bogrács Fesztivál. Főzőversennyel, családi foglalkozásokkal és egy jótékony akcióval zárta a nyarat a község. Az önkormányzat hivatalos felületein köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a program megvalósításához. A település vezetése mellett arról számolt be, hogy több mint 1,2 millió forintnyi adomány gyűlt össze a helyi nevelési és oktatási intézmények számára. A rendezvényből befolyt bevételből a Gesztenyi óvodát, a Szigetszentmártoni általános iskolát, valamint a Német nemzetiségi fúvós zenekart támogatják. A kiosztott összeget az óvoda és az iskola várhatóan fejlesztésekre, a zenekar pedig felszerelésekre fogja fordítani.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Bejelentette pályafutása lezárását az SKSK férfi kézilabda csapatának kapusa Perényi Martin. A számos NB1-es idényt maga mögött tudó játékos nyilatkozatában külön kiemelte, örül, hogy Szigetszentmiklóstól vonulhat vissza, mert itt is kezdte fiatalként a kézilabdát. A klub saját közösségi felületein sok sikert kívánt Perényi Martinnak a további tervekhez, de ugyanakkor mindkét fél jelezte, hogy még nem ér véget az együttműködés, ugyanis a volt kapus az utánpótlásban edzőként továbbra is az SKSK kötelékeiben marad.
5: Időjárás.
6: Szerdán nyugat felől növekvő felhőzetre számíthatunk, és a csapadék valószínűsége is növekszik elsősorban a nyugati országrészben. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 23-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Portréfilm készült Nádasdy Andrásról, bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók is lesznek az anyateljes táplálás világnapján. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Három program egy helyen, Lecsó akusztik portréfilm Nádasdy Andrásról és az utolsó nagy vásznas vetítése az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a Filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor, Lecsó egy szál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Pár utcai fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros, énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget-Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetekről és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget-Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
4: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor, Lecsó fog érkezni, aki egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, úgy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
3: Jakab Gergely filmkészítő hozzátette, bár nem így tervezte, ugyanakkor Nádasdy András hirtelen halála után szinte kötelességének érezte, hogy róla is készítsen egy portréfilmet. Rengeteg dolgot megtudott az elmúlt hónapok során az egykori mozi tulajdonostól, amelyet a nagy közönségnek is szeretne bemutatni. Jakab Gergely hozzátette, nem volt mindig zöggenőmentes a közös munka, miután mind a ketten ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Ugyanakkor végül mindig sikerült közös nevezőre jutniuk a nyáron elhunyt Nádasdy Andrással.
4: Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra. Úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített. Voltak nehezebb pillanataink, de nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye a Sziget-Szent Miklós címerét ő készítette, akkor fodrász szék szabadalma volt.
3: Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Sziget-Szent Miklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban szervezők, a Sziget-Szent Miklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még ovis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sport Egyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Sziget-Szent Miklósi Egyesületbe folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
5: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti kétszer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a kett péntek itt az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnak. Ez nem azt jelenti, sőt, ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: A Sas Klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Zsolnai Pál a létesítmény bérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatalok közösségi terévé a Sas Klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. A vasúton való átkelés veszélyeire figyelmeztet Dunaharaszti önkormányzata. Már megindult a teherforgalom a települést is érintő Budapest-Belgrád vasútvonalon, emiatt fokozott odafigyelést igényel a sínek megközelítése. A közösségi médiában megosztott közlemény szerint a vasút területére munkavégzés, közlekedés vagy más engedélyezett tevékenység céljából lehet csak belépni. A városvezetés emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a zajvédőfalba épített kapukat magánszemélyek nem használhatják, hanem kizárólag a kijelölt átjárókat vehetik igénybe. Szigorúan tilos továbbá a vágányok között vagy mellett gyalogosan közlekedni. További információk Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Óvodakezdő csomagokat osztottak Csepelen. A gyermekek nemrég vették át a mindennapjaikat segítő kezdőszettet az Ökumenikus Segélyszervezet csepeli központjában. A csomagokba többek között olyan nélkülözhetetlen tárgyak kerültek, mint a fogkefe, a fogkrém, a pizsama, a törölköző és az ágynemű. Nem maradhatott ki természetesen az ivókulacs, a papírzsebkendő és a folyékony szappan sem. Az óvodások ezen kívül színes ceruzákat, festékeket, ecseteket, zsírkrétákat, gyurmákat és rajzlapokat is kaptak. Az EON Hungary és az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben közel 1060 gyermeket támogatott ilyen módon. Nagy sikert aratott a Sziget-Szentmártoni Bogrács Fesztivál. Főzőversennyel, családi foglalkozásokkal és egy jótékony akcióval zárta a nyarat a község. Az önkormányzat hivatalos felületein köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a program megvalósításához. A település vezetése mellett arról számolt be, hogy több mint 1,2 millió forintnyi adomány gyűlt össze a helyi nevelési és oktatási intézmények számára. A rendezvényből befolyt bevételből a Gesztenyi óvodát, a Sziget-Szentmártoni általános iskolát, valamint a Német Nemzetiségi Fúvós zenekart támogatják. A kiosztott összeget az óvoda és az iskola várhatóan fejlesztésekre, a zenekar pedig felszerelésekre fogja fordítani.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Bejelentette pályafutása lezárását az SKSK férfi kézilabda csapatának kapusa Perényi Martin. A számos NB1-es idényt maga mögött tudó játékos nyilatkozatában külön kiemelte, örül, hogy Sziget-Szent Miklóstól vonulhat vissza, mert itt is kezdte fiatalként a kézilabdát. A klub saját közösségi felületein sok sikert kívánt Perényi Martinnak a további tervekhez, de ugyanakkor mindkét fél jelezte, hogy még nem ér véget az együttműködés, ugyanis a volt kapus az utánpótlásban edzőként továbbra is az SKSK kötelékeiben marad.
2: Időjárás.
3: Szerdán nyugat felől növekvő felhőzetre számíthatunk, és a csapadék valószínűsége is növekszik elsősorban a nyugati országrészben. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 23-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
2: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
6: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Patek Edina vagyok, ez pedig az Itt élünk című műsor a Lakihegy Rádióban. Mai adásunkban halásztelekre látogatunk, és egy olyan egyesület munkájával ismerkedünk meg, amely egész évben a mozgás, a sport és az aktív életmód megszerettetésén dolgozik. Vendégem Pap László, a Halásztelki Sportfor Kids Egyesület vezetője. Beszélgetünk a mögöttünk hagyott nyári táborokról, amelyek során a gyerekek kerékpározhattak, úzhattak, teniszezhettek, végbordozhattak, kenuszhattak és kajakozhattak is. A műsor második felében pedig már a közelgő síidény kerül a középpontba, szó lesz a halásztelki gyakorlópályáról, a nyílt napokról, a síoktatásról, valamint azokról a külföldi utakról is, ahol a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatják a megszerzett tudásukat. Maradjatok velünk, hamarosan kezdjük a beszélgetést!

0: Történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
1: A Sport for Kids nevét sokan elsősorban a halásztelki sípájával köthetik össze, ugyanakkor az egyesület tevékenysége ennél jóval szerteágazóbb. Mielőtt azonban rátérnénk a közelgő síidényre, nézzünk egy kicsit vissza a nyárra, hiszen nemrég zárult le a táborok időszaka is. Először is kérlek, mutasd be röviden a Sport for Kids egyesületet, milyen célokkal működtök, illetve milyen szerepet tölt be az egyesület a halásztelki és a környékbéli gyermekek, és most már mondhatjuk azt, hogy a felnőttek sportolásában is. Vendégem pedig Papp László, a halásztelki Sport for Kids egyesület vezetője, aki most mindezekről beszél majd.
2: Hát akkor kezdjük először is a nyárral és a nyári programokkal. Szerencsére nagyon sikeres nyarunk volt, és rengeteg gyereket meg tudtunk mozgatni idén nyáron is. Nálunk általában biciklitábor, tenisztábor, úszótábor, evezőstábor, egy ottalvós táborunk is van, és végbortábor a nyári programoknak a fő profilja, e köré szerveződnek a táborok, ezek a fő szakágak, és azt gondolom, hogy az már egy jó dolog és egy siker, hogy az idei szezont sérülés nélkül megúsztuk, mert ez lenne mindig általában a fő szempont, hogy amellett, hogy újabb és újabb élményeket gyűjtünk, azért a biztonság az mindig elsődleges, és hogy sérülés ne legyen, úgyhogy ezt le is kopogom, ezt most idén már megúsztuk. Ezen kívül pedig mindegyik táborunkban rengeteg gyerek juthatott most újabb és újabb élményekhez. Ugye tematikájában megoszlanak ezek a táborok, tehát eléggé széles a paletta, de én úgy gondolom, hogy mindegyik gyerek nagyon élvezte mindegyiket, és rengeteget tanult, tehát hogy nagyon jó érzés azt látni, hogy ennyire rövid idő alatt is azok, akik egyébként nem űzik rendszeresen ezeket a sportokat, milyen óriási fejlődésen mennek keresztül, és egy-egy hét alatt is mennyit lehet nekik adni, és közben természetesen ott van a tábori élmény, az együttmozgás élménye, a közös szórakozás élménye, ugye itt azért főleg gyerekekről, hasonló korú gyerekekről beszélünk, és ez mindig a csapat kohéziója, egy plusz húzó erőt ad ennek az egésznek, és egy nagyon jó hangulatot.
1: Ahogy most említetted, és egyébként a Facebook oldalatokon is olvastam, hogy konkrétan a kerékpáros táborotokat azt úgy alakítottátok ki, hogy terepen mentetek, és akkor gyakorolhatták a gyerekek, amit említettél is, hogy elkerüljék a baleseteket, és ez össze is jött. De ez a gyakorlatban hogy néz ki nálatok? Ilyenkor mikre hívjátok fel a figyelmét a gyerekeknek?
2: Mindegyik tábor és a kerékpár táborban is figyelünk a biztonságra, ami egyrésztől vonatkozik a felszerelésekre, tehát például abban a táborban bukósisak használtak kötelező, tehát annak föl se lehet ülni a biciklire. Természetesen átvizsgáljuk mindig a felszereléseket is, tehát a bringákat is, hogy kellő műszaki állapotban legyenek, mert valóban nem csak úgy gurulgatunk, vagy rossz kifejezéssel élve gyerekmegőrzőként működünk itt, hanem igen, kimegyünk terepre, megyünk, ugratunk, pumpapályázunk és lejtőzünk, és emelkedünk, és komoly távolságokat teszünk meg, komoly szintekkel. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy azért mondjuk több 10 kilométert megteszünk egy nap, és több 100 méter szint különbséggel. Akik bringáznak, azoknak ez lehet, hogy többet mond. Akik nem, azért azt képzeljék el úgy mondjuk, mintha egy velencei tavat megkerülnének egy nap, csak nem síkterepen teszik, hanem közben mennek mondjuk 3-400-500 méter szint különbséget. Így talán a laikusokhoz is közelebb lehet ezt hozni, hogy azért ez kisgyermekként, tehát itt 8-10-12 éves gyerekként, azért ez egy igen komoly fizikális megterhelés, és közben itt változó terepviszonyok között megyünk, tehát megyünk az erdőben, szikladarabokon, köveken, fáknak a gyökerein keresztül, mindenféle kacskaringós útvonalakon, de közben ez adja meg az egésznek a szépségét is, mert hogy sokkal változatosabb az egész táj, ugye, a gyerekek baromira élvezik, és nem válik nekik unalmassá, és közben meg ami nagy szerencse ebben, hogy nagyon sokat vagyunk erdős terepen, és például a mostani időjárási körülmények között, ami nyáron volt, az egy nagyon nagy segítség, hogy azért a legnagyobb rekkenő hőségekben is mi egy erdős területen azért ott 10-15 fokkal is enyhébb hőmérsékletben tudtunk tekerni, tehát hogy azért ez is egy fontos része ennek, hogy olyan körülményeket tudjunk teremteni, ahol a biztonságon túl azért tudjunk működni, hogy ez tényleg egy élvezetes tábor legyen, vagy egy mozgás legyen mindenkinek.
1: És engem különösen megfogott a Zero Kütyű nevű táborotok. Azt gondolom, hogy manapság ennek igen fontos szerepe van, hogy ne csak mindig a kezünkben a telefonnal járjunk bárhova, akár táborba, vagy akár az utcán, és hogy le tudjuk tenni a telefont. Ha jól gondolom, akkor a gyerkőcöknek is ezt próbáljátok átadni. Egyébként alapvetően ebben a táborban milyen programok mutatkoztak meg, és hogy sikerült? Gondolom, sikerült letenniük a telefont, mert nem volt más lehetőségük.
2: Igen, nagyon jól látott. Kezdeném onnan, hogy maga a Sport for Kidsnek és nekem is az egyik alapvető hivatástudatom vagy hitvallásom az, hogy a mozgással és a mozgáson keresztül közvetítsünk rengeteg olyan értéket, ami ami sajnos

0: köszönhetően ezeknek a kütyüknek is be kell valljuk, hogy már eltűnőben vannak, és kimúlóban vannak, és ez a tábor kimondottan arról szól, hogy igenis térjünk egy kicsit vissza a természethez, térjünk egy kicsit vissza az emberi mi voltunkhoz, és lássuk azokat a helyzeteket és dolgokat, hogy egyébként, ha nincs a kezünkben a telefon, akkor is tök jó tudjuk érezni magunkat, és feltaláljuk magunkat. És igen, ez a tábor kimondottan arról szól, hogy semmiféle elektronikus eszköz nem hozhat magával, tehát se egy fülest, se egy GBL hangfalat, se egy telefont, se tabletet, se semmit, mert hogy alapvetően nincs rá szükségünk. Tehát ez egy ottalvós tábor, ahol egy ilyen ökoparkban vagyunk, elszigetelten, van vizes programokra lehetőség, tehát kajakozni, kenúzni tudunk, bringatúrázni tudunk, eleve a táborhelyszín olyan, hogy focizni, strandröpizni, különböző kézműves foglalkozásokat csinálni, tehát hogy annyira színes a program, és annyira sokrétű, hogy tulajdonképpen amikor ott vagyunk egy hétig, az összeset végig se lehet csinálni, de nem is akarjuk, mert nekem az is egy fontos dolog, pont emiatt, hogy zéró kütyű, hogy hagyjam egy kicsit a gyerekeket gyereknek lenni. És én az irányított cselekvés híve vagyok, tehát adok nekik alternatívákat, és meg is mutatom, hogy mit csináljunk, és hogyan csináljuk ezt, de adok nekik szabad foglalkozásra és lehetőséget, amikor ők föltalálhatják magukat. És mindig mondom nekik, hogy teljesen mindegy. Ha akartok, menjetek focizni, kergessetek lepkét, építsetek magatoknak egy bunkert, vagy bármi mással játszatok, legyetek gyerekek, és valóban működik. Tehát látszik, hogy utána, ahogy átkapcsol a fejük arra, és szembesülnek azzal, hogy tényleg nincs ott náluk semmi ilyen kütyű, amivel egyébként most már teljesen szokványos, hogy minden másodpercben a képernyő villog a fejükbe, akkor átkapcsol a gondolkodásmód, átkapcsol a gyerek is, és teljesen kisimulnak, és tudnak alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez is. Nagyon jól, és igen, mondhatom, hogy ez is egy olyan tradicionális tábor, ami már hosszú évek óta megy, és hát azt büszkén mondhatom, hogy több olyan tanítványom vagy gyerkőcöm van, akik nem is tudom, már 6-8 éve visszajárok, és folyamatosan jönnek, szinte ott cseperednek föl a kezünk alatt, és valószínű, hogy ez is egy olyan visszajelzés, hogy azért van erre igény, és nagyon jól működik, még ebben a mai társadalomban is, amikor mondom már, minden erről szól, hogy a telefon állandóan ott van a gyerekek kezébe. Nekem ez egy nagyon nagy ilyen küldetés, tudatom vagy harcom, hogy minél kevesebb képernyőidőt töltsenek a gyerekek, és aztán minél többet próbáljanak meg valami olyan más alternatív mozgással vagy foglalkozással eltölteni, ami szerintem ugyanúgy lehet fejlesztő hatású, tehát mint a kognitív, mint a fizikális mi voltjukra. Csak mivel én a sportban dolgozom, ezért alapvetően én mindig ezt a sporthoz kötöm, mert azt gondolom, hogy ezen túl még egy nagyon jó nevelési eszköz is.
1: Maradjatok velünk, a következő részben folytatjuk beszélgetésünket.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk beszélgetésünket Papp Lászlóval, a Halásztelki Sport4Kids Egyesület vezetőjével. Az előző részben már beszéltünk a nyári táborokról, most pedig fordítsuk a figyelmünket arra a sportágra, amelyet már említettem korábban, a síelésre. Mit lehet tudni nálatok, hogyan mutatkozik meg a síelés, mert hogy ez egy gyakorlópálya. Mit lehet erről a gyakorlópályáról tudni, milyen burkolata van például, hogyha valaki ellátogat hozzátok, akkor hogyan kezdi majd mindezt meg?
3: Így van, ez egy műanyag pálya, ami műanyag is gumikeverékéből tevődik össze, és tulajdonképpen mi időjárástól függetlenül egész szezonban ezen tudnánk síelni, de azért meghagyjuk a nyári élményeknek, ahogy említettük, is a terepet, úgyhogy ezt szeptember végétől áprilisig használjuk ezt a műanyag pályát. Idestova 5 éve van itt Halásztelken. Ez a sípálya, ahol egyéni és csoportos foglalkozásokra várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. Ez azt jelenti, hogy 2,5-3 éves kortól már egész a szépkorúakig mindenkit várunk, aki úgy érzi, hogy fizikálisan alkalmas erre a kihívásra, és tulajdonképpen itt a sízésnek a teljes repertoárját tudjuk reprodukálni ezeken a pályákon, tehát hogy a kezdőtől a haladóig vagy a legmagasabb szintekig tudunk mindent gyakorolni velük, a mélyhós ízést kivéve, azt az egyet még itt nem tudjuk megcsinálni, de ezen kívül mindent tudunk, illetve hát felszerelést is tudunk biztosítani természetesen, akinek nincs, vagy főleg a tanulóknak, hogy ne kelljen egyből egyikkorra befektetést itt eszközölniük, hanem tőlünk tudnak bérelni mindent. Aztán majd, hogyha megtetszett nekik, akkor érdemes lesz utána saját felszerelést vásárolni.
2: Na hát most rengeteg információval elláttuk a hallgatóinkat, de egy picit részletezzük mindezeket. Ugye említetted, hogy mindenféle korosztályt vártok. Sokan lehet, hogy azt gondolják, hogy mondjuk érdemes akár, mint bármilyen másik sportot fiatalkorban elkezdeni, de ha jól gondolom, nektek azért más a tapasztalatotok, tehát akár jönnek 30-as, 40-es, 50-es, 60 pluszos korosztályból is hozzátok, teljesen kezdőként. Tehát mivel bíztatnád azokat, akik mondjuk még nem kezdték el, de már régóta gondolkodnak rajta, és nem a tizenpár éves gyerkőcökre gondolok most elsősorban.
3: Hát mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön és kezdje el már idén, minél hamarabb, és jelentkezzen nálunk, és név nélkül, de a tavalyi szezonban is volt olyan, aki 70 pluszos volt, és úgy kezdte el, és rövid időn belül megtanult, mert neki pont ez volt az egyik álma, hogy a kis unokájával tudjon csúszni, és nagyon cuki volt a néni, és végigjárt egy tanfolyamot, és sikerült neki, és ment neki. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön bátran, és ne habozzon, itt a legjobb alkalom, a most, mint általában, mert mindenki megtanul. Ez az egy biztos, mindenki megtanul, csak idő kérdése, hogy ki mikor. Valakinek elég kevesebb alkalom, valakinek egy kicsit több kell, ez azért az egyéni és fizikális tulajdonságokon múlik, de olyan kudarcélményünk nem szokott lenni, hogy valaki úgy megy el tőlünk, hogy mondjuk nem tanult meg síelni, de érdemes, én azt gondolom, főleg egy mozgástanulás elején szakemberek segítségét kérni, mert nagyon sok sérülést el lehet vele kerülni, vagy nagyon sok olyan kellemetlen következményt, ami miatt mondjuk elmegy valakinek a kedve. Erre is nagyon sok a példa, hogy úgy jönnek hozzánk olyan újrakezdők, akik egyszer elmentek barátokkal, fele barátokkal egy ilyen haveri csúszásra, vagy gyerekként belekóstoltak, aztán estek egy nagyot, vagy ne adj Isten, jött egy olyan sérülés, ami kedvüket szegte akár évekre is, és utána mások unszolására újra visszatértek ebbe a körforgásra, és akkor a mi segítségünk már egy teljesen más perspektívába került ez az egész sport, és lásd csodát, sikerült megszeretniük is, és sérülésmentesen úgy megtanulni, hogy utána maradt belőle egy életre szóló hobbi, és egy nagyon jó szórakozási lehetőség.
2: Egyébként mi a bevet nálatok nagyjából, hogyha így, ahogy említetted, ez nyilván egyénfüggő, hogy kinél mennyi az az idő, amennyi idő alatt meg tud tanulni síelni, hogy mindenki megtanul. Kérdés az, hogy mennyi idő alatt, de mégis mi az a bevet körülbelül, tehát hetekben, hónapokban mérhető inkább, meg ugye most, hogy említetted ezt, hogy itt is nagyon kell figyelni a sérülésekre, ezt még a nyári táboroknál is ugye elmondtad, hogy ott is elsősorban megtanítjátok a gyerekeket arra, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Itt milyen apró trükkök vannak, amiket beszoktatok vetni? Tehát most, ha így valaki hallgatja, és mondjuk amúgy síel, és ő is esetleg szeretne így tanulni, akkor mit tudnál nekik mondani?
3: Aki már gyakorló síző, annak mindenképpen azt javaslom, hogy azért sose sajnálja arra az időt, hogy néhány bemelegítő mozdulatot elvégezzen, mielőtt nekiesik a pályának, illetve mindig a tudás szintjének megfelelő pályát és sebességet válasszon meg. Ha most így hirtelen kikéne, aztán erről is lehetne még nagyon sokat beszélni, de talán ezek a legfontosabb alapvető dolgok, és használjanak védő gerincvédő felszerelés. Tehát a bukósisak vagy egy gerincvédő már akár életeket menthet, ugye ezt tudjuk jól, és nagyon komoly sérülésektől óvhatja meg őket. Abszolút egyéni függő, hogy ki mennyi idő alatt tanul meg síelni. Nálunk ilyen 12 alkalmas etapokra vannak osztva a szezonok, ez 3 hónapot fed le, tehát 3 hónap alatt van ez a 12 alkalom vagy 24 alkalom, így ez heti egy alkalmas vagy két alkalmas csoportos foglalkozás, és tulajdonképpen itt mondhatom azért egy elég széles közönségre, hogy ez a kisgyermekkortól, tehát 3-4-5 éves kortól a szépkorú vendégeinkig mindenki megtanul egy olyan alapvető mozgást, amivel már nyugodt szívvel el tudjuk engedni hóra, tehát már ilyen egyszerűbb kék pályákon ő már ott biztonsággal elcsúszkál, és azt szoktam mondani, hogy az fog történni azért a döntő többségében a síléccel, amit ő szeretne. Tehát tud vele kanyarodni, meg tud majd állni ott, ahol szeretné, és a többi, és a többi, de visszautalnék az első mondatomra, hogy azért az fontos, hogy ott is olyan pályát és olyan sebességeket válasszunk, ami a tudásunknak megfelelő. Tehát tudom, hogy az ember türelmetlen, és mindent nagyon hamar szeretne, de hogy ezzel türelemmel kell lenni, hogy megmaradjon az élmény is, meg biztonságban érezze magát.
2: A zene után folytatjuk beszélgetésünket, ne menjetek sehova.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Vendégem továbbra is Papp László, a Sport for Kids Egyesület vezetője. Az előző részben már azért jó néhány dolgot megtudtunk a síelésről, annak részleteiről, a kötelező, de inkább azt mondanám, hogy szükséges felszerelésekről. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy hol vagytok ti. Egészen pontosan Halásztelken az Ősz utcában, a sportpálya mellett. Ez egy nagyon fontos információ, amit kihagytunk. És még egy nagyon fontos, illetve kettő olyan infót is hoztunk a hallgatóinknak, ami szerintem örömteli, hogy szeptember 12-én volt már egy nyílt napotok, beszéljünk először majd erről, és lesz még. Tehát, hogyha valaki esetleg lemaradt erről a szeptember 12-éről, akkor 19-én szintén szeptemberben tudja pótolni. No, de akkor térjünk is rá, kérlek, erre a szeptember 12-i alkalomra. Ez hogy sikerült, illetve mivel készültetek az odaérkezőknek?
3: Hát először is köszönjük szépen mindenki, aki már volt nálunk és megjelent. Ugye a 12-i is és a 19-e is egy ingyenes nyílt nap, amiről beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy mindenki eljöhetett, és majd eljöhet még, és kipróbálhatja ingyen a sízést, mi biztosítunk hozzá felszerelést, természetesen ott van a pálya, ott vannak az edzők, a jó hangulatról pedig gondoskodunk, és kipróbálhatja egy rövidebb óra vagy alkalom keretében, ahol segítünk a felszerelés kiválasztásnál, segítünk felöltözni, beöltözni, és utána pedig oktatók segítségével egy röpke kis bemelegítő, rávezető gyakorlatok után, ahol megismerkedünk a felszereléssel, utána ki is lehet próbálni a pályán a csúszást, tehát konkrétan csúszhatnak a pályánkon egy párszor, és akkor ott azonnal egyébként már jönnek azok az érzések és azok az élmények, ami szerintem sikerül ilyenkor bevonzani ezeket az embereket. Most a szeptember 12-i tapasztalatok azt mutatják, hogy azért van érdeklődés a térségben, szerencsére, mert nagyon szép számmal jelentkeztek és részt vettek nálunk ezen az ingyenes próbanapon, illetve nagyon sokan már be is iratkoztak, tehát volt, akinek annyira megtetszett, hogy ott már helyben beiratkozott. Egyébként érdemes kihasználni ezeket az alkalmakat, mert most ilyenkor mindig kedvezményes a csoportos beiratkozás is, és rengeteg olyan még plusz információhoz juthatnak, amit ott személyesen mi átadunk nekik.
2: Időpontot említettünk már, viszont azt nem, hogy hány órától hány óráig várjátok az érdeklődőket majd szeptember 19-én, és kell esetleg előzetesen regisztrálni.
3: 12-én is reggel 8 órától délután 4 óráig voltunk, és 19-én is reggel 8-9 órától már várjuk a leglelkesebbeket, és délután 4-ig szintén ott leszünk ezen az ingyenes nyílt napon. Regisztráció az nem fontos alapvetően, tehát bárki bármikor jöhet és kipróbálhatja, viszont annyiból érdemes, akár telefonon, akár e-mailen, vagy bármilyen formában, ugye Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, ránk üzenni és megkeresni minket, mert ha azt látjuk, hogy az adott időszakra már nagyon sok a jelentkező, akkor mi lehet, hogy tudunk abban segíteni, hogy akár egy fél órával előbb vagy később érkezve mondjuk ne legyen olyan tumultus a pályán. Mert eleve vannak olyan családok, akik már együtt jönnek, családbarátok, gyerekismerősök, és akkor lehet, hogy van, hogy egy időben 10-15 ember is ott egyszerre mozog a pályán, és egy másik időszakban pedig lehet, hogy egy kicsit kevesebben. Alapvetően egyébként a pálya is elbír ennél sokkal több embert, és szerencsére edzőkkel is úgy állunk, hogy fel tudjuk dolgozni ezeket a létszámokat, még ennek a többszörösét is, de hogy minél kényelmesebb legyen, és ugye mint kezdőknek, hogy minden inger, minden információ új, ezért sokkal jobb, hogyha szinte egy az egybe, vagy sokkal kevesebb emberrel kell ott foglalkozzunk, ha csak egy cipőt kell a lábára adni, vagy ott az első gyakorlatokkal, ahogy elindulunk, úgyhogy 19-én is várunk mindenkit szeretettel már a kora reggeli óráktól.
2: Néhány mondatot még kérlek, mesélj az edzőitökről. Hányan vagytok összesen, illetve akár korosztályban, hogy oszlanak meg nálatok az edzők, ki kivel foglalkozik?
3: Alapvetően én vagyok a síiskolának a vezetőedzője, és mellettem folyamatosan ott a műanyagpályán dolgozik még 2-3 ember, akikkel ezeket a csoportos foglalkozásokat, csoportos órákat látjuk el. Hasonló korosztályok, mint én, tehát ilyen 40-esek, de vannak fiatalabb srácok, akik ugyanúgy bedolgoznak és segítenek, illetve vannak idősebb rutinos rókák is, csak ez megoszlik, mert a műanyagpályás foglalkozásokon van egy brigádunk, aki mindig ott van és ellátja ezeket az alkalmakat, és vannak a havas táboraink, ahova pedig vannak olyan oktatóink, akik csak oda járnak velünk, tehát ők csak ott oktatnak nálunk, mert ez ugyan egy nagyon szép hivatás és nagyon szép szakma, és aki állandóan ezzel foglalkozik, az meg tud belőle élni, de vannak olyan embereink is, akik tulajdonképpen ezt félállásban űzik, vagy szerelemből csinálják, és van egy teljes állásuk mellette, és akkor így alkalmanként jönnek el velünk a havas táborainkban.
2: Az utolsó részben pedig az úgynevezett havas táborokról is beszélgetünk, majd ne menjetek sehova, hamarosan visszatérünk. Ez a

0: itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Az Itt élünk című műsorunk utolsó részében még mindig Papp Lászlóval, a Halásztelki Sportforkic Egyesület vezetőjével beszélgetek, és az elmúlt percekben ugye szó esett arról, hogy Halásztelken van egy gyakorló pálya, ahol lehetősége van a gyerekeknek és a felnőtteknek is megtanulni síelni. No de azért, hogyha kitekintünk a Halásztelki létből, akkor elmehetünk havastájakra, hogy azt az előző részben te is említetted, akár belföldön, akár külföldön megtehetjük ezt, és ti tartotok is ilyen táborokat. Beszéljünk egy kicsit ezekről, hogy hogyan néznek ki ezek nálatok. Most még nincsenek aktualitása, de azért hamarosan néhány hónap és itt van a tél.
3: Igen, hát az a kezdeném, hogy most már abszolút aktualitása van, és már most rengetegen keresnek minket a táborokkal, mert akik előre terveznek és előre gondolkodnak általában a szülők közül, azok már ilyenkor megteszik az első foglalásokat a téli havas táborokra, úgyhogy ez nálunk is így működik. Nekünk főleg Ausztria és Olaszország a fő úti cél, és abból is a közelebbi helyek, mert mi általában ugye családos táborokat szervezünk, és a kisgyerekekkel az utazás azért azt mindenki tudja, hogy egy hosszabb út az sokkal problémásabb és nyűgösebb, úgyhogy maximum ilyen 5-600 kilométerre merészkedünk el, de még ennél is közelebbi helyeket próbálunk megcélozni, és ezen kívül pedig Magyarországon is tartunk táborokat, tehát van a síiskolának is egyébként tábora, intenzív tábora, ami ugye nem ottalvós, de minden nap egy bizonyos időtartamban lehet jönni egymás utáni napokat követően. Magyarországon tartunk egyébként havastábort is, Mátra Szent Istvánon, az pont majd az új évben lesz, 1-2-3-án, ott is ugye tulajdonképpen a helyzeti előny miatt nem kell ott aludni, hanem napi ingázással is meg lehet oldani, és akkor ott zajlik az oktatás kint havon. Mátra Szent Istváron a külföldi táborok egyébként pedig úgy néznek ki, hogy a gyerekeknek is és a felnőtteknek is biztosítunk oktatást, és minden nap délelőtt 2 óra és délután 2 óra oktatás van. Szeretünk tartani azért közben egy ebédszünetet, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek kell egy kicsi pihenés, meg hogy feltöltse az energiakészleteket, illetve előtte is és utána is, tehát az oktatás előtt és oktatás után is van lehetőség mindenkinek szabad síelni, vagy egy kicsit családdal együtt síelni, és kipróbálni magát, mert azért az mindig más élmény, amikor a szülők mennek együtt a gyerekekkel, meg azért az is más, amikor velünk síelnek a gyerekek, meg a szülők is, és általában ugye így épül fel nálunk egy tábor, tehát hogy mindegyik ebben a tematikában működik, és ebben az időbeosztásban ezekkel a lehetőségekkel.
2: Azt látom, hogy azért nagyon nagy figyelmet fordítotok a gyermekek oktatására és folyamatos fejlesztésére. Van esetleg ezzel későbbi komolyabb célotok is, hogy a gyerkőcöket még inkább bevonjátok a síelés rejtelmeibe?
3: Abszolút. A műanyagpálya is alkalmas arra, hogy ugye elvigyük őket a legmagasabb szintekig, és én erre is biztatok mindenkit, hogy ne az legyen az elsődleges cél, hogy amikor már éppen megáll a gyerek a lábán, és nem töri össze magát, akkor ott ez a folyamat megszakadjon. Ha hozhatok egy ilyen hasonlatot, szerintem úszni is addig szabad megtanítani a gyereket, amíg épp nem fullad bele. Tehát, hogy ezt lássuk be, hogy itt nem áll meg a folyamat része, és síelni is el lehet vinni őket a legmagasabb szintekig. Nyilván nem akarunk mindenkiből versenyzőt faragni, de alapvetően a profiljába benne van a síiskolának az is, hogy akár versenyeztetni is lehet, és megvan rá a lehetőség, tehát tudunk mutatni ilyen szinten is perspektívát, sőt, van olyan is, hogy mi is elmegyünk hazai versenyekre, mert vannak műanyagpályás versenyek is, de arra is van lehetőség, hogy akár külföldi versenyeken elinduljunk, tehát hogy széles a paletta ezen a téren is. Szeretnénk ezzel a lehetőséggel azt biztosítani, hogy minél szélesebb körbe, minél több emberhez el tudjuk juttatni a sízést a gyerekeknél. Én azt gondolom, hogy erre egy nagyon jó lehetőség lenne az is, hogyha akár a közoktatásba be lehetne vinni ezt, és dupla testnevelés órán kereteiken belül szervezett formában jöjjenek a gyerekek hozzánk síelni. Én még nem tettem le róla, és remélem, hogy megtalál akár ez az interjú olyan potens személyeket, akár a tankerületi vezetésben, vagy akár az intézményi vezetésben itt a térségben, akik látnak ebben fantáziát, és együtt tudunk működni ebben, mert azt gondolom, hogy a gyerekeknek és széles körben terjesztve ezt a sportágat, de ezen túl maga a gyerekeknek a szabad levegőn történő mozgását ez nagyon jól elősegíteni, és egy nagyon jó élményt nyújtana mindenkinek, amikor télen azért tudom a közoktatásban problémás megoldani a teremkihasználást, és hogy hogyan mozgassuk meg egy kicsit a friss levegőn a gyerkőcöket, szóval több szempontból ezt egy jó lehetőségnek érezném, és rengeteg gyerek gyereket be lehetne erre vonni, és nagyon sokat meg lehetne mozgósítani, és nyilván a sportágat is jól lehetne vele népszerűsíteni. Úgyhogy aki még nem próbálta ki ezt a sportot, azt arra biztatom, hogy most szombaton, szeptember 19-én jöjjön, és vegyen részt az ingyenes nyílt napunkon, és próbálja ki, és reméljük, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a remek sportot.
2: Bővebb információkért pedig a Sport for Kids hivatalos közösségi oldalain ellátogatva tudtok tájékozódni, akár a nyílt napról, vagy bármilyen egyéb programról, aktualitásról és táborokról. Ami nyílnak!

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Vendégem Papp László, a Halásztelki Sport for Kids Egyesület vezetője volt. Az elmúlt percekben a Sport for Kids Egyesület nyári programjairól, a kerékpáros, úszó, teniszes és végbordos táborokról, valamint a kütyümentes közösségi élményekről is beszélgettünk. Szó volt a közelgő síidényről, a halásztelki gyakorló pályáról, a szeptemberi nyílt napokról, a gyermekek és felnőttek számára kínált síoktatásról, valamint azokról a közös utazásokról is, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a halásztelken megszerzett tudást valódi, havas pályákon is kipróbálhatják a résztvevők. A műsor visszahallgatható a www.lakihegyradio.hu oldalon. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Portréfilm készült Nádasdy Andrásról, bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók is lesznek az anyateljes táplálás világnapján. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Három program egy helyen, Lecsó akusztik portréfilm Nádasdy Andrásról és az utolsó nagyvásznas vetítése az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a Filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egy szál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Pár utcai fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetekről és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
7: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, hogy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
6: Jakab Gergely filmkészítő hozzátette, bár nem így tervezte, ugyanakkor Nádasdy András hirtelen halála után szinte kötelességének érezte, hogy róla is készítsen egy portréfilmet. Rengeteg dolgot megtudott az elmúlt hónapok során az egykori mozi tulajdonostól, amelyet a nagy közönségnek is szeretne bemutatni. Jakab Gergely hozzátette, nem volt mindig zökkenőmentes a közös munka, miután mind a ketten ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Ugyanakkor végül mindig sikerült közös nevezőre jutniuk a nyáron elhunyt Nádasdy Andrással.
7: Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra. Úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített. Voltak nehezebb pillanataink, de nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Sziget Szent Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrászszék szabadalma volt.
6: Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Sziget Szent Miklóson. Október 2-án péntek reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban szervezők, a Sziget Szent Miklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még óvis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Szigetszentmiklósi Kickbox Sportegyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Szigetszentmiklósi Egyesületbe folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
8: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti 2-szer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a 2 péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnyelv. Ez nem azt jelenti, sőt, ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
6: A Sas Klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Zsolnai Pál a létesítmény bérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatalok közösségi terévé a Sas Klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. A vasúton való átkelés veszélyeire figyelmeztet Dunaharaszti önkormányzata. Már megindult a teherforgalom a települést is érintő Budapest-Belgrád vasútvonalon, emiatt fokozott odafigyelést igényel a sínek megközelítése. A közösségi médiában megosztott közlemény szerint a vasút területére munkavégzés, közlekedés vagy más engedélyezett tevékenység céljából lehet csak belépni. A városvezetése mellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a zajvédő falba épített kapukat magánszemélyek nem használhatják, hanem kizárólag a kijelölt átjárókat vehetik igénybe. Szigorúan tilos továbbá a vágányok között vagy mellett gyalogosan közlekedni. További információk Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Óvodakezdő csomagokat osztottak Csepelen. A gyermekek nemrég vették át a mindennapjaikat segítő kezdőszettet az Ökumenikus Segélyszervezet csepeli központjában. A csomagokba többek között olyan nélkülözhetetlen tárgyak kerültek, mint a fogkefe, a fogkrém, a pizsama, a törölköző és az ágynemű. Nem maradhatott ki természetesen az ivókulacs, a papírzsebkendő és a folyékony szappan sem. Az óvodások ezen kívül színes ceruzákat, festékeket, ecseteket, zsírkrétákat, gyurmákat és rajzlapokat is kaptak. Az EON Hungary és az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben közel 1060 gyermeket támogatott ilyen módon. Nagy sikert aratott a Szigetszentmártoni Bogrács Fesztivál. Főzőversennyel, családi foglalkozásokkal és egy jótékony akcióval zárta a nyarat a község. Az önkormányzat hivatalos felületein köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a program megvalósításához. A település vezetése mellett arról számolt be, hogy több mint 1,2 millió forintnyi adomány gyűlt össze a helyi nevelési és oktatási intézmények számára. A rendezvényből befolyt bevételből a Gesztenyi és óvodát, a Szigetszentmártoni általános iskolát, valamint a Német Nemzetiségi Fúvós zenekart támogatják. A kiosztott összeget az óvoda és az iskola várhatóan fejlesztésekre, a zenekar pedig felszerelésekre fogja fordítani.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Bejelentette pályafutása lezárását az SKSK férfi kézilabda csapatának kapusa Perényi Martin. A számos NB1-es idént maga mögött tudó játékos nyilatkozatában külön kiemelte, örül, hogy Szigetszentmiklóstól vonulhat vissza, mert itt is kezdte fiatalként a kézilabdát. A klub saját közösségi felületein sok sikert kívánt Perényi Martinnak a további tervekhez, de ugyanakkor mindkét fél jelezte, hogy még nem ér véget az együttműködés, ugyanis a volt kapus az utánpótlásban edzőként továbbra is az SKSK kötelékeiben marad.
2: Időjárás.
6: Szerdán nyugat felől növekvő felhőzetre számíthatunk, és a csapadék valószínűsége is növekszik, elsősorban a nyugati országrészben. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 23-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, és most már nem csak hangban, hanem képben is tudtok minket követni a Lakihegy rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Úgy néz ki, hogy elindult egy projekt, ahol egy autista, illetve inkább úgy mondom, hogy speciális nevelési igényű gyermekeknek épülhetne játszótér. Egy kicsit még feltételes módban beszélgetünk erről, mindez Dunavarsányban. Vendégünk a Dunavarsányi Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány két kurátora, Kurucsai Ágnes és Kálmán Móni. Jó reggelt, sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon beindultatok. Hát annyi projektetek indul,
3: pedig csak és... most alakult meg az alapítvány tulajdonképpen.
2: Igen, és én azt látom, de javítsatok ki, ha nem így van, hogy Dunavarsány önkormányzata igen befogadó bármelyik ötletetekkel kapcsolatban. Tehát, hogy azért úgy hál' Istennek tudtok velük tárgyalni, ilyen lesz majd ez a speciális játszótér is.
4: Igen, szerencsére nagyon támogat minket a Dunavarsány önkormányzat, ugye Keresztesi Balázs polgármester úr, és aki nagyon, nagyon mellettünk áll, dr. Csobolyó Eszter, ő nagyon sokat segít nekünk, úgyhogy
2: ő is képviselő, ugye?
4: Igen.
2: Is, meg sok minden is, más is Dunavarsányban, lelkész is, igen, elég sok mindent csinál. Speciális játszótér. Na, én itt azt mondtam, hogy autistáknak, de nem csak autistáknak, és nem csak gyerekeknek, ugye? Tehát, hogy ilyen tervetek van.
5: Igen, igazából egy olyan akadálymentes játszóteret szeretnénk, ez a nagy álmunkot létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, hiszen azt tapasztaljuk, hogy ahogy növekszik a gyermek, a fiatal egyrészt méretben is kinövi a játszótéri eszközöket, illetve hát már korosztályban sem.

0: helyén való az ő részvétele.
1: De azt most hangsúlyozzuk, hogy itt ugye nem a tipikusan fejlődő emberekről, gyerekekről, fiatalokról.
0: Itt az atipikus fejlődés menetű gyermekekről, fiatalokról beszélünk, autizmus, spektrumzavar, ADHD, intellektuális képezzavar, mozgássérülés, érzékszervi fogyatékossággal élők, tehát akiknek, hogy mondjam, a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad, és szívesen játszóterezne akár 16 évesen is.
2: És a gyakorlatban hogy néz neki ez a játszótér? Tehát mitől lesz más, mint egy normális játszótér?
0: Hát az álmunkban ez úgy néz neki, hogy lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, ahol kifejezetten ilyen fogaskerekek és egyéb eszközök lennének, egy vizes játszótéri egység is nagyon-nagyon klassz lenne, mászókák, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondipark rész, nem olyan, amiket látunk, hanem egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tényleg tudnának használni. Tehát, hogy a képzeletünk az nagyon tud szárnyalni, és akkor, ha ezt kapcsolódóan elmondhatnánk, arra gondoltunk, hogy a helyi érintett családokat szeretnénk megszólítani, hogy nekik mire lenne szükségük, vagy ők mit tapasztalnak egy játszótér használat kapcsán. Úgyhogy
1: ezt milyen formában?
0: Készítettünk egy kérdőívet számukra, és ha lehetne, akkor be is posztolnánk ide a rádióadás alá, igen. És az alapítványunk honlapján is, és mindenhol, illetve a Facebook oldalunkon is mindenhol fogjuk most ezt teríteni, és mindenkit kérünk is, aki egy ilyen játszótér ötletben benne lenne, hogy ossza meg velünk a tapasztalatait, mert biztos, hogy jöhetnek még olyan ötletek, amiket ebbe bele tudunk venni, vagy átgondolni.
2: Ja, akár, hogy egyébként milyen játékokra is lenne szükség, és nem csak a dunavarsányi családokat várjátok, hogy töltsék ki, hanem egyébként itt a térségben, a Csepel-szigeten élőket.
1: Hogyha ez megvan, ez a kérdőív, mi lesz ennek a sorsa? Tehát, hogy van arra akár lehetőség, hogy merjünk nagyot álmodni, akár mondjuk a Dunavarsányi képviselőtestület elé, oda lehet majd vinni, hogy akkor itt van, és akkor mi felmértük? Meg egyébként szerintem ez egy tök jó mutató arra is, hogy mondjuk nagyjából hány családot érint. Nem biztos, hogy ez most reprezentatív, de hogy azért, hogy van létjogosultsága minden esetre.
3: Hát igen, mindenképpen szeretnénk, hogy igazából a képviselőtestület is lássa ezt, hogy mi mit szeretnénk, és nagyon reméljük, hogy így azt gondolják, hogy ez egy jó dolog. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk majd ezt így bemutatni nekik, és akkor attól is függ, hogy akkor ők így. De valószínűleg egyébként, hogy támogatni fogják, tehát nem gondolom, hogy ez egy
1: persze
3: jó dolog lenne, úgyhogy pozitívan állunk hozzá.
1: Van előttetek egyébként akár hazai, akár külföldi példa? Tehát léteznek már ilyen játszóterek?
0: Gyerekek számára akadálymentes játszótereket itt már Csepel-szigeten is, például Csepelen rengeteget
1: találunk. Szigeten is van a tanösvénynél
0: Igen. Tehát gyerekekre már vannak kezdeményezések, azt látjuk, hogy felnőttekre én még nem nagyon tudok, és Amerikában látunk már számos példát arra, hogy kifejezetten autisták számára játszóteret nyitnak olyan eszközökkel, amik számukra megfelelő.
1: Számomra az is egy érdekes kérdés, hogy nyilván az egyik szempont, hogy tök jó lenne egy ilyen speciális játszótér, hogy olyan nekik szánt eszközökkel tudnak játszani, legyenek gyerekek vagy fiatal felnőttek, ami biztonságot nyújt számukra. De azért mindannyian jártunk már játszótéren, felmerül az is a kérdés, hogy ugye az a kérdés is, hogy ugye ott azért a viselkedés is más az atipikusan fejlődő gyermekeknél, tehát valahol ez is a cél, hogy ott ugye az ember úgy megy be, hogy úgy számít és tudja, számít arra is tudja, hogy akkor ott mire lehet számítani, tehát hogy valahol ez is cél-e, és cél-e az, hogy oda csak atipikusan fejlődő gyerekek menjenek.
0: Igen, igazából ez egy köztérje mindenki számára nyitott játszótér lenne, de befogadó szemlélettel várjuk a tipikus családokat, és pontosan emiatt, amit próbáltál itt finoman megfogalmazni, hogy igen, azért sok autista gyermek családjától érkezik olyan visszajelzés, hogy nem tudnak már elmenni egy játszótére, mert onnan nem
1: kinézik,
0: vagy nem fogadták jól a gyermeknek a különböző viselkedés, magatartás, szabályozási nehézségeit, vagy elhúzták a gyereket, hogy gyere, hagyd ott azt a kisfiút, pedig effektív nem tehát semmilyen konfliktus nem volt.
1: Egy nagyon jó témát hoztál be, egy kicsit kérnénk is a segítségeteket, hogy mi a jó kommunikáció vagy viselkedés ilyenkor a tipikusan fejlődő gyermekek szülei, vagy akár a gyermek, hogy hogyan forduljon ilyenkor, és most nem általánosságban, hanem most konkrétan a játszótér, tehát maradjunk ennél a témánál, hogy például ebben a helyzetben, amit mondtál, mi lett volna a számotokra megfelelő viselkedési forma. Tanulni szeretnénk, mert azért gyerekcipőben járunk
2: és még ebben. Pont beszéltük ugye itt még korábban a zene alatt, hogy sokszor ugye a felnőttek, a szülők sem tudják, hogy egy ilyen helyzetben mit kell mondani, hogy kell viselkedni.
0: Én szerintem lehet kérdezni a jelenlévő szülőket és édesanyákat kedvesen, udvarias formába, hogy ti hogy szerettek játszani, vagy meséljetek róla, hogy ide ülhetünk-e hozzátok, vagy köszönhetünk nektek, bevonhatunk-e a játékba benneteket, és szerintem az a szülő, aki nagyon-nagyon jól ismeri a gyereke szokásait, ezt fogja már kezelni, de amikor kérdés nélkül csak úgy arrább mennek, vagy tehát, hogy szerintem az tud fájó pont lenni, de egy beszélgetés az nagyon sok mindent elindíthat mindegyik részről.
1: Ugye azt is említettétek, hogy majd ez a leendő, beszéljünk így róla, a Dunavarsányi speciális játszótér, ugye ezt már többször elmondtuk, hogy nem csak gyerekeknek szól. Miért fontos egyébként, hogy lehetőséget biztosítsatok akár a mozgásfejlődés, a beszédfejlődés, bármilyen idegrendszeri fejlődés szempontjából annak, hogy mozogjon, hogy játszótéren játszhasson, akár még felnőttként is, mit tud ez nekik adni?
0: Igazából ez a szabadidőnek egy olyan nagyon hasznos eltöltése, amit, hogyha nem tudunk biztosítani, akkor nem csak az a gyermek, de a család is bezárul a négy fal közé, mert én a kertembe csinálhatok neki majd egy speciális sintát, de hogy ott maradunk a falaink között, tehát hogy beszűkül egész egyszerűen az élettér. Itt pedig ugyanúgy meg lehetnének a közösségi kapcsolatok, szülő tud beszélni másik szülőtársal, tehát ennek egy ilyen közösségépítő mentális szerepe is van, én azt gondolom.
2: Hát ezeknek a gyerekeknek is, meg felnőtteknek is szüksége van arra, hogy azért kapcsolódjanak a társaikkal, nem az, hogy be legyenek zárva a négy fal közé, vagy a saját udvarukba.
1: Hát, hogy elmenjen a kedvük, és így perifériára szorulnak, hogy tényleg elmennek, igen, próbálkoznak, de mondjuk nem egy olyan visszajelzést kapnak, ami azt jelezné, hogy szívesen mennek legközelebb is.
0: Igen, és a másik nagyon fontos, hogy ugye kikerülünknek az oktatási rendszerből, amit már egyszer beszéltünk itt nálatok, és hogyha nem sikerül egy felnőtt nappali foglalkoztatni, tényleg otthon ül 0-24 órában, ez pedig egy nagyon-nagyon kellemes, hasznos időtöltés lenne mindenkinek.
1: Kérdőív, ami majd itt a videó alatt, hogyha vége az élő beszélgetésnek, akkor bekerül a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány kérdőíve, ami arra vonatkozik, tehát, hogy kinek milyen javaslatai lennének erre a speciális játszótérre, milyen jellegű kérdésekre lehet számítani, mennyire személyes, vagy mennyire általános?
0: A személyes igazából arra vonatkozik, hogy milyen nehézséggel él ez az adott család, milyen korosztály, az érintett gyermek, családtag, rokon, hol laknak, hogyha megépülne egy ilyen játszótér, akkor jönnének-e, szívesen vennék-e. Eddigi játszótér használattal kapcsolatos tapasztalatok, tehát mik azok az eszközök, amiket szeretnek, szívesen használnának, mi az, ami már nehézséget okoz, ha járnak, miért szeretnek járni, ha nem járnak, miért nem járnak. Röviden ennyi.
2: Van egyébként elképzelés, már gondolom van a fejetekben, hogy egy Dunavarsányon belül hol lenne ez a játszótér? Tehát vannak azért így ötletek már erre?
0: Ötleteink lennének, mert azért vannak még ott szabad területek, de ezt azt gondolom, hogy majd a
2: persze, ez majd a későbbiekben, igen, nyilván,
0: igen,
2: az
0: mert mindenhol.
1: Igen, minden sarkon,
0: igen. De nyilván egy nyugodtabb, csendesebb helynek, a forgalomtól mentesebb, ha erre gondoltak, akkor mindenképpen szem előtt lenne.
1: Meddig lehet a kérdőívet kitölteni? Van ennek valami időhatára?
0: Körülbelül október közepéig, tehát most egy ilyen bő hónapot tudnánk erre szánni, és akkor egy valid adatok jönnének, reméljük be.
1: Ha már október közepe, akkor úgy tudjuk, csicseregték a madarak, hogy egy rendezvényt is terveztek Dunavarsányban, egészen pontosan október 17-ére. Milyen rendezvény lesz ez?
3: Hát igen, ez egy állatos tematikájú rendezvény lesz. A Kanga Alapítvány jóvoltából fognak jönni állatok, de közben ugye lesznek programok is mellette, tehát ugrálóvár, csillámtetoválás, akkor esetleg kézműves sarok, színező sarok, finomságokkal is fogunk készülni, üdítővel, nasolnivalóval, rágcsálnivalóval, úgyhogy ez
1: És ez hol lesz, helyi lesz?
3: Igen, igen, Dunavarsányban lesz, a Cserkészházban, uh-huh. de majd mindent ki fogunk írni a Facebook oldalunkra.
1: Persze, meg mi is beszélünk még róla. Egyébként ezekre a rendezvényekre nem az első rendezvényetek. Várjátok a tipikusan és az atipikusan fejlődő családokat is?
3: Igen, mindenképpen mindenkit, aki szeretne.
1: Tök jó. Szuper. Hát mi nagyon-nagyon szurkolunk nektek, és küldjük a csít, az energiát, bízunk benne, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy Dunavarsány önkormányzata befogadó, erre bízunk benne, hogy majd sikerül. Ugye azért ezt a hallgatóinak mondjuk, hogyha esetleg nem annyira vannak ki, vagy ez nem olyan egyszerű ez, mert nyilván ennek kell egy szavazat, egy pályázat, hogyha van, és akkor ez nyilván nem holnap fog elkészülni, de minden így kezdődik, hogy egy ötletből. Nagyon-nagyon szépen, nagyon, igen, köszönjük szépen a Dunavarsányi Kékméhecskék az Autistákért Alapítvány két kurátorának, Kurucsai Ágnesnek és Kálmán Móninak a beszélgetést.
2: Köszönjük.
3: Köszönjük. Köszönjük szépen.
4: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és minden Lakihegy Rádió nézőnek, mert hogy ugye minket nézni is lehet, méghozzá a Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon, ami nem jelent más, mint hogy vendégünk van, én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Vendégünk pedig, ahogy ígértük korábban, Lázár Gergő, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlök mindenkit!
3: Volt egy tök jó pumpakupa, amit végül már sikerült megtartani, bár én úgy emlékszem, hogy kicsit esős volt talán valamelyik nap az idő, még beszéltük is, hogy pedig igen, azt nyilatkoztat, hogy ha még hó esik, akkor is megtartjátok, ugye ez eredetileg májusban lett volna.
4: Igen, ez a májusi, ez egy kicsit felpaprikázott, miután gyakorlatilag ilyen Armageddon volt ígérve, aztán a világ legcsodálatosabb időjárása volt ezen a szombaton.
3: Hát de ugye egy rendezvény szervezőnek át kell gondolnia, hogy
4: nyilván egy szakadó esőben gyerekeket azért versenyszerűen nem fogunk felküldeni a pumpapályára. Ezt azért tényszerűen szeretném elmondani. De valóban most is úgy indultunk neki péntek reggel, ugye péntek volt az első pumpa esemény, és pénteken reggel ugye hajnaltól kezdve szakadt az eső, ami nyilván nagyon fontos és nagyon jó, nagyon hiányzik az eső, meg a csapadék, de hát aznap reggel 8-tól aztán megállás nélkül csörgött a telefon, hogy akkor most mi lesz, akkor hogy lesz, és mi fog történni, és hogyan. Akkor előrejelzés alapján már láttuk, hogy ez délutánra meg fog állni, és akkor aznapra igazából csak bemutatót hirdettünk.
3: Azt akartam mondani, hogy aznapra profik voltak, ugye? Tehát, hogy nekik meg egy kis eső.
4: Hát az esőn azon mi meg nevettünk, mert mostanában már elterjedt itt a kollégák között az a mendemonda a részünkről, hogyha egy sátrat fölállít az intézmény, akkor még nincsen baj, de ha kettőt, akkor biztos, hogy lesz eső.
3: Ja, ez a tapasztalat?
4: Ez, hogy véletlenül se tudjuk a rendezvény végén elrakni a helyére a sátrat, hanem azt még ki kell ilyen teregetni, meg kell ilyen szárítani, tehát, hogy ez ilyen törvényszerű. Úgyhogy esőtánc helyett sátrakat kell állítanunk, és akkor biztosan lesz eső, ez a mostanában ez a tapasztalat. De hát viccet félretélve természetesen elmúlt ez a rendezvény szempontjából kellemetlen időjárás, és mind a péntek este, mind a szombat napközbeni pumpa események, azok mondjuk úgy, hogy zavartalan körülmények között nagyon-nagyon szépen lementek. Pénteken este valóban ugye hivatásos sportolók vagy ex-sportolók tartottak bemutatók, ők valóban olyan kunsztokat mutattak be a pályán, amiket azért, ha valaki kimegy egy elsőre egy rollerrel, egy biciklivel, akkor azt nem kell elismételni természetesen, vagy nem ajánlott, hiszen ők azért több éve versenyszerűen ezzel foglalkoznak, de nagyon élvezetes bemutatót tartottak egyébként, közönségbarát volt ez a bemutató, elég sokan el is jöttek megnézni az ő bemutatójukat, és hát a végén természetesen, mint minden ilyen eseménynél, a lehetőség volt a nagy sportolókkal beszélgetni, találkozni. Többen dedikáltatták a saját maguk eszközeit, tehát több olyan másnap is akár felbukkanó gyereksisak volt, amire a pénteki versenyzők aláírtak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon aranyos volt, nagyon, nagyon jó hangulatba telt valóban ez a péntek este, vagy késő délután, és aztán jött a szombat magával a versennyel. Ott pedig körülbelül egy 40 versenyző volt, aki előzetesen nevezett. Közben voltak itt variálások, van, aki nem jött el, van, aki a helyszínen nevezett. Tehát több mint 30-an voltunk aztán, azt hiszem, a végső állapotban. Ott minden kategóriában, ahol tudtunk versenyeztetni, ott valóban ott komoly verseny is volt. Hát itt adáson kívül elmondtam, hogy egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak, és már szaladtak is tovább, haladtak tovább, tehát nem semmi komoly nem volt.
2: Hát megvédő felszerelésekkel.
4: Hát az ugye kötelező is volt, tehát azt ugye el is mondtuk, hogy sisak nélkül még próbálni, gyakorolni sem lehetett. Úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon. És hát a végén meg is tudtuk tartani az eredményhirdetést, és hát a büszke győztesektől úgy váltunk el, hogy nekik jövőre is kötelező jönni, hiszen hát akkor címvédés kell megvalósítani, de azt gondolom, aki nem lett dobogós, ő is nagyon élvezte a programot, ezt többször elmondtuk, hogy mindenki azzal a sebességgel, azzal az ütemmel, technikával haladjon, amine számára kényelmes, hiszen ebben a sportban is a mozgás öröme a legfontosabb, és az, hogy mozogjanak. Ez volt a cél, úgyhogy összességében nagyon jó alakult ez a program, és úgy gondoljuk egyébként, hogy a jövő évben hasonló menetrenddel fogunk haladni a pumpakupával, tehát a tavaszi időszakban várható egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen hétvége, egy pénteki bemutatóval és egy szombati versennyel. Ami fölmerült gondolatként, föltettem ott a kérdést, és hát válasz nem érkezett, de igazából ellenkezés se, tehát mondjuk úgy, hogy a hallgatás beleegyezés, jövőre vélhetően hirdetni fogunk még görkor is lehetőséget is, hiszen azt tapasztaltuk, hogy versenyen kívül többen görkorival közlekednek ezen a pályán, úgyhogy hajrá! Azzal is meg lehet próbálni.
3: És ha már közlekedés túl vagytok a második veterán autós találkozón is, amiről egyébként Misnándi szervező már nekünk beszámolt, de azért te is mesélj róla, hogy te hogy élted meg. Nem tudom, ott voltál egyetlen?
4: Igen, ott voltam. Alapvetően egy nagyon-nagyon jól sikerült program volt, mivel ez a második alkalom, ezért itt már fontos elmondani, hogy sokkal nagyobb létszámú volt az első alkalomnál. Ez mind az autók, a jelenlévő kiállított autók számát értem ez alatt, mint pedig a közönséget. Legóvatosabb becsléseink szerint is, ahogy úgy próbáltuk számolgatni, egy olyan bő 2000 ember megfordult ott az autók között, akkor, amikor ezek ki voltak állítva. Ott is egyébként ugye ott kezdődött ez az időjárási anomália, vagy már nem is ott, bocsánat, de ott is folytatódott, tehát ott is volt egy kis eső, ami zavarta egy kicsit az életünket. Hát ugye az eső széllel jött, de ez nem zavarta meg a programot, tehát tényleg nagyon nagyon nagy örömmel, nagyon nagy szeretettel sétálgattak ott az emberek az autók között, rengeteg autótulajdonossal beszélgettek, sok autót belülről is abszolút meg lehetett tekinteni, sőt volt olyan buszjárat, amivel lehetett egy kicsit ott körözni is, és hát az autó tulajdonosoktól azóta is kollégáim mondják, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, nagy örömmel számoltak be, hogy milyen jól érezték magukat, milyen jó volt a szervezés, jövőre őket feltétlenül írjuk be, ők jönni szeretnének, tehát ez egy nagyon jó élmény volt, és hát a partnerünk a Osan-sziget részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók, úgyhogy teljes mértékig nagyon-nagyon jól sikerült, és hát ugye ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmány Múzeumot és a Csepel márkát mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen, és akkor még nem beszélünk olyan mondjuk buszokról, vagy más járművekről, amelyeknek valamely alkatrész egysége készült annó a Csepel autógyárban. Rengeteg szórólapot is kiosztottunk az autógyár általános információival, információit tartalmazó szórólapról beszélek, úgyhogy bízunk benne, hogy ez magának a Gyártmány Múzeumnak is újabb és újabb látogatókat fog majd hozni, hiszen ez célja ennek az eseménynek.
3: Mindjárt beszélgetünk a közelgő eseményekről, de nyilván nem mehetünk el amellett sem, hogy októberben első Miklósi Városnapok. Viszont hallgatóinknak, nézőinknek szeretnénk jelezni, hogy Gergővel te tegnap én túl vagyok. Felvettünk egy, hát egy egyórás beszélgetést így a városnapok tekintetében, mert annyira sok program lesz. De hát tényleg fontosak, egyébként ez a YouTube csatornánkra ma a fel is fogadásunk után kerülni két részletben, csak hogy hagyjunk egy kis szusszanásnyi időt, így a reklámban közötte, nem nincs reklám közötte, de hogy felkerül majd, úgyhogy bőven fogunk erről beszélgetni, viszont van egy-két olyan dolog, ahova akár például időpontra felhívnád a figyelmet, ezt most mondd el, a többit pedig kitesszük majd a YouTube csatornánkra.
4: Rendben, rendben, csak három dolgot szeretnék említeni. Hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot Sziget Szent Miklós 40 címmel, amelyre a Városi Könyvtárba várjuk ezeket az alkotásokat. Már érkeztek alkotások, tudomásom szerint egy 10 körüli alkotás már beérkezett, ezeket majd a városnapok idején lehet különféle formában megtekinteni. Aztán van egy olyan határidőnk, hogy hirdettünk egy sütemény készítő versenyt, ez kifejezetten magánszemélyek számára szól, nem cukrászdáknak, aminek a lényege az lesz majd, hogy a halászlifőző verseny idején, október 10-én kell majd oda a szabadidőparkba, a Kéktó szabadidőparkba kihozni. Azt hiszem, hogy három darab süteményt, vannak bizonyos kritériumok meghatározva, hogy milyen süteményeket várunk, hogy a zsűri tudjon összehasonlításokat alkalmazni, és hát van maga a halászléfőző versenyünk is, amely visszatért a rendezvény repertoárunkban október 10-én szombaton. Ezekre az eseményekre, illetve erre a pályázatra jelentkezni kell, és azt hiszem, hogy mind a háromnak a jelentkezési határideje a szeptember 20-a környéke, ha tévedek, akkor plusz-minusz egy nap, egy-két nap, de alapvetően egy bő hét van mondjuk addig, amíg még ezekre lehet jelentkezni, úgyhogy erre szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni. Természetesen azért, mert a háromat elmondtam egyszerre, az nem jelenti azt, hogy mindenkinek mindenre kell jelentkezni, és nem feltétele, hogy halászlét főzzön valaki, annak nem feltétlene, hogy előtte le kell adni egy novellát.
3: Szeptember 30, kérlek.
2: 30.
4: Na, tessék, hát akkor időmilliómosok még mindenki, de azért mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy szeptember 30 is 15 nap múlva van, úgyhogy, úgyhogy azért kérem, hogy jelentkezzenek, és hát az nyilván nagyon fontos, tehát az elsősorban a halászléfőző versenyre vonatkozik, hogy ott korlátozottak a helyek, amiket tudunk biztosítani, tehát süteményre nem mondom, hogy hányan jelentkezhetnek, mert ott nincsen ilyen korlát, a vers és novellaíró pályázatnál sincs, de a halászléfőző versenynél viszont van mindenképpen.
3: Oké, szűkös az időnk, Gergő, úgyhogy röviden, de hogy foglaljuk össze, hogy mi vár még ránk itt a következő napokban?
4: Ha most hirtelen a holnapi napot hagy mondjam el, amikor is egy sorsfordító napok történelmi előadásunk lesz majd este 6 órakor a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, bármilyen hihetetlen, már 25 év telt el a World Trade Center ért terrortámadás óta, és ezzel kapcsolatban lesz egy történelmi előadás, ami egy picit előre is fog tekinteni, hogy hogyan is változott a világunk, vagy a külpolitika, vagy a biztonságpolitika ennek az eseménynek a hatására. Ez egy ingyenes program. A héten egyébként lesz gyermekszínházi előadásunk, amelyeket nem hirdetjük, hiszen ez az iskolákban iskolások, óvodások meghívásával zártan valósul meg, de szerda-csütörtök-péntek ez a program is zajlik. Pénteken a Nem Csak Jazz Klubunk ismét visszatér a Városi Könyvtár és Közösségi Ház falai közé, erre a programra még van belépője, vagy van jegyünk, igen, tehát még erre lehet jönni, illetve szombaton egy kerámia workshop lesz a Nemzedékek Házában, erre talán még korlátozottan van néhány lehetőség és néhány hely, úgyhogy ezeket a programokat is természetesen nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, amellett, hogy várunk mindenkit nagy szeretettel a Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt és gyermekkönyvtárában, illetve a múzeumi egységeinkben is. Nem csak programokból áll az intézményünk, hanem ilyen jellegű szolgáltatásokból is.
3: Sőt, hát egyébként a városnapokhoz kapcsolódóan úgy tudom, hogy a felnőtt könyvtárban lesz majd egy különleges kis akció is, de erről most nem, hanem majd kikerül a videó a YouTube csatornánkra, a Facebook oldalunkra, ahol Gergővel bővebben beszélgetünk az első miklósi városnapokról, úgyhogy ezt nem sokára megtaláljátok. Köszönjük szépen Lázár Gergőnek, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatóját.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Csákihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Portréfilm készült Nádasdy Andrásról. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók is lesznek az anyateljes táplálás világnapján. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Három program egy helyen, Lecsó akusztik portréfilm Nádasdy Andrásról, és az utolsó nagyvásznas vetítése az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a Filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egy szál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Pár utcai fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetekről és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
4: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, hogy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
3: Jakab Gergely filmkészítő hozzátette, bár nem így tervezte, ugyanakkor Nádasdy András hirtelen halála után szinte kötelességének érezte, hogy róla is készítsen egy portréfilmet. Rengeteg dolgot megtudott az elmúlt hónapok során az egykori mozi tulajdonostól, amelyet a nagy közönségnek is szeretne bemutatni. Jakab Gergely hozzátette, nem volt mindig zökkenőmentes a közös munka, miután mind a ketten ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Ugyanakkor végül mindig sikerült közös nevezőre jutniuk a nyáron elhunyt Nádasdy Andrással.
4: Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra. Úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített. Voltak nehezebb pillanataink, de nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Sziget-Szent Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrászszék szabadalma volt.
3: Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anyateljes táplálás világnapi rendezvény Sziget-Szent Miklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban szervezők, a Sziget-Szent Miklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni, az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Bátran el lehet kezdeni a kickbox edzéseket óvodáskorban. Szeptemberben sok szülő gondolkodik azon, milyen mozgásforma lehet ideális gyermekének. Sokan választanának küzdősportot, de felmerül a szülőkben a kérdés, nem kicsi-e még ovis vagy kisiskolás gyermekük például a kickboxhoz. Laszák Zoltán, a Sziget-Szentmiklósi Kickbox Sport Egyesület vezetője rádiónknak elmondta, ő maga is 6 évesen kezdte el ezt a fajta sportot, és jelenleg is tart óvodákban órát. Hozzátette, természetesen a gyerekek korához illő sok esetben játékos feladatokat kapnak a kicsik. A Sziget-Szentmiklósi Egyesületbe folyamatosan lehet csatlakozni, legyen szó kicsikről vagy nagyobbakról.
5: Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti 2-szer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a 2 péntek itt az iskolában pedig a többiek tartják. Ugye óvis edzést is tartok, az még nyilván egy játékos foglalkozás. Én is 6 évesen kezdtem, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnyelv, ez nem azt jelenti, sőt, ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: A Sas Klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Zsolnai Pál a létesítmény bérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatalok közösségi terévé a Sas Klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. A vasúton való átkelés veszélyeire figyelmeztet Dunaharaszti önkormányzata. Már megindult a teherforgalom a települést is érintő Budapest-Belgrád vasútvonalon, emiatt fokozott odafigyelést igényel a sínek megközelítése. A közösségi médiában megosztott közlemény szerint a vasút területére munkavégzés, közlekedés vagy más engedélyezett tevékenység céljából lehet csak belépni. A városvezetés emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a zajvédőfalba épített kapukat magánszemélyek nem használhatják, hanem kizárólag a kijelölt átjárókat vehetik igénybe. Szigorúan tilos továbbá a vágányok között vagy mellett gyalogosan közlekedni. További információk Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Óvodakezdő csomagokat osztottak Csepelen. A gyermekek nemrég vették át a mindennapjaikat segítő kezdőszettet az Ökumenikus Segélyszervezet csepeli központjában. A csomagokba többek között olyan nélkülözhetetlen tárgyak kerültek, mint a fogkefe, a fogkrém, a pizsama, a törölköző és az ágynemű. Nem maradhatott ki természetesen az ivókulacs, a papírzsebkendő és a folyékony szappan sem. Az óvodások ezen kívül színes ceruzákat, festékeket, ecseteket, zsírkrétákat, gyurmákat és rajzlapokat is kaptak. Az EON Hungary és az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben közel 1060 gyermeket támogatott ilyen módon. Nagy sikert aratott a Sziget-Szentmártoni Bogrács Fesztivál. Főzőversennyel, családi foglalkozásokkal és egy jótékony akcióval zárta a nyarat a község. Az önkormányzat hivatalos felületein köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a program megvalósításához. A település vezetése mellett arról számolt be, hogy több mint 1,2 millió forintnyi adomány gyűlt össze a helyi nevelési és oktatási intézmények számára. A rendezvényből befolyt bevételből a Gesztenyi óvodát, a Sziget-Szentmártoni általános iskolát, valamint a német nemzetiségi fúvószenekart támogatják. A kiosztott összeget az óvoda és az iskola várhatóan fejlesztésekre, a zenekar pedig felszerelésekre fogja fordítani.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Bejelentette pályafutása lezárását az SKSK férfi kézilabda csapatának kapusa Perényi Martin. A számos NB1-es idényt maga mögött tudó játékos nyilatkozatában külön kiemelte, örül, hogy Sziget-Szentmiklóstól vonulhat vissza, mert itt is kezdte fiatalként a kézilabdát. A klub saját közösségi felületein sok sikert kívánt Perényi Martinnak a további tervekhez, de ugyanakkor mindkét fél jelezte, hogy még nem ér véget az együttműködés, ugyanis a volt kapus az utánpótlásban edzőként továbbra is az SKSK kötelékeiben marad.
2: Időjárás.
3: Szerdán nyugat felől növekvő felhőzetre számíthatunk, és a csapadék valószínűsége is növekszik, elsősorban a nyugati országrészben. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 23-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görög-Keleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszákra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lucky Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: USA gay. Ja. Te vagy a, hey, yeah. Yeah. Hey.

0: te vagy a, hey.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk, Taksonyban is.